0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna.

kóstoltam sokat, de a tiéd az más. Minden nap hívnálak, hogyha tehetném, és az idő kerekét visszatekerném. Ígérem anyám, meg hódítom a világot, csak előbb hozok még a sírodra egy virágot.

0: Hallgatjuk a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

Napsütés nélkül a kis csaj éppen a suliba készült, még nem sejtette, hogy el fog késni, s nagyon messze az az érettség. Csengette, s ő beengedte, mert a tegnap estét már elfeledte, a barát volt,

0: Jött egy ügyvéd, mert volt rá lé. 2 millió a védőbeszéd.
1: A lány drogos volt, a fiú drogos volt. Az elme állapot korlátolt.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: is marad. Ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Hírpercek helyből. Friss információk naponta a Balaton Rádióban.
1: A hvg.hu információi szerint a balatoni bringásoknak csak az egyharmada visel sisakot. Alig haladja meg az egyharmadot, egészen pontosan 35,6% azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem alkalmazott kutatási és innovációs központjának aktív és ökoturisztikai kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerő kétharmada férfi közel 100%-uk közép vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11%-a volt 30 év alatt és 9%-a 60 év felett. A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban közlekedett a többieknél, és a kikerülések során is kisebb oldaltávolságot tartottak. Kürti Gábor, a kerékpáros klub elnöke arról írt, hogy a kötelező sisakviselés tragédiához vezetne. Kürti főérve az volt, hogy a kötelező sisakviselés sokak kedvét elvenné a bringázástól, így a többi közlekedő is elszokna tőlük, ezért a balesetek száma is növekedne. Azonban megemlítette azt is, hogy a sisakot viselők vakmerőbben közlekednek, és az autósok is kevésbé vannak rájuk tekintettel. Kürti állításaival vitába szállt Csurilla Gergely, az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa. Szintén kerékpáros klubtag. Mondván, Kürti állításait nem támasztják alá az eddigi kutatások, és hangsúlyozta, minden eddigi tanulmány azt támasztotta alá, hogy a sisak hatékony védelmet nyújt a sérülések ellen. A borsonline.hu szerint a magyar tenger szépsége és sokszínűsége minden évszakban új arcát mutatja, de számos kis titkot is rejt. A Balaton sokunk számára nem csupán egy nyaralóhely, hanem egy valódi nemzeti kincs. Ám még azok közül is, akik évente visszajárnak a magyar tengerhez, kevesen tudják pontosan, hol található a Balaton legmélyebb pontja. Pedig ez az információ nem csak földrajzi érdekesség, hanem része a Balaton különleges karakterének is. A Balaton legmélyebb pontja a Tihany közelében található, és Tihanyi kút néven ismert. Ez a mélyedés 11 és 12,5 méter között ti, attól függően, hogy éppen mekkora a vízállás, ami évszakonként és időjárástól függően változhat. A Tihanyi félsziget északi oldala mellett, nem messze az apátságtól, egy meredekebb tófenék alakulás húzódik meg, ami évmilliókkal ezelőtt geológiai folyamatok során alakult ki. A Balaton többi része ehhez képest sekély. Az átlagos vízmélység csupán 3-3,5 méter körül alakul. Ez egyedülálló jelleget kölcsönöz a tónak, hiszen a sekélyebb területek miatt nyáron gyorsabban felmelegszik a víz, és ez kedvez a fürdőzésnek. Ugyanakkor a gyors hőmérséklet változások és a széljárás miatt hirtelen időjárási fordulatokra is lehet számítani. A Tihanyi kút nem csak geológiai szempontból érdekes. A mérséklet változások és a széljárás miatt hirtelen időjárási fordulatokra is lehet számítani. A Tihanyi kút nem csak geológiai szempontból

Ma már egyre több térkép és hajózási útvonal is feltünteti a Balaton legmélyebb titkát. Búvárok, víz alatti kutatók számára is izgalmas pont, bár fürdésre nem ez a legalkalmasabb rész. A közelben található partmenti szakaszok gyönyörűek és hajóval könnyen megközelíthetők. 6 balatoni strandot szeretnénk bemutatni a következőekben, ami a gyerekeknek különösen nagy élmény lehet. A BN.hu információi szerint a Balaton, Magyarország égköve, nem csak a felnőttek számára kínál számos kikapcsolódási lehetőséget, hanem a családok számára is ellenállhatatlan desztináció. A tó körül található strandok közül kiemelkednek azok, melyek különösen gyermekbarát szolgáltatásokkal és élménydús programokkal várják a kisgyermekes családokat. Csopak neve szinte összeforrt a családbarát pihenéssel. A strand átgondolt infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy a kisebbek és a nagyobbak is jól érezzék magukat. A gyermekek biztonságosan pancsolhatnak a sekély vízben, míg a felnőttek kényelmesen pihenhetnek a napozó ágyakon. A strand játszóterei, animátorai és programjai biztosítják, hogy a kicsik ne unatkozzanak akkor sem, ha éppen nem a vízben lubickolnak. Ráadásul a strand közvetlen közelében található éttermek választékukban is igazodnak a gyermekes családok igényeihez. A következő helyszíni ajánlatunk a Balatonfüredi. Füred neve hallatán sokunknak eszébe jut a város pezsgő kulturális élete, de a strand egy másik dimenziót is kínál. Az Eszterházi strand igazi paradicsom a gyermekek számára, számos élményelem található itt. Az ugrálóvárak, a vízi csúszdák és a kreatív játszóterek mind hozzájárulnak, hogy a kis strandolókból minden nap felhőtlen kacaj törjön elő. Az is kellemes meglepetés, hogy a strand területén több lehetőség is van különböző korosztályokat megszólító programokban részt venni. A szervezett játékoktól kezdve a kézműves foglalkozásokig széles a paletta. Ha egy másik helyszínre térünk rá, akkor Tihanyról is szót kell ejtenünk. Tihany különleges atmoszférája mellett a családi vakáció tökéletes helyszíne. A strand területén lévő homokozók és vízi játékok lehetőséget adnak a legkisebbek számára is, hogy önfeledten töltsék a napot. A Balaton semmi máshoz nem hasonlítható panorámája mellett a kisebbet és felnőttet egyaránt lenyűgöző programok várják. A gyermekbarát strandcsúszdák és a szárazföldi játszóterek garantálják a változatos időtöltést. Budapesthez közelebb eső helyszínként Siófokot tudjuk ajánlani. Siófok Lido strandja sokszínű programokkal és szolgáltatásokkal várja a családokat. Gyermekmedencéi és vízi attrakciói kifejezetten a kisebbek számára lettek kialakítva. Az animátor programoknak és a változatos foglalkozásoknak köszönhetően garantált a jó szórakozás az egész családnak. A szülők számára pedig nyugodt pihenést biztosítanak a strand napozó területei, miközben a gyerekek a biztonságos környezetben játszanak. A strand környékén található éttermek és kávézók kínálata is igazodik a gyermekes családok igényeihez. Ezen helyszíneken felül beszélnünk érdemes még Keszthely városi strandjáról és a Balatonboglári Platán strandról. Ha családbarát strandokról beszélünk a Balaton körül, akkor mindkettő elhelyezhető ebben a dimenzióban. Hiszen a gyermekek és a családok számára minden adott itt a tökéletes nap eltöltéséhez. A sekély víz, a biztonságos partszakaszok és a gyermekbarát szolgáltatások mind hozzájárulnak az élmény teljesebbé tételéhez. A Keszthelyi strand látványos játszóterei és kalandparkjai lehetőséget adnak a gyermekek számára a mozgásos szórakozásra, míg Balatonboglár kiváló helyszíne a sportosabb családoknak, hiszen itt a vízisportok szerelmesei is megtalálhatják számításaikat. A következőkben olyan ingyenes strandokat fogok bemutatni nektek, ahol célszerű lehet strandolni, illetve jó időben kihasználni azt a lehetőséget, hogy díjmentesen használhatjuk az adott területet. A port.hu információi szerint a Balaton körül körülbelül 60 ingyenes szabad strand közül lehet választani. Így könnyedén megtehető az, hogy ingyenesen is kihasználjuk a fürdési lehetőséget a Magyar-tengerben. A Siófok aranyparti szabad strand rész
körülbelül 4

0: Így 4,2 km hosszú partszakasz, a déli part egyik legnépszerűbb ingyenes strandja, a családok körében nagy kedvencnek számít. A part talaja homokos és füves, a víz pedig sekély, így a kisgyerekek is biztonságban pancsolhatnak itt. A strandon találni játszóteret, mosdókat, büféket és ingyenes értékmegőrzőt. Emellett lehetőség van vízibiciklit, csónakot vagy wakeboardot bérelni. Autóval lehetőség van parkolni a környező utcákban. Ha pedig valaki vonattal érkezik, akkor sem kell sokat sétálni, ugyanis a strand nagyjából 1 kilométerre van a vasútállomástól. A másik ajánlatunk, ha ingyenes strandot keresnél, a Tihany-Gödrösi szabad strand. A Tihany-félsziget keleti bejáratánál közvetlenül a 71-es út mentén található egy nagyjából 350 méter hosszú, 5-6 méter széles partszakasz, ahol napozhatnak és pancsolhatnak a strandolni vágyók. Ide a hegy nem vet árnyékot, szóval gyakorlatilag napkeltétől napnyugtáig süt a nap. Ez azért fontos, mert ide tényleg csak akkor érdemes ellátogatni, ha bírjuk a nap perzselő fényét. És az a cél, hogy minél jobban lebarnuljunk. A vízminőség itt kiváló, a fürdőzők elmondása szerint kristálytiszta. Ha vízibiciklizni szeretnél, arra is van lehetőség. Továbbá napozó ágyat is lehet bérelni, a gyerkőcök számára pedig ott van a vízi ugrálóvár, mint kikapcsolódási lehetőség. Büfék, mosdók és öltözők is találhatók az út túloldalán, így minden adott ahhoz, hogy egy pompás napot töltsünk el itt. A következő ajánlatunk a Zamárdi Nagy Szabad Strand. A Zamárdiban található Nagy Szabad Strand déli part egyik leghosszabb, míg a Balaton harmadik leghosszabb ingyenes strandja. A strandon játszóterek, büfék, kosár és röplabdapályák találhatók, az pedig már csak hab azon a bizonyos tortán, hogy a délnyugati részéről mesés panoráma nyílik a Tihanyi félszigetre. Ezen a részen egyébként egész pontosan a strand kilátó utcai végénél egy gyereköblöt alakítottak ki néhány évvel ezelőtt, így ez a terület értelemszerűen nagyon népszerű a családosok körében. És az utolsó ajánlott szabad strand Balatonkerese alsóréti részén található. Az alsóréti szabad strand alapvetően kisebb, de pont a családias hangulata miatt kedvelik sokan. Pont a vasútállomás mellett található, így a vonattal érkezők számára is igencsak ideális. A homokos part miatt is nagyon sokan szeretik, emellett a strandon játszótér, beltéri zuhanyzó, kerékpártároló, mosdó és pelenkázó is található. Szóval minden biztosított ahhoz, hogy egy család jól érezze itt magát. Újítás történt a Balatonnál. Az agroinform.hu szerint korszerű víztisztító technológiát adtak át Zamárdiban, amely hozzájárul a Balaton ivóvízbázisának védelméhez és az ellátás biztonság javításához. A Balaton mint ivóvízbázis különleges érték, amely több tízezer ember életminőségét befolyásolja, ezért hosszú távon is meg kell őrizni a jövő generációi számára. Emelte ki Németh Zsolt államtitkár a Zamárdi víztisztító technológia műszaki átadásán. A Dunántúli Regionális Vízmű Balatonszéplaki felszíni vízművénél tartott eseményen az államtitkár elmondta, a klímaváltozás hatására egyre hosszabb és melegebb nyarak következtek be, aminek következtében nőtt a Balaton szerves anyag terhelése. A vízminőség romlása, az íz és szagrontó anyagok megjelenése, valamint az ebből eredő kezelési nehézségek nem csupán műszaki kihívások, hanem társadalmi és közegészségügyi kérdések is. Így e problémákat nem lehet félvárról venni, hangsúlyozta. A projekt keretében a DRV 200 millió forintból 4 hónap alatt alakított ki egy aktív szénszűrő rendszert, amely képes megkötni a szerves anyagokat, eltávolítja az íz és szagrontó anyagokat, valamint a mikroszennyeződéseket. A fejlesztés 19 balatonparti település ivóvizének minőségét javítja, növeli az ellátás biztonságot és csökkenti a fertőtlenítőszer használatot. Ez nem csupán technológiai fejlesztés volt, hanem az emberi egészség védelmében történő beruházás, tette hozzá az államtitkár. Az országos ivóvízfogyasztási szokásokat vizsgáló felmérés szerint az emberek elsősorban az íz alapján döntenek arról, hogy csapvizet vagy palackozott vizet fogyasztanak. Németh Zsolt szerint a fogyasztói visszajelzések ezért különösen fontosak. A vízi közműszolgáltatás jelentős átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt 11 évben 1000 milliárd forintnyi fejlesztést végeztek el. Elérték, hogy Magyarország vezetékes ivóvízellátása több mint 95%-os. A szennyvíz elvezetéssel és tisztítással rendelkező felhasználási helyek aránya pedig 83,5%-os lett, amely európai átlag, vagy talán azt meghaladó érték. Továbbá megduplázódott, több mint 800-ra emelkedett a szennyvíztelepek száma. A fejlesztések ellenére számos kihívással szembesül az ágazat, az előregedett hálózatok, a fenntarthatóság kérdése, az ellátásbiztonság és a finanszírozás problémái. Ennek kezelésére országos rekonstrukciós program indult, amelynek keretében 2024-ben és előtte is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek, amelynek keretében 2024-ben és 2023-ban is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. A nemzeti vízművek feladata a folyamatok összehangolása, az állami szolgáltatók hatékonyságának növelése, valamint az együttműködési lehetőségek kiaknázása. Az államtitkár szerint a következő időszakban a súlypontot mindinkább a fenntartható vízkészlet gazdálkodásra, gazdaságtámogató vízgazdálkodásra kell helyezni. Pelc Gábor, a DRV vezérigazgatója kiemelte, hogy a vállalat fő célja megbízható, jó minőségű ivóvíz biztosítása a Balaton térségében élők és üdülők számára, valamint a szennyvíz elvezetés és kezelés magas színvonalú megvalósítása. Elbukott a balatoni citrustermesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték, a Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Badacsonyban 2 kataszter holdnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancs oltványokat. A koncepció a Szovjetunióból származott, egészen pontosan Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a fertődi kísérleti gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért, az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogy ha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a Keszthelyi kísérleti telepen különféle melegárkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nádfonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamvasan maradt a balatoni déli gyümölcstermesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Balatonbogláról lesz szó a következő percekben. A demokrata.hu szerint Balatonbogláról a legtöbb embernek a pezsgő, a bor és a Santus János gömbkilátó jut eszébe, legalábbis elsőre, pedig érdemes egy kicsit a várdomb mögé is tekinteni, ahová két eredetileg családi sírhelynek szánt neogótikus kápolnát építettek a 19. század végén. A vörös és a kék kápolna tavasztól őszig változatos kiállításokkal várja a látogatókat. A balatonboglári temetődomb, amint arra már a nevéből is következtethetünk, sokáig temetőként szolgált, ma azonban immár Szent Erzsébet emlékparkként sokkal inkább kultúrával fűszerezett romantikus séták helyszíne. Miközben elsődleges úti célunk a nyaranta kiállító helyként funkcionáló kék és vörös kápolna, érdemes előbb egy kicsit gyönyörködni a park csodálatos balatoni panorámájában, megpihenni a pezsgős üvegekből kirakott padjain, és ha éppen életünk párjával vagyunk, gyorsan csókot váltani összenőtt két fájának ágai alatt. Mert hogy a legenda szerint egy fiatal szerelmes pár, akiket a szülők tiltottak egymástól, egykor ezen a dombon titokban mégiscsak találkozgatott egymással. A fiút azonban elvitték a háborúba, ahonnan sohasem tért haza. A lány pedig itthon belehalt a bánatba. Szüleik a tragédiát követően emlékükre egy-egy fát ültettek, amelyek idővel összenőttek. A helyi hagyomány úgy tartja, ha a boglárra látogató szerelmesek az összenőtt fák ágai alatt megcsókolják egymást, örökre együtt maradnak. A fákat közvetlenül a kék kápolna mellett találjuk, amelynek története egyébként legalább olyan érdekes, mint a fáké. Egy helyi földbirtokos gyógyszerész, Körmendi Lajos, az 1890-es években ugyanis azzal a céllal építette, hogy a családja részére sírboltot és e fölé egy római katolikus kápolnát építsen, melyben Szent Mise is van, illetve a kijelölt területen a sírbolt és a kápolna örökidőkre szánt célra lehessen felhasználható. A kápolna 1970-től a hazai neo-avantgárd művészek egyik fontos találkozó helye lett, ahol nem csak kiállításokat, de különféle koncerteket, előadásokat, filmvetítéseket, irodalmi esteket és performanszokat is tartottak. Persze illegálisan, távol az acéli kultúrpolitika figyelő szemeitől. A kék kápolnától néhány méterre a temetődomb nyugati oldalán áll a hasonlóan neogótikus stílusú vörös kápolna, melyet szintén családi sírboltnak szánt egy evangélikus vallású földbirtokos, bizonyos Bárány Pál. A családi kriptaként szolgáló épületet az 1900-as évek elején katolikus templommá szentelték át, majd a 20. század végén Kampis Miklós tervei alapján felújították, és a kék kápolnához hasonlóan azóta nyári kiállítóhelyként működik. A következőekben 5 titkos kiránduló helyet fogunk megosztani a Balaton körül, ami egyébként elég pénztárca kibélő megoldás is lehet. A bien.hu információi szerint a Tihanyi Apátság gyógynövény kertje a belső tó partján, az apátsági majorság területén helyezkedik el. A 7 hektáros majorság negyede levendulamező, a többi részen pedig a gyógynövények kapnak helyet, rendezett ágyásokban és bemutató parcellákban. A kert közepén információs táblák ismertetik a növények történetét és felhasználási módjait, így a látogatók könnyen eligazodnak a több tucat faj között. Egy másik nagyon szép kiránduló hely a Káli-medence, a Balaton gyöngyszeme. A Balatonfelvidék szívében található Káli-medence sokszor elbújik a nagyobb nevezetességek árnyékában, pedig varázsa semmivel sem kevesebb. A kisebb, nagyobb borbirtokok, a zöldelő lankák és a festői falvak mind magukban hordozzák azt a nyugalmat, amit egy jó kirándulás során keres az ember. A medence szerint lejtőin sokféle túraútvonal található, melyek a gyaloglás szerelmeseinek is igazi élményt nyújtanak. Ha szeretnénk megkóstolni a helyi gasztronómiai különlegességeket, akkor az aprócska falvak éttermei és vendéglői a házias fogásokkal várják az éhes turistákat. A következő javasolt kirándulóhely Szigliget romantikus vára. Kevés olyan varázslatos hely létezik a Balaton környékén, mint Szigliget, ahol a romantikus várom és a festői környezet találkozik. A várból nyíló kilátás lélegzetre állító, és a környék sokoldalúsága teszi különlegessé. A vár látogatása után érdemes felfedezni a környező erdős területeket, melyek páratlan kilátást nyújtanak a Balatonra. A vár történelmi hangulata magával ragadja az embert, különösen, ha belemerülünk a történelmi eseményekbe, melyek itt játszódtak le. A túra során lehetőségünk nyílik arra, hogy a múltba tekintve egy különleges időutazást tegyünk, míg a természet csendje biztosítja a teljes kikapcsolódást. A következő kiránduló pont a Balaton felvidék, amit javaslunk. Ennek borkultúrája messzeföldön híres, de ennél sokkal többet tartogat az ideérkező turistáknak. A lankás dombok között megbúvó hangulatos kis falvak ideális helyszínt biztosítanak egy hétvégi kiruccanásra. A vidéket átszelő kanyargós utakra nyíltan kirándulhatunk, biciklizhetünk, vagy akár csak kényelmesen nézelődhetünk a falusi élet nyugalmával. A Balaton felvidék nem csak a finom borok szerelmeseinek nyújt kiemelkedő élményt, hanem mindenki másnak is, aki elvágyódik a mindennapok zajából. Az itt található hangulatos panziók és szállások tökéletes választások egy családi vagy baráti nyaraláshoz. És végül az utolsó általunk ajánlott kirándulási pont, Tapolca vízpartjai és barlangjai. Tapolca városa különleges látnivalókkal hívogatja az utazókat, akik egy igazi varázslatos élményre vágyakoznak. A város közepén található tavasbarlang titokzatosan hívogat, ahol csónakázás közben fedezhetők fel a barlang természeti csodái. Ha már Tapolcán járunk, érdemes a Malom-tónál is időzni, amely békés atmoszférájában nyújt relaxációt az ide látogatóknak. A kisváros hangulatos utcáin sétálva mind a helyi emberek kedvességét, mind a helyi ízeket érdemes megkóstolni, hiszen Tapolca vendégszeretete nem csak a szavakban nyilvánul meg. És így a kirándulás végén elégedetten és gazdag élményekkel térhetünk haza. Milliós ajánlata van egy balatoni településnek, ugyanis 1 millió forintot kap minden Balaton-Szentgyörgyi újszülött. Az Infostart híre szerint Balaton-Szentgyörgy vezetősége évek óta folytatja a gyakorlatot. Minden megszületett gyermek számára letétbe helyeznek 1 millió forintot, amihez 14. életévük után juthatnak hozzá. Összesen a Balaton-Szentgyörgyi önkormányzat már több mint 30 millió forintot helyezett letétbe a megszületett gyermekek után. Farkas László Nándor, a település polgármestere elmondta, a pénzt majd csak akkor kapják meg a családok, ha vállalják, hogy gyermekük a faluba jár bölcsödébe, óvodába, és ott is végzi el az általános iskolát. A családok azután kaphatják meg a letétbe helyezett 1 millió forintot és kamatait, hogy a gyermek elballagott a 8. osztályból. 2020 és 2021 folyamán összesen 12, 2022-ben 9, 2023-ban pedig 6 gyermek született a balatoni településen. Ezzel a segítséggel nem az a szándékunk, hogy a szülőket egyszerűen anyagilag arra motiváljuk, hogy 1 millió forintért vállaljanak gyermeket, hanem hozzá szeretnénk járulni a gyerekek saját útkezdéséhez, hangsúlyozta Farkas László Nándor. Azt emelte ki, hogy ez egy jó alap lehet a későbbiekben, melyre tudnak építkezni a szülők és a gyerekek. Az összeget pályázati források nélkül kizárólag az önkormányzat saját pénzéből adják a családoknak, szigorú gazdálkodásból, megtakarításokból és az adóbevételekből tudják finanszírozni a programot. Egy helyi édesanyja is nyilatkozott és elmondta, hogy a pénz, amelyre az ő 2 éves kislánya is jogosult, nagyon jó lesz majd gyermekének induló tőkének a középiskolába, vagy akár egy autóvezetői tanfolyamra. A következőekben érdekességeket fogok veletek megosztani a balatoni szabad strandokkal kapcsolatban. A 200, illetve egy néhány kilométeres Balatonpart hatodát, összesen 37 kilométert a strandok foglalják el. Derül ki a Pénzcentrum cikkéből. A balatoni partvonal 10%-át kitevő északnyugati része Zala megyéhez tartozik. A 4 parti településen összesen 8 strand működik, közöttük nincs egyetlen ingyenes szabad strand sem. Az utolsót, az egykori Keszthelyi déli szabad strandot néhány éve Kutyás helyé nyilvánították. A korábban szintén ingyenes Keszthelyi Libásra pedig még régebben mondták ki az ítéletet. A 8 zalai strand teljes hossza 2470 méter, ami a balatoni fizetős strandok teljes hosszának körülbelül 18%-a. A teljes Balatonpart mintegy 47-48%-át elfogadó Veszprém megyei oldalon összesen 39 strand található, közülük 5 ingyenes szabad strand. A 34 fizetős strand együttes hossza 8455 méter, az összes balatoni fizetős strand hosszának a 61%-a. A Veszprém megyei ingyenes szabad strandok közül 2 Tihanyban, 1-1 Örvényesen, Balatonkenesén és Balaton akaratján található. Ezek összes tóparti hossza 740 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 3%-a. A Balaton Somogy megyei részén található 15 település mindegyikén legalább 1 ingyenes strand található, de 7 olyan település is van: Balatonkeresztúr, Balatonfenyves, Balatonboglár, Balatonszemes, Balatonöszöd, Szántód és Zamárdi. Szóval ezen a 7 településen csak belépőmentes szabad strand működik. Az ingyenes strandok közül szám szerint a legtöbb, egyaránt 7-7 Balatonmáriafürdőn és Fonyódon található. De legnagyobb kínálatra Siófokon számíthatunk, ahol az 5 szabad strand együttes hossza 7380 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 32%-a, tehát durván kimondhatjuk, hogy a harmada. Jelentős a szabad partszakasz hossza Zamárdiban, 2825 méterrel, aztán Fonyódon, ahol szintén olyan 2550 méter körül van, majd Balatonpogláron, Balatonszemesen, Balatonlellén és Balatonfenyvesen. Másképp melegszik a Balaton nyugati és keleti része. A roadster.hu információi szerint műholdas felvételek és helyi mérések szerint évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett a Balaton átlaghőmérséklete az elmúlt 20 évben. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet felmérése azt is kimutatta, hogy a tó nyugati része főleg tavasszal és nyáron, keleti része inkább ősszel és télen melegszik. A kutatók szerint a következő évtizedekben is hasonló ütemű melegedés várható. Ráadásul a tó beépítése is csak erősíti ezt a folyamatot. A sekélytavak, mint például a Balaton, különösen érzékenyek a klímaváltozásra, mert gyorsabban melegednek fel és hűlnek le, mint a mélyebbek, és a vízháztartásuk is érzékenyebb. A sekélyebb tavak a magasabb hőmérséklet miatt több vizet párologtatnak el, ami vízszint csökkenéssel járhat, ezért a Balaton is jobban ki van téve a hőmérsékleti változásoknak. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai archivált műholdas adatok felhasználásával azt vizsgálták, hogyan változott a tó felszíni vízhőmérséklete az elmúlt 20 évben. Műholdas felvételek és helyi mérések segítségével megállapították, hogy a Balaton átlaghőmérséklete évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett. A hőmérséklet növekedés a legsekélyebb nyugati keszthelyi medencében volt a legnagyobb. 2000 és 2024 között 1,8 Celsius fok. A felmérés azt is kimutatta, hogy a Balaton sekélyebb nyugati része főként tavasszal és nyáron, míg a tó mélyebb keleti része inkább ősszel és télen melegszik. Arról, hogy 10 vagy 20 év múlva mennyivel emelkedhet a Balaton átlaghőmérséklete, még nincsenek pontos számaik a kutatóknak. Ugyanakkor már elkezdtek dolgozni egy hosszabb, több évtizedes utóvizsgálaton, hogy pontosabb előrejelzést készíthessenek. Előrejelzéseik szerint, ha az éghajlatváltozás nem enyhül, folyamatos felmelegedés várható, vagyis 10-20 év múlva a vízhőmérséklete továbbra is 0,5, illetve 0,7 Celsius fok közötti mértékben fog emelkedni évtizedenként. Bár a Balaton körüli kikötők növekvő mérete és száma önmagában nem befolyásolja a vízhőmérsékletet, azonban a tó körüli városi területek melegíteni fogják várhatóan a tavat. Ezt támasztja alá a kutatásuk is, amelyben kitérnek arra is, hogy az emberi tevékenységektől, tehát az urbanizációtól és a feltöltésektől is nőhet a Balatonnak a hőmérséklete. A részletes hőmérsékletváltozások megértése segíthet abban, hogy jobb környezetvédelmi, vízgazdálkodási és turisztikai stratégiákat készíthessenek a Balatonnál. Az utóbbi években a Balatonnál is jellemző enyhébb telek és melegebb nyarak kedvező feltételeket teremthetnek a nem őshonos fajok, például bizonyos szubtrópusi és trópusi algák, halak és növények számára, amelyek így az őshonos fajokkal versenyezhetnek. Ha a hűvösebb körülményekhez szokott őshonos fajok nem tudnak elég gyorsan alkalmazkodni a változó éghajlathoz, akár a kihalás is veszélyeztetheti őket. Noha az őshonos fajok bizonyos mértékig képesek alkalmazkodni a körülményekhez, a környezeti változások üteme meghaladhatja alkalmazkodó képességüket. Ez jelentős változásokat eredményezhet a balatoni ökoszisztéma szerkezetében és működésében, és így az ellenállóbb nem őshonos fajok dominálhatnak. Komoly szigorítás jön a Balatonon. A Balaton zöld területeinek és strandjainak védelmében az Építési és Közlekedési Minisztérium új szabályozást vezet be, hogy megóvja a tó partját a túlzott beépítéstől és megőrizze a természetes szépségét. A Balaton Magyarország egyik legkedveltebb nyaralóhelye és természeti kincse. Most még nagyobb figyelmet kap az új vízparti terv keretében. Az Építési és Közlekedési Minisztérium új területrendezési tervet vezet be, amely célja, hogy megvédje a Balaton egyedülálló környezetét és megőrizze azt a jövő generációi számára. Az új szabályozás nem csak a balatonparti településeket érinti, hanem mindenkit, aki szereti a Balatont és gyakran látogatja azt. Mostantól szigorúbb előírások vonatkoznak a partmenti területek beépítésére, így biztosítva, hogy a tó természetes szépsége és ökológiai egyensúlya megmaradjon. A területi hatály kiterjesztésével a szabályozás még nagyobb parti területeket véd a beépítés ellen. Ez azt jelenti, hogy kevesebb új építkezést láthatunk a part mentén, így a természetes táj továbbra is érintetlen maradhat. A vízparti terv meghatározza, hol lehet kikötőt építeni, megakadályozva, hogy bárhol kikötőt létesítsenek, így a part menti területek nyugalma és szépsége megmarad. A zöld területek és a közhasználatú strandok magántulajdonba nem kerülhetnek, biztosítva, hogy a Balaton partja mindenkié maradjon, és továbbra is szabadon élvezhessük a természetes környezetet. A közvetlen vízparton tilos a beépítés, ami azt jelenti, hogy nem lesznek új épületek vagy medencék közvetlenül a víz mellett, így a természetes partvonal érintetlen maradhat. Továbbá, természetes partszakaszok kijelölésével elősegítik a természetes növényzet fennmaradását és rehabilitációját, ami különösen fontos az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében. Az új szabályozás számos települést érint a Balaton partján, különösen Somogy megyében. Ezek közé tartozik Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonmáriafürtő, Balatonszárszó, Balatonszemes, Ponyód, Siófok, Szántód és Zamárdi. A szabályozás célja, hogy megőrizze a Balaton egyedülálló természeti és kulturális értékeit, valamint biztosítsa a partmenti területek fenntarthatóságát a jövő generációi számára, írja a propeller.hu. Legendák övezte Pálus kolostort tárnak fel Balatonszemesen, írja a mandiner.hu. A Balatonszemeshez tartozó erdőben állt egykor egy pálos kolostor. Írásos bizonyítékok szerint a 11. század óta. Korábbi feljegyzések alapján az Ordoszi Napsugár Alapítvány kezdeményezésére indult a kolostor utáni nyomozás. Az épület beazonosítása és a romok feltárása bő 10 évre tekintenek vissza, ám Móroc Viktor alpolgármester, a Balatonszemesi Pálos Örökség projektvezetője elárulta, helyi gyerekként többször is sütöttek szalonnát a környéken, és a Bobita forrás közelében akkor is kilátszott már a földből néhány tégla. Moroc Viktor elmondta, a leletek évről évre sokasodtak, a régészeti munka során az épület együttes romjai felbukkantak, megismerték a kolostor méreteit, alaprajzát. Hozzátette, a pálos szerzetesek jellemzően erdős területekre építették a kolostoraikat, önálló életmódot folytattak, maguk végeztek mindent, az ellátásukhoz szükséges módon tervezték meg a környezetet. Balatonszemesen is volt saját halastavuk, a szerzetesi épület alatt pedig 24 méteres pince rejtőzött, amelyre egykor kétszintes épület nehezedhetett, erre az alapfalak vastagságából következtetnek. Az ásatások során valódi kincseket is találtak, velencei aranydukátot, zsigmondkori ezüst pénzérméket, bronz feszületet, velencéből származó kék fonalas, fodros gallérdíszes üvegpalac töredéket, faragott köveket, az egyiken férfi arcot, amely egy szerzetes portréja lehet. Előkerültek ólom textil plombák is, ezek a korabeli kereskedők jeleit tartalmazzák, amelyek eredet és márka védjegyekként funkcionáltak. Mivel eféle ólomplombák kerültek elő Itália északi városaiból is, bizonyos, hogy a templom és kolostor körül nemzetközi kereskedelem is zajlott. Jelenleg egy emlékhely, és 2022 óta tanösvény fogadja itt a látogatókat. A közel 2 kilométernyi túra során információs táblák ismertetik meg a pálos rendel és a Mindszent kolostor eddig feltárt érdekességeivel a vállalkozó szelleműeket. A céljuk a kutatással, hogyha a régészeti munka véget ér, akkor szeretnék a feltárt alapfalakat megmagasítani, hogy azok kiemelkedjenek a földből. Szeretnék a valóságban is elképzelhetővé tenni az eredeti épületet.
1: A Balaton Rádió Hírpercek helyből műsorát hallottad. Hírpercek a Balaton Rádióban.
2: Drogéria láncot fogtak perbe, komoly leállás lesz az MBH banknál. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Beperelt az ügyészség egy drogéria láncot. Az online shopot és működtető áruházlánc vásárlási feltételei miatt indított közérdekű pert a Pest vármegyei főügyészség. Az ügyészség álláspontja szerint az általános szerződési feltételek több pontja is egyoldalúan hátrányos a fogyasztókra. Az ügyészi álláspont szerint például tisztességtelen szerződési feltételnek minősült az a kikötés, amely értelmében a vállalkozás fenntartja jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan módosítsa, így akár a kedvezmény programja visszavonásáról is jogosul dönteni. Jelentős informatikai fejlesztés miatt az MBH Bank július 31-én részlegesen, augusztus 1-e és 3-a között pedig teljes körűen szünetelteti szolgáltatásainak nagy részét. Nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az átutalás és az ügyfelfogadás sem. A bankkártyás, digitális és szépkártyás fizetések nagy részt működni fognak, de fennakadások előfordulhatnak. Az MBH Bank azt javasolja, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak készpénzről, illetve előre intézzék el pénzügyi ügyeiket. A fejlesztés célja a rendszerek hatékonyságának és az ügyfél élmény javítása. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. 2025. március 13-tól kezdődően a kormány az élelmiszerek tekintetében 30 termék kategória esetében vezetett be árrészcsökkentést, amellyel 848 termék lett olcsóbb a boltokban. 23 termék esetében 50% feletti az árak mérséklése. Nagy Márton emlékeztetett, hogy az élelmiszerek és a drogériai termékek után a gyógyszerek ára is jelentősen csökkent, mivel július 1-től a gyógyszergyártók önkéntes árkorlátozást vezettek be a lakosság terheinek enyhítésére. Megskalpolta egy híd egy busz tetejét Angliában a Bridgewater csatorna alatti alagútban. A baleset azért történt, mert a 100-as járatú busz letért a kijelölt útvonalról és a Barton Lane-en haladt, ahol viszont át kellett volna kelnie az alacsony alagúton. A közösségi oldalakon keringő videón látható, ahogy a tető nélküli jármű kibukkan a híd alól, utasai pedig az üléseikre hajolva próbálják védeni magukat. A buszon utazók közül 15 ember szorult orvosi ellátásra, köztük egy súlyosan sérült, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A helyi közlekedési társaság megerősítette, hogy a jármű nem a szokásos útvonalon közlekedett, a körülményeket hivatalos vizsgálat tárja fel. A busz 50-es éveiben járó sofőrjét gondatlan vezetés okozta súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vették.
3: Új fejlesztés segíti az idősek biztonságát. A Gondos Óra program mostantól közvetlen kapcsolatot biztosít a 112 segélyhívóval, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. A politikus hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően vészhelyzet esetén a mentők és a rendőrség munkatársai még gyorsabban tudnak reagálni. Kifejtette, a Gondos Órát már több mint 800 ezer nyugdíjas használja, és mintegy 60 ezer élet megmentésében segített. Hangsúlyozta, a 65 év felettiek ingyenesen regisztrálják a gondosura.hu oldalon. Nyitrai Zsolt úgy gondolja, hogy a fejlesztés nagy előrelépés, hiszen pontosabb és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé a segélyhívó szervezetek számára is. Júniusban országosan 1,3, Budapesten pedig 1,4%-kal nőtt a kiadó lakások bérleti díja májushoz képest, derül ki a KSH és az ország legnagyobb ingatlan közvetítő portáljának lakbérindexéből. Éves összevetésben az albérletárak országosan 7,3%, a fővárosban 6,7%-kal emelkedtek. A lakó ingatlanok ára ezzel szemben még nagyobb mértékben nőtt, Budapesten 19%, míg országosan 14%-kal. Július közepén már 16.500 hirdetés közül válogathattak a bérlők, ami 15%-os kínálat bővülést jelent tavalyhoz képest. Ez a tendencia, valamint a nyári bérleti szezon felfutása visszafoghatja az árak emelkedését. Az ingatlan közvetítő portál szakértője szerint az állampapírból ingatlanba fektető tulajdonosok is fokozhatják a kínálatot, ami különösen kedvező lehet a rekordszámú 130 ezer felsőoktatásba készülő fiatal számára. A szlovák felsőoktatási tanács szerint az új felsőoktatási törvénytervezet megingatja az akadémiai környezet stabilitását, és veszélyezteti az egyetemi önkormányzatok működését, olvasható az Új Szón. A tanács úgy véli, a javaslat jogilag előkészítetlen és tartalmilag gyenge, továbbá bizonytalanságot hozna a rendszerbe. A törvényt bírálja a Szlovákiai Egyetemi Diák Önkormányzatok Szövetsége is. A szlovák felsőoktatási tanács a tervezet visszavonását kéri, közölte a testület elnöke. Egy Massachusetts-i férfi két szelvénnyel is megjátszotta ugyanazokat a számokat a július 9-i Powerball sorsoláson, és mindkettővel nyert. A Fitchburgban élő férfi korábban 7 sorsolásra szóló lottót vett, de azt hitte már lejárt, ezért új szelvényt vásárolt ugyanazokkal a számokkal. A dupla teli találat 2 millió dollárt, azaz mindegy 686 millió forintot hozott neki. A nyertes egyelőre még nem döntött el, mire költi a nyereményt, de elmondása szerint teljesen ledöbbent, mikor rájött, hogy kétszer is nyert ugyanazon az estén.
2: Több 10 millió forint értékű hamis luxus cikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező áruk között. A pénzügyőrök a 81 millió forintot meghaladó értékű hamis árut zár alá vették és megindították a büntetőeljárást a NAV nyomozó hatóságánál. A hatóság a közösségi oldalán azt írja, az elektronikus kereskedelem térhódítása egyre jelentősebb, amellyel egyenes arányban nő a hamis termékek forgalomba kerülésének veszélye is. Nagyon úgy tűnik, idén elmarad a nyári időszakra jellemző uborka szezon a lakáshitelek piacán. Az MNB statisztikái szerint 2025 első 5 hónapjában 665,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel szerződéseket a bankok, ami amellett, hogy közel 30%-os emelkedést tükröz 2024 azonos időszakához képest, egyben új rekord is. Ebben nagy segítséget jelenthet az első lakás vásárlását támogató évi 3%-os kamatú otthon start lakáshitel megjelenése, amely önmagában havi több milliárd forintot tehet hozzá a piac teljesítményéhez. Elsőpest vármegyei településként új lengyel önkormányzata rendeletet alkotott a településvédelemről, amely személyes meghallgatáshoz köti mind az ingatlan vásárlást, mind a lakcímlétesítést. A hatályos rendelet célja a település szerkezeti társadalmi berendezkedésének megőrzése, meggátolva a tömeges ingatlan vásárlást. A beköltözni szándékozóknak munkaviszonnyal, biztosítotti jogviszonnyal és minimálbér szintű jövedelemmel kell rendelkezniük. A parlament június elején fogadta el azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a települések számára, hogy megakadályozzák a lakosság szám túlzott növekedését. Orbán Viktor a Harcosok klubjába küldött üzenetében védte meg a NÉKÁP nevű írzenekar magyarországi kitiltását. A miniszterelnök Erdélyből jelentkezett be, ahol a román kormányfővel tárgyalt és leszögezte, hogy gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra. Közben a Sziget Fesztivál szervezői is megszólaltak az ügyben, szerintük a kormány döntése nem csak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. Az őszi vetésű kultúrák meglepően jó eredménnyel zártak egész Európában, a magyar termés átlagosnak mondható. Július óta azonban elképesztően meleg és száraz az idő, amely az előrejelzések szerint akár októberig is eltarthat. A hosszú távú előrejelzés szerint augusztusban és szeptemberben az átlagosnál akár 2 Celsius fokkal melegebb idő várható egész Európában, meghaladva a 24 éves éghajlati középértéket. Az első becslések alapján az összes tavaszi kultúra 2-8 százalékkal kevesebb termést hozhat, mint tavaly. A napraforgó várható hozama pedig az 5 éves átlagot is alulmúlja, 2 tonna alatti európai átlagot várnak tőle. Ősszel adósságrendezésre lesz szükség a kórházakban, mert még mindig a beszállítók viselik a legnagyobb pénzügyi kockázatot, mondta Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economicsnak. A magyar kórházak és háttérintézményeik június végén 31 milliárd forint tartozást görgettek maguk előtt. Az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány 49,2 milliárd forintot ért el. Június végére egy hónap alatt csak 1,5 milliárd forinttal emelkedett az adósság, miközben áprilisról májusra 6,7 milliárd forinttal nőtt a tartozásállomány, így nyárra 50 milliárd forintra nőtt az adósság. A magyarok továbbra is nagy arányban fordulnak magánszolgáltatókhoz, ha szakorvosi vizsgálatokról van szó. Az elmúlt 3 évben e vizitek közel 20%-át magánfinanszírozásból fizették. A megkérdezettek közel fele a magasabb színvonal, illetve a gyorsabb bekerülés miatt választotta inkább a magánegészségügyet. Ezzel szemben az állami ellátás mellett szinte ugyanekkora arányban az ingyenes elérhetőség miatt tették le voksukat a betegek. A szervezők elhalasztották a szombatra tervezett Réh-Fülöp és Balatonboglár közötti 43. Balaton átúszást. A tájékoztatás szerint döntésüket a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével hozták meg, mivel a hétvége mindkét napján rendkívül bizonytalan, zivatarveszélyes időjárás várható a Balaton térségében. Az 5,2 kilométeres Balaton átúszás és áthúzás tervezett új időpont jövő hét szombat, azaz augusztus 2-a. A rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt olyan automatizált arcfelismerő rendszer, ami bírságolás alapja lehet. Ez derül ki abból az írásbeli válaszból, amit Rétvári Bence belügyi államtitkár küldött Hatházi Ákos független képviselő kérdésére, írja a hvg.hu. Hatházi a Pride után nyújtott be írásbeli kérdést a belügyminisztériumnak. Arról érdeklődött, hogy létezik-e vagy tervezik-e olyan rendszer bevezetését, amely a rendőrségi kamerák képeit arcfelismerő mesterséges intelligenciával elemzi. Rétvári hozzátette, az ilyen rendszerek használatát az Európai Uniós és a hazai adatvédelmi szabályok is egyöntetően tiltják.
4: Pénzvasútra, az Európai Befektetési Bank jóváhagyta a magyar kormány 1 milliárd eurós hitelkérelmét, amelyet tavaly szeptemberben nyújtottak be vasúti fejlesztések finanszírozására, tudta meg a Szabad Európa. A kormány tervei szerint a magyar állam további 1 milliárd eurót biztosít a projekthez, így összesen mintegy 800 milliárd forint fordítható vasúti infrastruktúra fejlesztésre. Az első ütemben csaknem 500 kilométernyi vasúti pálya újul meg. Felvételi több mint 2000-en jutottak be idén a Semmelweis Egyetemre. 2005-en államilag támogatott, 170-en pedig önköltséges képzésen tanulhatnak szeptembertől. Az orvos és egészségtudományi területen továbbra is a legmagasabbak voltak a ponthatárok, és országosan az intézmény képzései számítottak a legnépszerűbbnek. A Budapesti Gazdasági Egyetem közben azt írta, minden negyedik gazdasági területre jelentkező diák náluk kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az egyetemen jelentősen nőttek az állami ösztöndíjas ponthatárok, a gazdaságtudományi területre volt a legnehezebb ösztöndíjas helyre bejutni. Ezen a képzési területen minden szakon 400 pont feletti volt a ponthatár. Bajban a málna termesztés, az éghajlatváltozás és a munkaerőhiány miatt málnát már csak elszórtan termesztenek Magyarországon, összefüggő nagyobb ültetvények csak elvétve akadnak az országban. Nógrád vármegyében 16 hektáron, Heves vármegyében 10 hektáron, Zala és Vas vármegyékben pedig 7-8 hektáron folyik málna termesztés. Szakemberek szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt új megközelítés szükséges a termesztésben, a növényvédelemben, illetve a teljes termelés technológiában is változás szükséges. Növényvédőszerek költségeihez nyújt segítséget a Magyar Állam Kincstár a termesztőknek. A kérelmek augusztus 1-től nyújthatók be. A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok alapján végzi, ezért érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az adatok napra készek legyenek. 16. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok Éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 51 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Például a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben, a Gyulai Várfürdőben, a Debreceni Akvatikum Strandon, valamint a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben is válogathatnak az érdeklődők a legkülönbözőbb programokból. Egy felmérés szerint a csehek több mint fele hajlandó lenne aktívan bekapcsolódni az ország védelmébe. A cseh lakosság negyede támogatja a kormány döntését, hogy a jövőben 3-5%-ra növeljék a védelemre fordított kiadásokat. Az egy hónapos önkéntes katonai kiképzést a 18 és 29 év közötti férfiak 14%-a vállalná Csehországban. A nyári utazási szezonban két különösen veszélyes szúnyogok által terjesztett betegséget is behurcoltak Magyarországra, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből. Az elmúlt hetekben két embernél dengilázat, további két esetben pedig maláriát igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. A friss esetek egyike egy 50 éves budapesti nő, aki a lappangási idő alatt a Maldív-szigeteken járt, míg egy 40 éves férfi dél-amerikai útja során fertőződött meg a csonttörő lázzal. A malária is felütötte a fejét Magyarországon, két férfinál mutatták ki a kórokozót, amely a malária legsúlyosabb formáját okozza. Már több mint 21.000-en vállaltak munkát a nyári diákmunkaprogramban, ami augusztus végéig tart, így még várják a jelentkezőket. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. A kormány bértámogatást nyújt a nyári foglalkoztatáshoz a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéig. A programot már 13. alkalommal hirdetik meg, a tapasztalatok szerint a legnépszerűbb az önkormányzatoknál, illetve az önkormányzati cégeknél történő munkavégzés, a diákok több mint 80%-a idén is ezt választotta. Kitiltották a gyerekeket a budapesti Rudas gyógyfürdőből, értesült a 24.hu. Azt írták, az üzemeltető korlátozást vezetett be a Rudas gyógyfürdőben, amely szerint 14 év alatti vendégek nem látogathatják a létesítményt. Hasonló intézkedés várható a Széchenyi gyógyfürdőben is augusztustól. Az üzemeltető egyelőre nem közölte a korlátozás pontos indokát. Pár kattintással előrébb hozható a szakorvosi időpont az egészségablak alkalmazásban. A beteg az összes lehetőséget látva tudja eldönteni, hogy mikorra és hova megy el szakorvoshoz. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani. Megjelent a következő szakképzési tanévrendje. Az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 15-e lesz. Az első fél év január 23-áig tart. Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók április 30-áig járnak iskolába. A szakképzésben résztvevők duális képzése és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő oktatási naptárat. A hónap végén kezdődik a budapesti körszálló újjáépítése. A projekt első szakaszában lebontják az elavult épületet. A kivitelezők szerint a 2027 végére elkészülő új körszálló hűen tükrözi majd az eredeti 1967-es épület jellegzetes formavilágát. Az átépítéssel egy korszerű prémium lakóépület jön létre, a jelenlegi parkolóhelyén pedig egy mindenki számára nyitott közpark létesül. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a Top Plus program támogatásával. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzéseket tartanak a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Vizet osztanak az utasoknak a forgalmasabb vasútállomásokon, valamint hév- és buszmegállókban a hőség miatt, közölte a MÁV. Budapesten a déli, a keleti, a nyugati pályaudvaron és Rákospalota Újpesten a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celldömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. Indul a szilva szezon, kezdődnek a szedd magad akciók. Az Agroinform arról ír, hogy sok termelő a napokban nyitja meg gyümölcsösét a vásárlóknak. Az árak 120 és 500 forint között mozognak, ami jelentősen kedvezőbb, mint a bolti kínálat, különösen ha nagyobb mennyiségben vásárolunk. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, elérhetőségekről, valamint arról, hogy melyik fajtát mikor érdemes szedni. Júniusban csökkent a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban, az egy évvel korábbihoz képest az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentése szerint. A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések. Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is kevesebb autót adtak el. Az akkumulátoros elektromos autók szegmensében a nyilvántartásba vételek nőttek, amit főként a Spanyolországban tapasztalt robbanásszerű növekedés hajtott. Halálos áldozatokat követelt a hőség Franciaországban. A megszokottnál 480-nal több halálesetet regisztráltak a nyár elejé hőhullámban, amely június 19-e és július 6-a között a 100-ból 60 megyét érintett. Ez 5,5%-os többlethalálozást jelent. A francia egészségügyi tárca szerint főleg az idősek érintettek. Különleges esti programokkal várják szombaton a Szegedi Vadasparkba látogatókat. Lesz például esti állatkerti túra, amikor a kifutókban még este is láthatóak lesznek az állatok. Az Elefántház teraszán egy különleges esti tornába is bekapcsolódhatnak a vendégek.
2: Az ország több múzeumából származó kőfaragványokat és töredékeket találtak a nyomozók egy 17 éves érdi fiúnál, aki elmondása szerint a történelem iránti rajongásból gyűjtötte a műkincsek megrongálásából származó tárgyakat, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitánysága rendőrségi honlapon. A közlemény szerint az esztergomi vármúzeumból az elmúlt hetekben több faragvány és kőbetét eltűnt. A nyomozók a kamerafelvételek elemzése után jutottak el a fiatalhoz, akinél a házkutatás során az ország különböző múzeumaiból eltulajdonított kőtöredékeket találtak. Ezek értéke mintegy 20 millió forint. ETB kiskönyvet vezetnek be 2026. január 1-től, amely jelentős változást hoz a társadalombiztosítási nyilvántartásban. Az új elektronikus rendszer célja, hogy a papíralapú TB kiskönyvet digitális formátum váltsa fel, mely minden tajszámmal rendelkező személyre vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb társadalombiztosítási adatokat. Ez magába foglalja a személyazonosító adatokat, a foglalkoztató nevét, adószámát, a jogviszonyok részleteit, valamint az egészségbiztosítási és baleseti ellátást. Kapcsolatos információkat. 1 milliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország a vasút fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelkérelmét, és azt fogja javasolni a tulajdonosi testület őszülésén, hogy folyósítsák az 1 milliárd eurót. Lázár János korábban azt mondta, az állam maga is hozzátesz még egyszer ugyanekkora összeget, így nagyjából 800 milliárd forintos forrás jut majd a vasúti fejlesztésekre. Ebből az ígéret szerint az első ütemben közel 500 kilométernyi vasút pályát újítanak meg, 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalomirányítás alá helyeznek. A parlagfű pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációja azonban országosan nem éri el a tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések alapján a parlagfű pollen szezon várhatóan július utolsó, augusztus első hetében indulhat. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, helyenként elérheti a magas szintet, a pázsitfűféléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az útifű, a libatobfélék, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint helyenként már az ürömvirágpora is. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus és tiszafafélék pollenje, jellemzően alacsony koncentrációban.

0: Minden Tudás Egyeteme. Mi a nemzet? A népek életéről és haláláról Gángó Gábor tart előadást.
1: Hölgyeim és uraim, kedves televíziónézők és rádióhallgatók, köszöntöm Önöket a Minden Tudás Egyeteme előadásán, itt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kozma László előadójában. A mai alkalommal az Európai Unióhoz kapcsolódó témakör utolsó előadását hallgathatják meg Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kozma László előadójában. A mai alkalommal az Európai Unióhoz kapcsolódó témakör

0: Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok! Előadásom tárgya a történelem és a politika talán legszélsőségesebben kétarcú jelensége, a nemzet. A legszebb és a legrettenetesebb mozzanatai az emberi nem történelmének alig, hanem e fogalomhoz köthetők egyaránt. A kreativitás számtalan nagyszerű művészi és tudományos teljesítményét épp úgy a nemzet eszméje ihlette, mint ahogy a legtöbb erőszakos halált is a nemzet nevében rótta ki a saját, vagy más nemzetek polgáraira a világ legerőszakosabb intézménye, az állam. Előadásom fő kérdései a következők lesznek. Hogyan keletkeznek a nemzetek? Milyen vonások jellemzik őket? Hol keressük vajon nemzeti előszereteteink és előítéleteink eredetét? Mit hozhat a jövő a nemzet e történelmi képződmény számára? Ezen túlmenően hangsúlyozottan szeretném érinteni a saját házunk tájának kérdéseit is. Hogyan gondolkodunk mi, magyarok, a nemzetről? Mivel járult hozzá a 19. és a 20. századi magyar tudományosság a nemzetek problematikájának jobb megismeréséhez? Sőt, mivel járult hozzá ahhoz, hogy a modern nemzettudat, mint ideológia, mint nacionalizmus, a tudományos vizsgálódás számára egyáltalában tárgyként jelenhessen meg? Előadásom elérte célját, hölgyeim és uraim, hogyha tudatosítja önökben, milyen mozgatók, milyen okok állnak a mindannyiunkban meglévő hitek és előszeretetek hátterében. Úgy gondolom, hogy az önismeret, saját álláspontunk tisztázása, az út és az eszköz ahhoz a párbeszédhez, amelyet közösségünk más tagjaival, avagy más közösségek tagjaival folytatunk.
1: A modern értelemben vett nemzetek kialakulása Európában.
0: Induljunk ki abból a kérdésből, mióta léteznek a modern értelemben vett nemzetek Európában. A válasz úgy hangzik, körülbelül a 18-19. Század fordulója óta. A modern nemzet kialakulása egybeesik az ipari társadalomnak, a kapitalista gazdálkodásnak, a polgári életformának és a nukleáris család kialakulásának az idejével. Amíg a középkorban az egyén identitásának fő meghatározója egy kolostor, egy nagyobb háznép, az egyház vagy egy régió volt, az újkorban az összetartozás élményét az elszigetelten élő egyén számára leginkább a nemzet nyújtotta. A képünkön látható kis család nem csak azért érdekes, mert egy arisztokratát ábrázol, aki polgári életformára váltott át, hanem azért is, mert ez az arisztokrata nem egyéb, éppen Báró Eötvös József, akiről, mint a nacionalizmus első európai hírű magyar teoretikusáról még beszélni szeretnék. Egy szóval, a megélhetésért vívott létharcban, az ipari társadalom versenyhelyzeteiben nagyobb esélyt adott az egyénnek a sikerre, hogyha beilleszkedett a nemzeti közösségbe, hogyha elsajátította a társadalmi kommunikáció mindazon elemeit, nem csak nyelvi elemeit, amelyek hozzásegítették az érvényesüléshez. Az etnikai és a politikai közösség természetéről és a köztük lévő különbségről már a régi rómaiaknak is világos fogalmai voltak. Az előbbieket a gentész, ilyen-olyan törzsek, népségek, vagy a nationes, különböző népségek, nemzetek szóval illették, míg az utóbbira a populuszt alkalmazták, ami nem más, mint a nép, mint államalkotó nép, értelmében felfogott terminus. A régi római

A nemzeti szimbolikája olyan modern nemzetek születésénél köszönt vissza, mint például a francia vagy az amerikai nemzet. Az augusztusi béke oltára, az Ara Pacis Augustae, a hódító római nemzet legfőbb szimbolikus kifejezője. Lessük ezzel egybe, hogy a nagy francia forradalom idején a franciák a maguk republikánus nemzetfogalmát, amely szerint a polgár a nemzetért él, működik és hal, szintén a Mars mezőn felállított hazaoltára szimbólumával fejezték ki. Bizonyos szimbólumok és bizonyos kulcsfogalmak nagyon régóta léteznek tehát, ám jelentésük nagy változásokon ment, és fokozatosan megy is keresztül. És itt közbevetőleg, hölgyeim és uraim, levonhatunk már is egy nagy tanulságot, hogy a nemzetről folytatott vitákat eleve kudarcra kárhoztatja, adott esetben üres szócsépléssé fokozza le, hogyha nem számolunk a kulcsfogalmak eltérő jelentésével. Mindazonáltal annyi biztosan megállapítható, hogy az előbb említett terminusokat, a gens, natio, populus szavakat nagyjából a 18-19. Század fordulója óta használjuk a mai értelemben. Más fogalmakkal nagyjából a 19. század eleje óta gondolkodunk a nemzetről a mai fogalmaink szerint. Még másképpen nagyjából a 19. század eleje óta létezik a nacionalizmus, mint modern ideológia. Negyek-e váltás társadalmi okai? Bizonyos országokban, amelyek fejlődése iránymutató volt Európa számára, mindenek előtt Angliában és Franciaországban, a későrendi társadalom funkcióinak ellátásához funkcionálisan kellett átértelmezni a nemzet fogalmát, és ezért azokat a hasznos munkát végző, ám nem nemes, hanem közrendű születésű egyéneket beemelték a nemzet tagjai közé. És ezáltal megvalósult a modern nemzet fogalmának, kialakulásának első feltétele, azaz a nemzet fogalmának a közösség egészére való kiterjesztése.

0: a nemzetek kollektív azonosság tudata.
1: Vajon miről ismerhető fel egy modern nemzet? Filozófusok, történészek, politikusok az elmúlt évszázadokban untalan azt keresték, kutatták, vajon miről, milyen kritériumok alapján ismerhető fel egy nemzet. Mi számít vajon a közös történelem, a közös vallás, az egységes gazdasági rendszer, a saját terület, az egységes lelkiség és kultúra, és itt tovább. Ezekre a megközelítés módokra mindig csattanós választ adott egy-egy jó ellenpélda. A kurdoknak nincs államuk, Svájcban nincs közös nyelv, mégis van kurd, vagy svájci nemzet. Ezért ma általánosnak mondható meggyőződés, hogy az egyes nemzetek tagjainak halmazának megállapításához ezen tagok belső meggyőződését kell figyelembe venni. Ez az azonosság tudat krízishelyzetekben a végső áldozatok érdekében is mozgósítható, ám békeidőben olyan iparágak fölözzik le ennek a hasznát, mint például az élsport. Úgyhogy kevéssé tudományosan, ám nagy tapasztalati bizonyossággal felállíthatjuk a definíciót, hogy magyar az, akinek az ilyen jeleneteknél, amikor magyar sportolót lát a dobogó legfelső fokán, könnyű a lábad a szeme és a torka elszorul. A vérközösség és a közös leszármazás a tudomány eszközeivel általában nem igazolható, sőt, a tudomány ennek általában az ellenkezőjét szokta bizonyítani, ám a nemzeti azonosság kérdésében nem a tények, hanem a hitek és a mítoszok az irányadóak. Sőt, ezt a nemzeti azonosság tudatot nem csak a kortársaink közössége vetítjük rá, hanem mintegy az időtől függetlenül létező közösség tagjaira is. Őseinket felhozzát Kárpát Szent Bércére, mondja mi kölcseink, és a himnusz e sorai olyan magától értetődően csengenek a fülünkben. És ezzel át is tértünk a következő nagy kérdésünkre, amelyet részletesebben tárgyalni kell, hogy vajon hogyan működik ez az azonosság tudat a nemzetek mindennapi életében. Nos, egy nemzet tagjai közösen rendezgetik szimbólumaikat, történelmi emlékeiket. A nemzeti történelem, amelyik így előáll, bizonyos szakavatott szakembereknek, történészeknek, néprajzosoknak, nyelvészeknek a segítségével, ez a nemzeti történelem a nacionalizmus kutatás szempontjából, hölgyeim és uraim, csak kisebb részben objektív tudomány, nagyobb részben nem egyéb, mint az egyes népek érzelmi színezetű portréja. Ezeket a portrékat úgy alakítják ki, hogy az adott népet mindig bátornak, nagylelkűnek és sikeresnek tüntesse fel, mert hát ugyan ki szeretne előnytelen arcképet magáról. Továbbá a nemzet szimbolikus határképzéssel és kirekesztéssel határozza meg magát, a világot belső és külső csoportra, a mieinkre és az azokra, a sajátra és az idegenre osztja. Számos nép önelnevezése és más népek megnevezése is az adott nyelven utal arra a kommunikációs szakadékra, amely az egyes népeket az idegenektől elválasztja. Gyakran az építkezési, öltözködési, köszönési sajátosságokkal is első pillantásra ellenőrizhető, vagy kimutatható ez a hovatartozás.
0: Nemzet, állam, nemzetállam.

szimbolikus határok mellett szólnunk kell a politikai határok kérdéséről is, a valódi határok kérdéséről, mert hogy a modern nemzet tudat másik fontos jellemzője a nemzethez tartozók halmazának demokratikus kiszélesítésén túl az, hogy a politikához, az államhoz igencsak sok köze van. Minden nemzet államot szeretne magának. Mindezt teszi azért, az érzelmi megfontolásokon túl, mert a polgári demokrácia, a polgári közigazgatás voltaképpen nemzetállami keretek között lehet leginkább sikeres. Ha megfordítjuk a kérdést, akkor viszont azt mondhatjuk, hogy azok a teoretikusok, akik a modern demokráciák természetéről gondolkodtak, eleve a nemzetállam hatókörére dolgozták ki a maguk teóriáit, és a tartósan fennmaradó etnikai pluralizmussal való szembenézés problémája korszakunkra maradt. Mert hogy hölgyeim és uraim, az egyes népek államért való törekvése kiáltó ellentétben áll a föld népeinek számával és tényleges földrajzi elhelyezkedésével. A Globusz meglepő adatokat mutat, a föld országai közül csak körülbelül 15% tekinthető valódi homogén nemzetállamnak. A homogén etnikai viszonyok hiánya és a népek szinte kibogozhatatlan összekeveredése az a sajátosság, amelyik ami szűkebb régiónkat, Közép-Kelet-Európát is a leginkább jellemzi. Mielőtt rátérnék a magyar nemzettudat speciális kérdésének vizsgálására, vegyük szemügyre tágabb földrajzi otthonunkat. Kelet-Közép-Európa népei a történelem során a nagyjából állandó nyugat és a folyamatosan más és más, ám mindig fenyegető, alakot felvevő kelet közé szorítottnak érezte magát. Ebben a térségben sajátos nemzetfogalmakat munkáltak ki, más volt a magyarok nemzettudata, más a szláv népeké, és megint más az özbirodalmi hazafiság. Kelet-Közép-Európa népeinek történeti fejlődése az újkortól 1918-ig a Habsburg birodalom, osztrák császárság, osztrák-magyar monarchia keretei között zajlott le. Ez a hatalmas birodalom Csehországtól Erdélyig, Lombardiától Galíciáig húzódott. Ismeretesen a magyar nemzet élete önálló államiságának 16. századi elveszte után ugyancsak ennek a birodalomnak a kebelében folyt és zajlott le. Már most a nemzetállam kritériumai és egész fogalmi rendszere a Habsburg birodalom viszonyaira nem alkalmazhatók. Az előbb említett hármas osztatra kell tekintettel lennünk, a szláv népek ideológiájára, a speciális magyar nemzettudatra és az özbirodalmi gondolatra. Lássuk sorjában. Az osztrák császárság fennhatóság alatt élő szláv népek törekvéseik ideológiai megerősítését látták Johann Gottfried Herder, német nyelvész és filozófus tanításában, az azokban kifejtett gondolatokban. Itt van képünkön az a barátságos úriember, aki a magyarokat a nemzet halállal és a herderi jóslattal riogatta. Miért Herdert választották? Azért, mert a birodalom szláv népei ismeretesen kevéssé voltak ellátva az etnotörténelem rekvizitumaival. Azaz a régi vitézség felemlegetése az etnogenetikus történelem rekvizitumai helyett kénytelenek voltak más nemzetfogalomhoz fordulni,
ahhoz a nemzetfogalomhoz, amely a népköltészetet, a népet, mint alsóbb osztályokat, a nép művészetet tette meg egy nép igazi portréjává és foglalatává. Herder kezdeményezése nyomán, illetve az ő nézeteinek a szellemében indult meg a népzene és népköltészet gyűjtése Európa szerte. A következő illusztrációnk ennek a folyamatnak egy késői állomását ábrázolja, Bartók Bélát szlovák népzenei gyűjtő útján. Azonban népművészet és magas művészet találkozásából általában a 19. század során eltorzított népábrázolások jöttek létre, amelyek a valódi szociális kérdéseket elfedik, olyan sztereotíp kliséket adtak, amelyek voltak éppen máig tovább élnek, elsősorban a turisztikai célú országábrázolásokban. Nézzük a következő képünket, amelyen Jankó János festőművész 1860-ban ugyanazt a témát örökíti meg idilli környezetben, amely téma nem egyéb, mint a népdal születése. Nos, Herdernél így módon a nép, az alsóbb néposztályokat, a népművészet hordozóit jelenti, és ez a nép ugyanúgy rendelkezik az különböző életkorokkal, ugyanúgy lehet ifjú, felnőtt, negyedkorú, öreg, és végül ugyanúgy vár rá a halál, mint ahogy az egyes emberekre, ezt nevezzük organikus nemzetfelfogásnak. Ennek az organikus nemzetfelfogásnak az értelmében az egyes népeket nem szabad kimozdítani természetes történeti fejlődésükből, a fejlődés üteméből. Herder e tézisei a szláv népek aktualizálásában végső soron nem egyéb, mint nyílt vita a régi osztrák nemzet fogalmával. Az osztrák birodalmi patriotizmus voltaképpen a kulturális eszményt, a kulturális föderalizmusnak a reményét jelentette a birodalom népei számára. Úgy gondolták, akik ezt a birodalmi patriotizmust vallották, hogy Ausztria fennállása nem véletlenszerű, léte nem hátrányos a benne élő népek számára, ellenkezőleg a birodalom így képes megfelelni sok nemzetiségű mivoltában hármas történeti hivatásának, az európai erőegyensúlyban való tevékeny közreműködésnek, az orosz birodalom terjeszkedése visszaszorításának és a nyugat kultúrája kelet felé való terjesztésének, a kultúrmissziónak. Hölgyeim és uraim, ebben a politikai kavalkádban, ebben az eszmei sokszínűségben kell látnunk a magyar nemzettudat nagy történeti szöveg összefüggését. Azonban, mielőtt erre rátérnék, a magyar nemzettudat sajátosságainak megértéséhez legyünk tekintettel két általában egymást kizáró nemzetmodellre. Az egyik az adminisztratív, bürokratikus állami modell, a másik pedig az etnikai, genealógiai típusú nemzetfelfogás. Az első értelmében a nemzeti fejlődés kulcsa arisztokratikus elitek kezében van, és ezek az arisztokratikus elitek bekebelezik az alsóbb néposztályokat, és a külső területekre is kiterjesztik fennhatóságukat. Erre a tipikus példa Anglia. A másik kulturális, etnikai típusú nemzetfelfogás értelmében pedig a nemzeti mozgalom kirekesztett, emigráns, renegált értelmiségieknek van a kezében, és ezek az értelmiségiek mint egy alulról mozgósítják a kulturális erőforrásokat.

0: A magyar nemzettudat a 19. és a 20. században.
1: A magyar nemzettudat az kétarcúságában különbözik a birodalom más fejleményeitől. Egyfelől a Habsburg udvarral szemben elnyomott, még a magyar korona tartományában élő nemzetiségekkel szemben elnyomó szerepben volt. Azonban a kérdés nem ilyen egyszerű, mert ennek a két magatartásnak, viszonynak a struktúrája és a logikája egészen más. És ez nem történeti szőrszálhasogatás, hölgyeim és uraim, hanem ez a két beszédmód és ez a két hagyomány, ez voltaképpen máig eleve. Így határozza meg a magyar nemzettudatot egyfelől mindmáig az államnacionalizmus, az államalkotó nemzet végső értékfogalmában és programjában való gondolkodás, míg másfelől ugyanolyan eleven ennek a rivális tradíciója, amelyik a népet teszi, a fajt teszi a magyar nemzet igazi letéteményesévé, és amelyik a népinek, a fainak, az autentikusan magyarnak a fenntartását és továbbvitelét tekinti céljának. E két tudatforma között logikai sorrend áll fenn. Tudnélik, amíg nincsen állami bürokratikus nacionalizmus, addig az etnikai, kulturális nemzetfogalom az uralkodó, és ahogy állami létre jut egy közösség, a kulturális nacionalizmus azon nyomban a retorika, a politikai retorika eszközévé válik. Ez a séma tulajdonképpen nem egyedülálló, ha belegondolnak, az etnikai vallásokkal ugyanez a helyzet. Állami lét hiány az etnikai vallás bekebelezi a nemzeti létnek a sajátosságait, míg a hatalommal összefonódott papi testület, államvallás megléte esetén az egyház, a kultusz áll a politikai hatalom szolgálatában, és nem fordítva. Nézzünk példákat a magyar államnacionalizmus ideológiájára. Ide tartozik a magyar nemesi nemzet, a Nácio Hungarica doktrinája, ide tartozik a hivatalos latin nyelv védelme egészen a 19. század közepéig, ide tartozik a magyar kormányzat fellépése a nemzetiségekkel szemben 1848-49-ben. Ehhez tartozik hozzá Deák Ferenc egy politikai nemzet koncepciója, vagy például Trefort Ágoston és Grünwald Béla magyarosító intézkedései a dualizmuskori iskola ügyterén. Továbbá hangsúlyosan ide tartozik a magyar millennium épületekben, műalkotásokban és más szimbólumokban megnyilvánuló nemzetfelfogása 1895-96-ban. Benczúr Gyula, Budavár visszavétele című alkotásán 1896-ból figyeljük meg magyarok és osztrákok megbékélt, diadalmas fegyverbarátságát. Továbbá szembetűnő az is, hogy ezt a diadalt ugyanúgy a kelet felett ülték meg, ekkor is, mint ahogy Közép-Kelet-Európának hivatása közé tartozott a kelettel való harc, ami ezen a képen a török birodalom testesít meg. Egy másik nevezetes képünkön, amely a magyar államiság reprezentatív épületét, a magyar parlamentet díszíti, Munkácsi Mihály a magyar honfoglalás festette meg. Jól látszik, hogy a honfoglaló magyarok előtt hódolnak, ajándékokat visznek az ország lábbeliükről, viselkedésükről látnivalóan nem magyar lakosai. Vegyük észre, hogy ezen a képen szerepel az Agg Jókai Mór, aki maga is tevékeny részese volt értelmiségiként a századforduló nagyhatalmi Magyarországának és annak az ideológiájának a kimunkálásában. Ő volt például a főszerkesztője az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben című nagy népismeri vállalkozás magyar folyamának, amely a kettős birodalom ideológiáját egy 24 kötetes nagy történeti műben örökítette meg. Ha tovább megyünk a példák sorában, az államnacionalista nemzettudat tárgyalásában, akkor hadd emlékeztessek arra, hogy a Trianon utáni időszakban a magyarnak, a magyarságnak, mint államalkotó elemnek a felfogását Klebersberg Kuno kultúrfölény programja élesztette fel. A Horthy korszakban épültek azok az iskolák is, az iskolaprogram részeként, amelyből egy Szeged környékét mutat illusztrációnk. Ennek a hagyománynak a részei a Szent Istváni államalapításra, vagy a Szent Korona tradíciójára alapozott bármiféle történelemszemlélet, éppen úgy, mint például a Kádár korszak kísérletei a roma népesség asszimilálására. Az etnikai kulturális nacionalizmus rivális tradícióját olyan mozgalmak és tények fémjelzik, mint például a népköltészet és a népdalkincs gyűjtése a kezdetektől, az első felhívásoktól egészen napjainkig, vagy például a 19. század nagy szellemi teljesítménye, a hunmondakör, avagy a honfoglalás mítoszaira, mitológiájára felépíteni kívánt magyar etnotörténelem. Orlai Petri Soma Emese álma című művén ez az etnogenetikus leszármazás történet követhető nyomon Árpád pajzsraemelésén, a kereszténység felvételén, Nagy Lajos és Mátyás királyokon keresztül egészen gróf Széchenyi Istvánig. Ezen a képen, és vegyük észre a háttérben szerényen meghúzódó értelmiségit, Vörös Marti Mihályt, aki szaktudását a nemzettudat szolgálatába állítja. És itt most ne elsősorban a szózatra gondoljunk, hanem a Zalán futására, amelyben 1825-ben a kortársak az oly régóta várt magyar honfoglalási eposzt üdvözölték. Azt, hogy mennyire kulturális és nem politikai összefüggésben gondolkodott a művész, mutatja az, hogy még Mátyás királyt is tudósok között ábrázolja, sőt, még inkább az, hogy Széchenyi István a kör alakú kompozíció bezárásaként arra az alkotására mutat, amelyre a kortársak úgy tekintettek, mint a kulturális nacionalizmus betetőzésére a Magyar Tudományos Akadémia épületére. További példák az etnikai kulturális nemzetfelfogásra a Mi a magyar viták hullámai, a faji kérdés 1920 után, vagy például a máig is élő táncházmozgalom. Nem csak az előadás időpontjának aktualitása, hanem a modern nemzettudat formálásában betöltött nagy szerepe miatt is külön ki kell emelnünk, hölgyeim és uraim, még egy mozzanatot. És ez nem más, mint 1848-49 egész tradíciójának a konkrét történelmi szövegösszefüggésöktől elszakított, heroizált mitikus hagyománya. A kép, amelyet választottam, 1848-49 forradalmát úgy láttatja a 19. század második felének szemével, hogy az teljesen eltekint a szabadságharc és a forradalom eseménytörténetének konfliktusos sokszínűségétől. Az előtérben 1848. március 15-e, mint mérföldkő látható, a széttépet rabláncon állva Petőfi Sándor szavalja embernagyságú kokárdában a nemzeti dalt. Körülötte olyan szereplők állnak, akiket a hagyomány méltónak tartott arra, hogy beemelje a mitológiába. Bem József honvédtábornok, majd Batthyány Lajos gróf, első felelős magyar miniszterelnök, Szemere Bertalan, belügyminiszter, miniszterelnök, és végül Kossuth Lajos, pénzügyminiszter, országos honvédelmi bizottsági elnök, majd kormányzó elnök. Kezében ott van az a bizonyos kalap. A háttérben honvédek és felfegyverzett parasztok, és a jelenet láttán egy Ferenc Józsefre emlékeztető alak lelőtérben ilyetten leteszi a fegyvert. Nos, így rögzült 1848-49 a magyar történeti tudatban, így vált a nemzetfelfogás meghatározó részévé. És ezzel nem azt akarom mondani, hölgyeim és uraim, hogy ez a kép úgymond hamis volna. Ellenkezőleg, hogy ez a kép a tényfeltáró történettudomány nézőpontjából sem nem igaz, sem nem hamis, hanem értelmezhetetlen, mert ez a kép a magyar nemzettudat szimbolikus terében van érvényben. Arra mutat rá, hogy a magyar nemzet 1848-49 elvetélt forradalmát és vesztett szabadságharcát sikeresen formálta át a nemzettudat pozitív, legitimáló, megerősítő elemét. Azért igaz,

0: A nemzetről való gondolkodás Magyarországon.
1: A magyar nemzet végső nagy kérdéseiről való gondolkodás, a nemzet krízishelyzetei úgy tűnik alapvetően elősegítették, de ugyanakkor ez a veszélytudat irányt is adott a töprengéseknek. Azaz a magyar politikai gondolkodás, amelynek az lett volna a feladata, hogy a legmagasabb szinten reflektáljon a nemzet nagy kérdéseire, elsősorban nem a saját hagyományára van tekintettel, hanem ez a válságtudat mozgatja. Verbőci hármas könyve, a Dózsa-paraszt háborúnak, Zrínyi Miklós munkája, a török fenyegetésnek, Kisfaludi Sándor, hazafiúi szózata a felkelt magyar nemességhez, a Napóleon pániknak a légkörében íródtak. Ezért van az, hogy három nagy, talán legnagyobb magyar politikai gondolkodónk, Eötvös József, Jászi Oszkár és Bibó István munkásságában is alig-alig találjuk meg az elődökkel való párbeszéd jeleit. Mindhárman, mindhármójuk munkássága a maguk saját történeti krízis helyzetébe ágyazódik bele, az 1849-es vesztett szabadságharcba, a monarchia felbomlásának időszakába és a vesztes második világháború utáni rendezési időszakba. Eötvös József legnagyobb érdeme az elsősége a nacionalizmus teoretikusai között Európában. Mivel a nemzeteket elsősorban tapasztalati úton empirikusan vizsgáljuk, így egy későbbi elemzés előnyben van a korábbival szemben, mivel több tapasztalatra támaszkodhat. Ez is kiemeli Eötvös teljesítményének nagyszabású voltát. Eötvös először ismerte fel, hogy a nemzetiségi mozgalmak retorikája és valódi céljai között ellentmondás áll fenn. Vagyis először jött rá arra, hogy a nemzetek kutatásában nem hagyatkozhatunk a magától értetődően adódó naív tapasztalatra, hanem ellenkezőleg olyan tárgy a nacionalizmus, ahol a jelenségek mögötti lényegre kell rákérdeznünk. Ez pedig, hölgyeim és uraim, nem más, mint a tudomány nézőpontja, amely a tárgyunkra Eötvös József alkalmazott először. 20. század elején nagy teoretikusunk, Jászi Oszkár elsősorban a nemzetek állami aspirációival, nacionalizmus és parlamentarizmus összefüggésével és a társadalmi kommunikáció problémáival foglalkozott. Módszertani hozzájárulása a magyar nacionalizmus kutatás történetéhez eléggé nem hangsúlyozható, elsőként alkalmazta a történeti statisztikai megközelítésmódot a nemzetiségi ügyek vizsgálatára. Elméletének legproblematikusabb része az, hogy osztotta a marxizmus nézeteit a történelem osztályszempontú értelmezéséről és a kis népek politikai aspirációinak lenézéséről. Ebben az összefüggésben erről az álláspontról utasította el Eötvös azon téziseit, amelyeket ma leginkább maradandónak tekintünk, nacionalizmus és modernitás összekapcsolását egyfelől, és a kis népek nemzeti mozgalmainak hatalmi aspirációba való beleágyazottságát másfelől. A harmadik nagy politikai gondolkodónk, Bibó István legfőbb hozzájárulása egészséges nemzettudat és demokrácia összekapcsolásának a sürgetése és követelése. Bibó nagy tanulmányait 1945 és 48 között, azaz a II. Világháborút követő nagy politikai átalakulások idején tette közzé, ezért gondolatmenetére messze menően jellemző a geopolitikai szemlélet, úgy ír, mintha a nemzet jövője kizárólag a nagyhatalmak kezében volna. Ugyanakkor előnye, hogy a magyar, és érdeme, hogy a magyar fejlődést össz-európai keretek között szemléli, azonban ezt az össz-európai perspektívát nem árnyalja eléggé, nem vesz arról tudomást, hogy mondjuk a franciáknál éppen úgy megvoltak az etnotörténelem elemei, mint kelet-közép-európai népeinél is. Ezen a gondolati pályán tovább haladva ismeri fel azt, hogy Kelet-Európában, Közép-Kelet-Európában átpolitizálódott a kultúra, hogy az értelmiség lett a kulturális nacionalizmus letéteményese. Kiváló és korai leírását adja az etnotörténelem megszületésének. Idézném, a nemzeti tudományok művelői kezdték kidolgozni tudományos alapon a nemzeti lét történelmi, vagy ha az nem volt, őstörténelmi jogosultságát, a területi viták tudományos alátámasztását, a nemzeti történelem alapgondolatát, az önálló nemzeti létet igazoló nemzeti hivatást. Dibó István a kettős monarchia intézményét és a dualizmussal létrejött egész politikai struktúrát hazugnak és életképtelennek tartotta. Ez a szemléleti beállítódás vezetett ahhoz, hogy nem értékelte a magyar nemzetfejlődés azon elemeit, azon kulturális vívmányait, amelyek a dualizmus korában mentek végbe, és erről az álláspontról utasította el ötvös nemzetszemléletét is. Ugyanakkor a társadalmi traumák, a nemzeti traumák feltárása terén Dibó István úttörő munkát végzett. A 1944 utáni zsidókérdésről írott tanulmányában fejtegeti, hogy a bátorság, gyávaság, együttérzés és a többi beállítódásai nem egyediek, hanem mondhatnánk a társadalmi mezőtől függő minőségek. Azonban a közös vétségek, bűnök, felelősség feloldása és feldolgozása árán formálódó nemzettudat sokkal ritkább. Hogy miért? Azért, mert a kollektív tudat megingatása egy társadalom életében fájdalmas folyamat, és a maga hiteivel, mítoszaival, büszkén és önelégülten eltelt társadalom pedig minden kormányzat kedvence, mert a kormányok fontos, legitimáló ereje a nemzeti büszkeség. Ötvös, Jászi és Bibó erőfeszítéseinek közös vonása, hogy mindhárman feladatuknak érezték bizonyos kényelmes, félrevezető hitek megingatását, koruk nemzetfelfogását illetően. Mindhármójuknak megvoltak a maga előfeltevésbeli, műveltségbeli korlátai, amelyek a felvetett kérdések megválaszolását alig, hanem kedvező időszakok idején is megakadályozták volna. Ám a kor, enyhén szólva, egyikük számára sem alakult kedvezően, és magányos erőfeszítésük nem volt hatással a nemzeti történetírás más és más alapozású, de egyaránt érdek és szükségletorientált nemzetkoncepcióira 1867, 1920 és 1940.

0: Legégetőbb kérdésünk az elfogadás dilemmái.
1: Azokra a problémákra térek rá, amelyeket korunk, azaz a jóléti társadalmaknak, a polgári demokráciáknak a kora vett fel, mégpedig világszerte. Két ilyen kérdést emelnék ki. Az egyik a közösségek békés egymás mellett élésére, a multikulturalitásnak az esélyeire vonatkozik, a másik pedig a nemzet, mint történelmi forma jövőjére kérdez rá. Már volt arról szó, hogy nemzeti azonosságunk mindenek előtt belső meggyőződésünk függvénye. Ám ugyanilyen fontos az is, hogy vajon mások elfogadnak-e bennünket, mint az általunk választott közösség tagját. Az elfogadás megtagadása a rivális vagy erőfölényben levő közösség részéről nem más, mint az elnyomás egy fajtája. Ezért az elismerés nem udvariasság vagy jómodor kérdése, hanem az emberi méltóság alapvető tiszteletben tartása. Magyarországon az elismerés szükségességét alig hanem Bibó István ismerte fel először. Idézem, így ír: itt nem kell kiirtani vagy kitelepíteni egy nemzetet, itt esetleg ahhoz, hogy veszélyben érezze magát, elég nagy erővel és nagy erőszakkal kétségbe vonni, hogy létezik. Idézet vége. Az elismerés politikává emelése vezet el bennünket a plurális vagy multikulturális társadalmakhoz. Itt az elismerés a speciális jogok biztosításán, kezdve az önkormányzaton túl egészen a különleges képviseleti igények kielégítéséig terjedhet. Ennek a problémának a kezelése során ajánlatos figyelemmel lenni három kulcsfogalomra, három szférának a saját életére, ez pedig a privát, a társadalmi és a politikai szféra egy nemzet életében. A magánélet szférája, a szabad egyenlőtlenségek birodalma, a privát szférába elvben sem a társadalomnak, sem a politikának beleszólási joga nincsen. A politika a formális egyenlőség szférája, ahol a különbségek ennek az egyenlőségnek a terve alapján megjelennek és egymás mellett léteznek. A legtöbb gondot a társadalminak a szférája adja, amelynek egyszerre velejárója a személyes preferenciák szabad egyenlőtlensége és a nyilvánosság. Itt a társadalmi szférájában a szabad ízlésválasztás, kulturális preferenciák és így tovább alapján az egyenlőtlenségek megjelenhetnek és egymás mellett létezhetnek. Az erről folytatott társadalmi diszkusszió és valamilyen működő képes gyakorlatnak a kialakítása az egészséges nemzettudat egyik legfontosabb előfeltétele. A másik kérdésem így hangzik: a nemzetállam, a nemzet, mint történeti képződmény valóban hanyatlása felé közeledne? Ezt a vélekedést cáfolják korunk fejleményei. A harmadik világban, de Nyugat-Európában is az etnikai antagonizmusokat nem simította el a civilizáció. Úgy tűnt egy darabig, hogy a modernizálódás felülírja a nemzeti ellentéteket, közben az élet mást hozott magával, szembe kell nézni azzal, hogy a nemzetiségi antagonizmusok elevenebbek, mint valaha. Mindezek miatt azt a modernista nemzetfelfogást, amelyet az előadásom bevezetőjében vázoltam, felül kellett bírálni a nacionalizmus kutatásban, mert nem tudott számot adni meglehetősen sok kérdésről. Helyette rájöttek a nacionalizmus kutatók, hogy bizonyos premodern struktúrák, bizonyos premodern értékek megvannak a jóléti társadalom keretei között is a nemzetek életében, hatnak és működnek. Például a közismert az amerikai életforma kultusza jellegzetesen fehér kultúrának őriztenek az Egyesült Államokat, Kanada, Quebec tartományában a francia népesség nem szűnik meg harcolni nemzeti jogaiért. Ugyanez a helyzet Nyugat-Európában is, ahol az angol, francia, spanyol kormányoknak szembe kellett nézniük azzal, hogy az államhoz való lojalitás nem feltétlenül jelent egyet az etnikai érzelmi azonosulással is. A Velszi, a Baszk, a Breton, a Katalán nemzeti mozgalmak újjáéledése jól példázza a folyamatokat a 20. század második felében. Nagy különbség, hogy ezek a nemzeti mozgalmak jóléti társadalmi keretek között, rendezett állami viszonyok között mennek végbe egy olyan nemzetközi környezetben, amely maga is nemzetállamokból áll. Ennek következménye, hogy ezekre a nemzetiségi mozgalmakra inkább a szecesszionalizmus a jellemző, azaz amíg a szeparatizmus el akar szakadni az anyállamtól, addig a szecesszionalizmus elvben ugyanazt akarja, de nem minden áron. Hanem egyfajta olyan racionális döntési stratégiának tekinthető, amely döntéselméleti szituációban, játékszituációban anyanemzet és kisebbség kialakítja az együttélés érdekében adható legális vagy legmesszebb menő engedmények mennyiségét. Mivel a tudományos megismerés nem egyéb, mint az okok ismerete, ezért azokra az okokra próbáltam itt önöknek rávilágítani, amelyek nemzeti előszereteteink, előítéleteink, hiteink hátterében állnak. Ezekkel a kérdésekkel a világban nem vagyunk egyedül. Számos nemzet, más ország osztozik, ami mítoszainkban, sérelmeinkben, előszereteteinkben és előítéleteinkben. Ami a magyar nemzettudat végső kérdéseire vonatkozó nagy konklúziókat illeti, azt hiszem az előadás érvei a következő tanulságokkal szolgálhatnak. A magyar nemzettudat bizonyos alapvető vonatkozások tekintetében működőképesnek és egységesnek mondható. Ilyen a nyelv vagy az etnikai vallások ügye, a társadalmi kommunikáció, civilizációnk alapvető értékeit illetően többé-kevésbé zavartalan. A legnagyobb gondok, azt hiszem, hogy identitásunk úgynevezett narratív összetevőivel kapcsolatban merülhetnek fel, azaz egyelőre képtelenek vagyunk eldönteni, hogy mire emlékezzünk és mit felejtsünk el. Még nem tudtuk feldolgozni a 20. századot. Mindezzel, hölgyeim és uraim, nem azt akarom mondani, hogy a tudomány megtett volna minden tőle telhetőt, sőt, az igazi tudományos párbeszédnek a nemzet nagy kérdéseiről azt hiszem még ezután kell elkezdődnie. Köszönöm a figyelmet!

Rángó Gábor március 17-én elhangzott előadását a Magyar Rádió a Duna Televízió közreműködésével rögzítette. A műsort Lánci Ágnes szerkesztette. Az előadás írott változatát a www.mindentudás.hu internetes honlapon találhatják meg.

Érzem a nyarat a szívemben. Lehet álom ma jó, vagy lehet az egy olcsó felfújható matrac. Csak a feeling a lényeg, s hiába van neked pénzed, ha belülről nem vagy szabad, és a világ

0: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket, és megszünteti az erőszakos központosítást. A következő hetek legfontosabb tervezett intézkedéseit Tarr Zoltán sorolta a hétvégén, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett Múzeumok majálisán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, semmilyen módon nem fognak politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan kell a kultúrának működnie. Kiemelte, egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek így csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában, amely a Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri Múzeumának kezelésébe tartozik, írja a bum.sk. Alapinformációi szerint a park kerítése több helyen is hiányos, az állat az egyik résen juthatott be, de kijutni már nem tudott. Végül sikerült kihajtani a parkból. Az állat eléggé riadt volt, de nem akart támadni. A szakértők szerint a medve körülbelül 3 éves lehetett. A parkban vadkamerákat helyeztek el a terület megfigyelésére, a látogatókat pedig óvatosságra intik. Tiszteletbeli aranypálma díjjal tüntették ki életművéért John Travoltát a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, a rendezőként jegyzett első nagyjátékfilmjének díszbemutatóját követően. A hollywoodi színész meghatódva úgy fogalmazott, ez az elismerés számára fontosabb az Oscar-díjnál is. Travolta visszatérő vendége a rendezvénynek, 3 alkalommal is főszereplője volt a hivatalos versenyprogramba meghívott alkotásoknak. 1994-ben az aranypálma díjas Ponyva regény című kultuszfilmnek, majd az Életem szerelme és a Nemzet színe java című filmeknek.
1: Időjárás.
0: Ma a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a fátyol, illetve a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként fordulhat elő zápor eső, elvétve zivatar. Az északias szelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.
2: Rádió Kabaré a Tália téli kertből. A házigazda Magsa Zoltán.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, önök a Rádió Kabaré júniusi bemutatójának következő epizódját hallják, s benne a házigazdát, Magsa Zoltánt. Hát jelentem, elvileg vége van a tavasznak, én ugyan már nem érzem, csak onnan tudom, hogy 2 összeragadt szappant találtam tegnap az zuhanyozóban. Ebből is látszik, kedves hallgatók, hogy elértem azt a kort, amikor bizony a tavaszról már egészen más jut az ember eszébe, de a szexről, szerelemről egy nagyon-nagyon régi, kedves történet, amely egyben válasz egy közelmúltban megkapott újságírói kérdésre is, ugyanis azt kérdezte egy interjúban egy nagyon kedves újságíró ismerős, hogy mi volt a legelső poénom életemben, amivel már közröhelyt, sikert arathattam. Nos, meg kell mondjam, hogy ez a bizonyos poén 8. az iskolában egy szexuális felvilágosító órán hangzott el, pontosabban történt meg, mert hát végül egy folyamat eredménye lett. Tudjuk kell, hogy a mi osztályunkban gyakorlatilag nem volt kimutatható tanulmányi átlag. Tehát én állítom önöknek, hogy ott az értelem leghalványabb szikrája is komoly tüzet okozhatott volna. Az osztály 80%-a gyakorlatilag ilyen csecsemő Matuzsálem volt. Na most ide, hiába voltunk 8-osok, szexórát hozni, enyhén szólva egy kicsit gáz. Ráadásul ott kellett maradnunk a suliban 7. órában. Ez annak idején egyáltalán nem volt divat, 6 volt a maximum. A kíváncsiság miatt ugye aránylag csendben ültünk

0: Kivételesen csendben a saját osztályunkban. Először berobbant az osztályfőnök, és közölte, hogy megérkezett a tanárnő. Egyik kislány félénken megkérdezte, hogy le kell vetkőzni? Ránéztünk, neked nem. Arra lettünk figyelmesek, hogy valaki lenyomja a kilincset kívülről, de a kilincs nem áll meg a szokásos ütközési ponton, hanem így tesz egy kört. Kinyílt az ajtó lassan, Szűz Mária, édesanyja, egy ilyen 2 méterszer 1,40-es. Valami óriási drabális nőt képzeljenek el. Lépett egyet, megállt az ajtóban. Hát mondom a pattársamnak, ez egy nyílászáró. 160-as mellekkel, de ne örüljenek a férfiak, ugyanakkor a has, hogy tartsa is valami. Elindult a lelkem befelé az osztályterembe, minden egyes lépése statikai vizsgálat volt az épületnek. Na, nagy nehezen megállt a tanári asztal mögött, mivel a két lábát egyszerre helyezte a talajra, ezért leesett a falról a kitömött sas. Majd körülbelül 500 watton kedvesen közölte, lányok, menjenek ki. Hát a lányaink döbbenten elkezdtek így csodálkozva nézni és főkászálódni. Kiballagtak a teremből, ott maradtunk 12 fiúk, meg ez a kétszeres usítjányica méretű főemlős. Mindjárt jött belőle a kérdés, azt mondja, van-e maguk között valaki olyan, aki volt már nővel? Persze, hát főleg abban az időben 14 éves, ilyen tejfölös szájú kisfiúk voltunk. Brassai Miki osztálytársam jelentkezett, anyuval az állatkertben. No, erre bekomolyodott a csaj. Gondoltam, hogy el fogják hülyéskedni, essünk túl rajta, jó van. Kivett a kis teste mögül egy ilyen kemény karton nagy poszterlapot, amit eddig a badia takart, és felakasztotta a táblának, ugye erre, ami a táblát is tartja, arra a kis szögre, következő volt ráírva, női nemi szervek, és alatta, mint a hentestél a sertés részei, és utána lehadarta körülbelül 3 percben azt, amit már mi is kívülről fújtunk, hogy egyik jön alulról, másik fölülről, középen találkoznak, kezet fognak, mennek tovább, kész. Majd leporolta kezéről a krétaport, és azt kérdezte, na van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban? Félhülye Orbán Laci jelentkezett.
1: Nekem lenne tanárnő, de nem akarnám az osztály előtt.
0: Rendben van, gyere ide, súgd a fülembe. Laci kiment, belesúgta, válasz persze már hangosan érkezett. Tudod mit, írjál Rózsa Gyurinak a leg-leg-leg című műsorba, aztán hordjál hosszú gatyát, jó? Egyéb kérdés van? Nincs? Jó, rendben van, menjenek, küldjék be a lányokat. Micsoda? Úgy megsértöttünk, mint a húzat. Adott egy focilabdát, hogy menjünk le, hogy ne ott a folyosón örjöngjünk, menjünk le addig a sportudvarra focizni, amíg a lányosok is megtartja ezt a kis evangéliumot. De hát nem mentünk le, hanem bosszúra éhesen tologattuk az osztályterem előtt a folyosón ezt a focit. Hát, hogy mit képzel mégis? Hát azért egy életre szóló dolog egy gyereknek ez, hogy az iskolán belül hivatalosan is megadják a löketet, ugye a későbbi nagy K-betűs élethez. De hát... Semmi az ég adta a világon. Valahogy meg kellene bosszulni a dolgot, meg kellene zavarni az órát. Idáig jutottunk el. Ekkor Buzás Bandi barátom imádott osztálytársam, azt mondja, hogy hát hülyék vagyunk, ha akarnánk, se tudnánk focizni, mert a tornazsákot a tornacipővel együtt benhagytuk az osztályterembe. Igen ám, de azt tudtuk, hogy úgy nem mehetünk be egy szexóra kellős közepén, hogy kezicsokkal miattünk az acskónké. Úgyhogy most már megvolt, hogy miért megyünk be, azt kellett kitalálni, hogy hogyan. Valamelyik srác, nem tudom már melyik, emlékeztetett bennünket arra, hogy pár hónappal korábban a diáknapokon, amikor az egész iskola ott ül a tornateremben, és minden osztály ad műsort a többinek, hatalmas sikert arattunk az akkor divatos kacsatánc egy egyedi koreográfiájával. Tetszenek emlékezés, gondolom a hallgatók szintén, és erre voltak ezek a kis verdeső mozdulatok, meg a fenékrázás, meg a stb. Na hát arra gondoltunk, hogy ez nagyon jó lesz, lesz. Beálltunk a tanterem ajtó előtt kint a folyosón szépen sorba egymás mögé, ugye, 12 darab fiú, és felvettük ezt a poszt készülvén a bemenetelre. Verdestünk a szárnyunkkal, minden felekünket mozgattuk, egyszerre borzalmas látvány volt egyébként. Hátulról az egyik utolsó előre jött, bekopogott, bentről a King Kong, tessék! Már ettől a hanghullámtól kinyílt az ajtó, és aki előttem állt, én álltam a sorba másodikként, az az osztály esze, a legjobb tanuló, a Kovács, aki mindig készül, akiről mindig áradoztak a szülői értekezleten. Kovács anyuka repkedett a légtérben a szülői alatt, míg a többi anyuka ment be a pad alá, most jött Magsa Zoltán poénja, amikor az előttem álló Kovács így, hogy cím, cím, bement, becsuktam mögötte az ajtót. Visít a röhögés kint és bent, de tényleg fuldokoltunk, a könnyünk folyt, visítottak a lányok is odabent, később elmesélték, hogy ők azért is röhögtek, mert a dolognak volt még egy poénja, ugyanis a King Kong elkezdte nekik Ádámtól, Évától mesélni a szeretkezést, és pont ott tartott, hogy a kakas meg a tyúk, amikor az bevett, sét, sét! Hát így lettem én annak idején felvilágosítva, kedves közönség, meg is látszik, gondolom. Na, a kis bevezető sztori után jöjjön a mai kabaré kínálatunk. Nem múlhat el hónap Szabados Gábor apróságai, egypercesei, vagy régiesen mondva villámtréfái nélkül. Az e-havi termés prezentálja Bozó Andrea, Mészáros Máté, Schneider Zoltán és Vida Péter.
2: Csengőszó.
3: Édesem, csengettek. Nyis ajtót.
4: Nem csengettek.
3: Akkor mit hallottam?
4: Az akkumulátor jelzett, hogy lemerült.
3: De hol jelzett?
4: A hallókészülékedben.
3: Zavarja őket a felső szomszéd.
5: Szomszéd, már ne haragudjon, de maguk minden este, amikor mi már aludnánk, össze-vissza húzkodják az ágyukat.
6: Mi egyáltalán nem húzkodjuk az ágyat.
5: Hanem?
6: Használjuk.
3: A feleség és az ő mókuskája.
5: Emlékszel annak idején, hogy szólítottál?
4: Már nem is tudom.
5: Én voltam a te mókusod.
4: Miért? Most is úgy szólítalak, nem? Azt mondom mókus.
5: Nem, nem azt mondod mókus.
4: Hanem?
5: Hanem azt, hogy mókus.
4: Búvárkodtak.
6: Képzeld, az elmúlt 3 hétben az egész családunk búvárkodott.
3: Azt nevezem, és merre búvárkodtatok? Az Adrián?
6: Nem, otthon a lakásban csőtörés volt.
5: Vaddisznók járnak sokfelé.
6: Olvastam, hogy sok településre bemennek a vaddisznók, hogy ott élelmet szerezzenek.
4: Én nem csak olvastam, hanem minden nap tapasztalom. Együtt élek egy vaddisznóval. Aki nem csak zabál és vedel, de gyakran az egész kondát odahozza.
6: Romantikus este a csillagok alatt.
5: Ágika, válasszunk magunknak csillagot.
4: Választunk, de ne az alsó 5 sorból, mert azokat már mind választottam mással.
5: Hová mennek nyaralni?
4: Az idén is a Balatonra mentek nyaralni?
6: Oda akartunk, de iszonyatosan drága. Találtuk egy jóval olcsóbb helyet. Dubájba megyünk.
3: Ismerkedés.
5: Ne haragudjon, hölgyem, hogy megszólítom, csak azt szeretném kérdezni,
4: állj!
5: Hogy...
4: Nem vagyok hölgy. Nem haragszom. És 30 000 egy óra.
3: Emlékek a régmúltból.
5: A férjed még mindig olyan szenvedéllyel. Hát tudod, mire gondolok?
4: Tudom, most másmilyen szenvedéllyel.
5: Az milyen?
4: Az olyan, hogy szenved éjjel.
5: Mi újság a lányával?
3: Mi újság a lányoddal?
4: Képzeld, influencer lett.
3: Szegény, jobbulást kívánok neki.
2: Gabont ott már csak a fehér holló szintjén látni az utakon, helyette viszont egyre több a távol-keleti autó, nem csoda tehát, hogy két ütemű hangját ázsiaira cserélte a most következő Lorán Barnabás, vagyis Trabarna.
7: Van nekem egy kelet-ázsiai szomszédom, Fuing, egy derékrendes, becsületes ember, tök jóban vagyunk már, ha 10 éve szomszédok vagyunk, azt mondja múltkor, bána gyétek állé nálunk, oha, csaká, hinnetce. Mondom, wow, ja, megnézzük, figyelj, bármi is van hozzá kenyér, legfeljebb kicsikét, de majd kimozogjuk, figyelj, nem kell érte fizetni, ez a piros, vizé, ha sajtós, csaká, hinnetce, hát értem, nem értem. Mondom, még egyszer mondd ki a száddal, csaká, ninnetce. Figyelj már, te nem azt akarod mondani, hogy sárkány ünnepség, de csaká ünnepce. Mondom, nagyon király az 50 négyzetméterben, jihá. Figyelj, mi a tököm a sárkány ünnepség nátok, feleségem szülinapja. Állampolgárságot kapott egyébként Fuing. Kérdezem, milyen volt az állampolgársági vizsga? Azt mondja, hazádnak rendetlenítjé van, hogy a bölcsőzatban szírozítva ápolszatok, ha nem gyilagolni kívülni, ezt elmondta, ápolvány, ez oda, itt életállót kell! Mondom, ezt a Móri Zsigmond körtéren így nem mondjad el, mert nem 1000 éve nem volt élve nyúzás, de ott lesz tesó. Tehát, hogy azért légy szíves, ezt tartsd meg magad, olyan jó szomszéd vagy így egybe. Most villanyautó őrület volt, Fuingnál vett egy villanyautót, és a ház közös konnektorjáról töltötte a villanyautót. Én mondtam, hogy ne, ott van a ingyen áramkút, akkor még ingyen lehet, tehát miért nem ott töltöd? Óbánál, ott is szoktam tölteni, de ez még ócóbb, nem kell arra menni. És úgy csinálom, kicsi villanyautót feltöltöm itt ház közös áramjával. Fővezetek kábel nappaliba, és arról megy tévé, moszoget, minden. Így, vasszalom, mondom, rohadjál meg, te rohadt csaló. Tehát... Kérdeztem tőle, hogy figyelj, Fink, te fizetsz adót. Adó, igen. Az mi? És ugye, amikor neki sürgős, akkor nekem általában van idő. Este 10-kor veri az ajtót. Így veri az ajtót, hát te jövök ki, mondom, hát te, mint aki az életéért küzd, hogy van egy tablet PC érdekel, 5000! 5000-ért egy tablet engem érdekel, ugye? Megvenni 5000, ének se kérem, van, persze, hogy érdekel, de nézem, hogy hol gyártják, hogy ez csak 5000, nem gyártják, lopják! Azt mondja nekem, hogy Bana, állj nekem köcsön, kicsi wifi kód nekem most nem működik. Hát mondom, tessék, Barnika 1-2-3-4-5. Hát eltelt egy hónap, majd jön a alsó Peti szomszédom. Bana, te beszéltél a Fingel mostanában? Hála Istennek nem. Figyelj, van neki most havi 1000 forintért, teljes ingyen internet wifi. Már vettek a Lacáék és Döbrentei néni, a Pista, mindenki vett már. 8-an vettünk, te nem akarsz törve? 1000 forint, mondom. És ez működik? Persze, itt a kód, próbált ki. Barnika 1-2-3-4-5. Hazamentem, megváltoztattam a wifi kódot. Jött Fuing. Verte az ajtót. Bár nem működik wifi. Mondom, nem is fog, de nekem lett 7 előfizetőm. Tehát, hogy... Nekem is jár valami. Azt kell tudni, hogyha én kelet-ázsiai a szomszédod, akkor ők főznek, nagyon jól főznek, csak annak van egy ilyen szagelőzménye. Az olyan, hogy a réseken bejön, de tényleg olyan szaga van, hogy a térerő elmegy, rettenetes. És így megyek ki a gangra, mert jön ez a szag, így befelé, és Fuingott áll így, boldogan. Én meg megyek, hogy ez a szag, ő meg így áll, tök boldogan. A büdi? A büdi. A feleségem sütit süt. Azt az eget. És büdös a süti. Nem feleségem büdöszt. Nagyon tart a feleségétől, és ugye, hát ilyen szerencsejáték függő, és hát úgy áll a kapuba. És így morszos, én meg oda megyek hozzá, mi újság? Azt mondja, Gébana, játszunk kapaszosz jegy. Hát mondom, odaállok, akkor még jobban menni, oké, játszunk kapa szószjegy. Te menni hoz szószjegy, én majd kapa. Erre megjön a felesége. Hát egy ilyen 1 méter 30x1 méteres Néni, kettő óriási nagy cekkerrel, és már nagyon messziről mondja Fuingnak. Si fori vari ca! Si fori ra ca! Sing si ca vare die ci ca! Ez gondolom menj az anyádba, vagy ami hasonlót jelent. Fuing ott áll így lesütött fejjel, én is így szégyenkezek mellettem, nem mertem elmenni, úgy be voltam tojva. És így mondja Fuing, hogy si sori fa! Sing terédédé fa! Ez gondolom te menj a te anyádba, nem tudom mit jelenthet. Majd beviharzik a felesége, fölmegy, még mondja, hogy sing fori sa! Zeng a légész lépcső, azt kérdezem egy Fuingot, hogy figyelj már, asszony, mit mondott? Én hát nem étem. Árultuk régen a pecunkat, lakást, és volt egy ilyen visszatérő vásárló jelölt, sokszor jött, sok szakemberrel nézte, majd egyszer csak kopognak az ajtón, Fuing, azt mondom, ne, most majd így benéz, állod, lakász? Igen, takarodjál, majd ne rohadjál meg. Jó nap kíván! Bará, tudod, én lakász, még kerül 10 millióval több, mint te lakász? Nekem nincs kínai szomszéd. Jó lakász!
2: Utazzunk most képzeletben egy balatonparti büfésorra, ahol nemzetgazdaságunk felvirágoztatása érdekében két NAV ellenőr óvja a pénzügyi fegyelmet. Ha megvan, akkor már is érkezik Ürmös Zsolt, a NAV ellenőrök titkos élete című jelenete, illetve a két előadó, Ágoston Péter és Görög László.
8: Ne haragudj már, hogy így megszólítalak, de te is navos vagy, ugye? A francba. Honnan ismertél fel? Direkt nőnek öltöztem. Még ki is minkeltem magam?
9: Hát csak az I Love számla tetkódból gondoltam.
8: Meg máskor, hogyha nőnek öltözöl, azért a szakálladat is vágd majd le, jó? Kovács Pisti, a második emeletről.
9: Igen, igen, te meg Szabó Totya, a kiemelt ügyek osztályáról. Kiszúrtalak ám téged.
8: Igen, és honnan?
9: Hát, hogy a lángos nem tejföllel kértett, hanem a máfás számlával.
8: Bakker, ez hamis számlát adott. Nézzed már, tiszta kikszkrax. Még az áfa kulcs sincs rajta.
9: Fordítsd meg, fejjel lefelé nézed.
8: Ja, igen. Na és a család?
9: Jól vannak.
8: Gyerek?
9: Ott van az ugrálóvárnál.
8: Igen? Melyik az?
9: Amelyik most bírságolja meg az ugrálóváros ipsét.
10: Jaj, de kis aranyos. No, és milyen szigorú arccal veszi fel a jegyzőkönyvet. Tiszta apja.
9: Ugye? Ugye? Na és, nálatok?
8: Nálam az asszony egy kicsit berágott rám.
9: Na, mi történt?
8: Nemrég volt a gyerek születésnapja, és az anyósom egy játékpénztárgépet hozott neki.
9: Ezért haragszik rád?
8: Hát nem volt bekötve a NAV-hoz. Hát én meg megbüntettem 50 ezer forintra.
9: Azért az asszony, hát látom, szépen gömbölyödik. Csak nem jön a kis testvér.
8: De, igen.
9: Gratulálok. És mi lesz a neve?
8: Hát az asszony Katát szeretett volna, de én jobban örülnék az általányadónak. Hát, csak azt marha nehéz becézni.
9: Te! Figyelje már, neked mi volt a legdurvább ellenőrzésed eddig?
8: Hát amikor a Sote szülészetén kellett lebuktatnunk egy hálapénzes dokit. Újszülöttnek álcáztam magamat. Magzatmáz, köldökzsinór, meg minden volt rajtam. De bevetés előtt nagyon bekajáltam, és ezért beszorultam a szülőcsatornába.
9: És császárral szedtek ki?
8: Nem, tekkel.
9: Az semmi. Ha láttál volna engem, amikor anyakocának öltöztem, hogy lebuktassak egy korrupt őstermelőt.
8: És mi volt?
9: Hagyjuk. Valamit megsejthetett, mert összezárt az olban egy kondisznóval. Hát nem volt nyugodt éjszakán.
8: Képzelem, bezzeg régen, amikor még volt a szakmának becsülete.
9: Ja, Emlékszel, amikor a Mikulást bírságoltuk meg?
3: Hát persze, lehet azt elfelejteni. Nagyon készült az öreg. Minden manót bejelentett, és még a legkisebb szaloncukorról is számlát adott.
9: Ja, de amikor megkérdezted, hogy és a virgács fa kitermelési engedélye hol van? Na, csak pislogott akkor, mint kezdő mókus a lombkorona sétányon.
3: Hát igen, hát az nagyon jó volt.
8: Te, én a leggyakrabban mostanában külföldi turistának álcázom magam.
3: Igen, és azt hogy csinálod?
9: Amikor belépek, köszönök.
3: Hű. Te tudod, az külföldi ül, hogy áfás számla?
9: Persze tudom, számlabitte.
3: Aha, jó. Én most főleg bölcsödékbe járok. Nézzük, hogy van-e zárjegy az anyatejen. Egyébként már teljesen ki vagyok. A héten volt 3 próba tetoválásom, 2 próba köldök piercingem, meg 1 próba végbél tükrözésem.
9: Nehéz szakma ez a miénk. És még a pedagógusok panaszkodnak?
3: Hát én most nem tudnék velük ülősztrájkolni, az biztos.
9: Hallottad, hogy a Pistivel mi történt?
3: Mi?
9: Hát a húsvéti sonka razziakor kicsit sokat ivott, és fogadásból bevállalt egy próbatemetést.
3: Nagy cucc, azt még én is bevállalnám.
9: Na jó, de ő hamvasztással. Ez így, hogy na ezt mondta ő is, csak kicsit magasabban.
3: Igen, és mi történt?
9: Ő lett a hónap dolgozója. Posztumusz.
3: Te, oda néz!
9: Mi?
3: Látod azt a heghütőt?
8: Igen, én is észrevettem ám, hogy nem adott nyugtát a mocsok.
3: Aha, hát akkor kollega, itt az idő, hogy szolgálatba helyezzük magunkat. Újra együtt ketten, mint a régi szép időkben.
8: Csapjunk le rá!
3: Oda megyünk, és jól megbírságoljuk.
8: Ezer örömmel.
3: Akkor 3-ra akcióba lendülünk.
9: Aha, de várj. Te mondod, hogy navellenőrzés, neked mélyebb a hangod.

0: Nehéz idők járnak nyaranta a bulvár lapokra, hiszen a sztárok is szabin vannak, elutaznak, igyekeznek még jobban eltűnni csekéke magánéletükkel együtt a nyilvánosság elől, persze rendszerint hiába. Pedig a legkülönbözőbb álcázási módszereket vetik be, aminek következtében a lakosság azonnal tudja, hogy ha egy strandon kalapos, napszemüveges, függönnyel körbetekert nőt lát, aki felszegett fejjel folyamatosan a tengerrel ellentétesen a part felé néz, akkor az alig, hanem valami híresség. Aradi Tibor és Varga Ferenc József a hazai sztárvilág prominens képviselőitől érdeklődött, ki hol tölti a nyarat, és számíthatunk-e a visszajövetelére. Köszöntsék a Rádió Kabari színpadán tehát Aradi Tibort és Varga Ferenc Józsefet.
1: A Facebook videói közül válogattunk. Kiszel Tünde.
2: Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit a szerelem fővárosából, Stockholmból. Fura, hogy ilyen hideg van itt, de legalább nincs olyan meleg, mint odahaza. Ma abban a nagy múzeumban voltam, amiben a Mona Lisa is van, meg a Szexi Dávid szobor, de egyiket se találtam meg. Majd holnap visszamegyek, hát ha kitefik. Majd megkérdezem, hol vannak, de nem tudok olyan jól angolul. Mindegy, most megkeresem, hát ha van Bugyi Múzeumi.
3: Hajdu Balázs humorista.
4: Hello, sziasztok. Bocsánat, elaludtam a vonaton. Később kiderült, hogy repülőn ülök. Szerintem ez London, ha csak nem vitték át Párizsba a Towert. De mondjuk nem szokták. Én se vinném át a budai várat, mondjuk Belgrádba. Amúgy Dresdába akartam menni, de a buszon is elaludtam. Bőröndöt nem hoztam, mert a ruhám rajtam van. Szappan meg van a szállodában. Bár én kempingezni jöttem. Köszönöm a figyelmet.
1: És akkor most jöjjön mindenki, Tibi bácsi, a Dévényi Tibi bácsi.
5: Szervusztok, itt Tibi bácsi! Én itthon nyaralok, és végre kijutottam egy Fradi meccsre. Hát, eddig egyetlen pontos labdát se láttam. Meccs előtt bementem az öltözőbe, és megkérdeztem a játékosokat, hogy mi lenne a három kívánságuk, de nem kaptam választ, de egyik se beszélt magyarul.
3: Borda György és Balázs Klári jelentkezik Las Vegasból.
6: Hát mindenkit nagy szeretettel köszöntök ide. Las Vegasból, a Bellagio Hotel kaszinójából igazi sztárparádét láthattok itt a pokerasztalnál, hisz az asztalnál ott ő Gyurcsány Ferenc, Orbán Viktor és Vajna Tímea is. Hát Klárikával együtt gyorsan közvetítjük is a partit. Nézzük akkor Vajna Tími lapjait. Atya úristen!
7: Hú, tényleg, oda nézd, Gyuri, áspárja van.
6: Nem azért kiabáltam, nézd, milyen cickója van neki.
7: Gyuri, is napszerezni szeretsz?
6: Igen.
7: Akkor a helyedben most vigyáznék a tökeidre.
1: Egy igazi tévés ikon következik, Vitrai Tamás.
8: Kedves nézőim, nagy szeretettel üdvözlök mindenkit innen az alföldi rónaságból. Talán megbocsáthatnók, hogy így 93 évesen még csak tanulom ezt a Facebook élő videó készítést. Most kaptam ezt az okos telefont, és higgyék el, nem azért nem látszom a képen, mert rosszul tartom a telefont, hanem mert a búzamező közepén állok. Aratás után találkozunk.
1: Még mielőtt jönne az igazi,
8: megelőlegezzük önöknek Fábri Sándor.
9: Szevasztok, jó estét, innen az Antarktiszról, így napszaknak megfelelően, kicsit halkabban beszélek, mert ez a pingvinek alvás ideje, mert épp most meséltem nekik Trockiról, meg a Cárevicsről, hát azért azt hiszem, hogy Amundsen talán érdekesebb lett volna, na most kevesen tudják, hogy az Amundsennek volt egy magyar rokona, de nem ismerték egymást, na most én viszont annál inkább nagybátyám révén, de erről majd máskor, mert most így erős izgalmi állapotban tovább hajózom, és átnevezem a hornfokot.
1: Na, akkor jöjjön kis grófó.
6: Na, Nagy szeretettel köszöntelek titeket innen Dubajból, sok puszit küldök mindenkinek. Hallgassátok meg a legújabb dalom első 4 sorát, amit innen Jollyval küldünk nektek Dubajból, természetesen speciálba.
10: Az én babám, a legszebbik kincsem. Magyar emberként Dubajban honvágyam már nincsen, mert a Burj Khalifa előtt, ha egy percre megállok, 5-ösével jönnek a magyar kis leányok.
0: Komoly mérföldkő ez a rádió kabaré történetében, hölgyeim és uraim, e világot jelentő deszkákor ugyanis még soha nem hangzott el Coming Out. Olyan pedig, amilyen Kövesdi Miklós Gábor tollából született, a világon sehol sem. A tanúságtételt előadja Vida Péter.
11: Bevallom, hölgyeim és uraim, régóta küzdök az identitásommal. Sokáig próbáltam tagadni, a hajlamaimmal ellentétesen viselkedni, de úgy döntöttem, nem titkolózom tovább, felvállalom magam a világ előtt. Coming out-olok. Szexista vagyok. Igen, kimondtam, de rögtön teszem hozzá, nagyon szégyellem magam ezért. Kezdem azzal, én a nőket szeretem. Ami így utólag belátom súlyos kirekesztés, hisz azt sugallja, hogy a férfiak különböznek a nőktől. Tudom, az se mentség, hogy biológiából így tanultuk. Egyetlen enyhítő körülményem, hogy ez velem született rendellenesség. Amin úgy érzem, így 40-en túl már nem tudok változtatni. Szerencsére nem is kell. Köt a házastársi hűség. Hitvesem valószínűleg semmivel nem lenne megértőbb, ha egy férfival csalnám meg. Ebből is látszik, hogy ő nem szexista. Aztán kérem, pironkodva, de azt is be kell vallanom, nekem az édesanyám is nő volt. Sőt, amennyire vissza tudom követni, családom igazi reakciós, mert az összes nőtagja nő volt. De hogy mégiscsak jóvá tegyek valamit a bűneimből, összegyűjtöttem néhány példát, mik azok a gesztusok, melyeket gyökerestül ki kell írtanunk, mint reakciós, szexista csökevényeket. Évszázadok óta hitegetjük szegény, jobb sorsa érdemes nőtársainkat, hogy udvariasságból engedjük őket előre az ajtóban, holott, most már, mindannyian jól tudjuk, hogy csak a feneküket akarjuk megbámulni. Na de ha mi megyünk előre, az épp oly gorombaság, hisz ezt a tettünket úgy értelmezhetik, hogy mi meg a hátsónkat mutatjuk nekik. A legjobb megoldás duplájára növelni az ajtószabványt, hogy egymás mellett léphessünk be mindenhova. Addig pedig inkább el se induljunk. A lovagi erény egyik szimbólumává vált a nő elé a pocsolyába terített kabát. Mekkora képmutatás, megkérdem én, hazaérve, ki fogja kimosni azt a kabátot? Ugye? És hölgyeim, önökhöz is szólnom kell, mert sokan vannak, akik a mai napig naív, jó hiszeműséggel fogadják a gavallérok bókjait, ajándékait. Haj, vigyázat! Ezekkel önök is a szexizmus ingoványos talajára lépnek. Mi több, könnyen válnak az erősebb, nem prédájává. Meg kell tanulni a sorok mögé látni. Például, költözzünk össze. Ez az a mondat, melyet oly sok hölgy szeretne hallani, mert úgy véli, az udvarló szándékainak komolyságát jelenti. Frászt. Valós jelentése, ne kelljen már annyit autózni, ha szexre vágyom. Végezetül pedig, számoljunk le mindörökre egy nagyon súlyos tévedéssel. A Titanic valójában a szexizmus emlékműve, amit nem átallottak még filmben is megörökíteni. Hogy miért? Először a nők és a gyerekek. Hát fúj, és megint csak fúj. Egy öntudatos nő inkább belefullad az óceánba, sem hogy eltűrje az eféle megaláztatást. Köszönöm!
0: Rádió Kabarénk zászlajára tűzte a fiatal tehetségek bemutatását, gondozását. Jöjjön most egy ilyen fiatalember, fogadják szeretettel az örök ifjú Fábry Sándort.
12: Jó estét kívánok, köszönjük szépen, hogy ilyen nagy számban elfáradtak. Számtalan téma kavargott a fejembe, de gondoltam, hogy annak, hogy a gyerekek vállalnak-e nyári munkát, vagy nem, és ha igen, mit, annak lehet némi aktualitása. Ugye most azt látom, hogy nem, hogy annyit tanultál, édesem, egész évben, hogy te ne dolgozzál, csak otthon pihengessél, internetezzél, a befüggönyözött szobába nyomogasd a telefonodat, és interneten megnézed, hogy kint milyen az idő, meg hogy milyen egy mező, meg milyen egy cseresznyefa, meg milyen a dun. Na, hát szóval borzalmas, hála Istennek Borika lányom nem ebbe a kategóriába tartozik. Lent voltunk Balaton felvidéken, és kezünkbe került a Tapolcai Hírözön. Az egy hirdetési újság, hát ezt az első betűtől az utolsóig Borikával kiolvastuk. Én nagyon szeretem az állathirdetéseket, hogy broiler csirke kapható, májkacsa, konyhakészpulyka, szopós malac, tehát engem ezek érdekelnek. Borika meg végignézte az összes álláshirdetést, hogy ő mit csinálna, és a legjobban tetszett neki, hogy a Zánkai strandra lehetne menni, még csak 12 év. De már készül az életre, a nagy feladatra, a Zánkai strandra lehet menni lángos sütőnek, de hát oda volt írva, hogy csak gyakorlattal, hát gondolta, hogy majd megszerzi. Egyébként olykor a Zánkai strandra szoktunk járni, tavaly előtt történt, hogy meglátta büfésnő, azt mondja, hát én nem tudom, mi van itt. Ma a Fábry úr, tegnap meg a Csóré Béla. Egyébként ő egy mulatós énekes, én nem ismertem, azóta meghalt szegény, Isten nyugosztalja. Kérdeztem egyébként Borikát, hogy úgy nagyjából, nem szoktam ezt gyakran megkérdezni, meg ez olyan hülye szülői kérdés, persze marhára érdekelne. Mondta, hogy vagy író lesz, vagy színésznő, vagy tekkes. Még a színésznő író az valamennyire rokon, a tekkes az egy kicsit furcsa. Na, hát én rengeteg mindent csináltam fiatal koromban, elsősorban azért, mert láttam azt, hogy a pénztelenség a szüleimet hogy őröli. Tehát állandó csóróság volt, részben azért, mert apám a fizetésének a felét azt leadta különböző kitelepített, börtönben lévő, börtönből megjött, deklasszált. Ugye, hát ne felejtsük el, hogy a köztisztviselőknek a nyugdíját mondjuk a Rákosi korszakban megvonták. Tehát nix, nulla Béla bácsi. Tehát táblabíró voltál, szép házad volt Szolnokon, azt elvesszük, de nincsen nyugdíj, old meg, és próbálj ugye valamit csinálni. Tehát én mindig igyekeztem azon, hogy valami kis pénzt keresek. Az egyik legspeciálisabb jobbom volt, amikor ugye mi szobákat is adtunk ki, szintén hasonló megfontolásból. Borikának néha elmondom, hogy hanyan nyaraltunk abban a házban, ahol most hárman lakunk, és alig férünk el, nem beszélve arról, hogy herék kutyánk, ha előbb randol a kanapén, akkor mi állva nézzük a tévét, tehát akkor nem nagyon. Jaj, Harry, most 3 napot, hogy most nem voltunk Balatonfelvidéken, most Szentendrén beadtuk ilyen napközibe. Hát nagyon szörnyű volt, és elfelejtettem vinni a rongyóját, meg a saját kis derékalját. Minden nap felhívtam a kutyapanziót, hogy hogy van Harry úr, és mondtam, hogy vasárnap a Csengetett Milordot tegyék be neki, mert azt szoktuk együtt nézni, meg vittem a saját konzervjét, meg mindenféle, nem fog többet ilyet csinálni, rettenetes. Na, hát nyári munkákról akartam beszélni, de megint sikerült egy picit elkanyarodnunk. Na, kérem szépen, ez a speciális munkám az volt, hogy nálunk nyaralt ez a család, akik Tahiban építkeztek. és a fickónak volt egy trabantja, és reggel bevitte apámat dolgozni. Az nagy dolog volt. Nekünk nem volt autónk. A lényeg, hogy építkezett, és nem volt neki a betonkeveréshez sóder szitája. És nekünk is, hát benéztem a spájzba, volt minden, kisebb szita, nagyobb szita, káposzta, gyalú, ugye, spájzba mindig ajánlatos benézni, főleg anyám idejében, ott retteltes dolgok tartózkodtak, de ausgetippelt, sóder szita nem volt, erre hozott egy alumínium lemez, hogy én ezt neki reggelre juggassam ki. Hozott egy ilyen pontozó, tehát azt ütöttem, vertem, 3 órakor már hortyogtam a lapon, ráestem, véreztem, stb. Egy impozáns összeget ajánlott be, ugye, mert emiatt állt volna az egész brigád, meg az egész építkezés, hát ezt reggelre elvégeztem, és akkor fölvettem azt a 3000 forintot, ami abban az időben járt egy ilyen munkáért. Na, valamivel élvezetesebb volt a gyümölcsárusítás, ugye nekünk rengeteg cseresznyénk volt, medgyünk, és különböző almáink. Hát a kertben volt 8-10 féle alma, olyanok, amikről ma már nem is hallanak. Na, a lényeg, hogy zacskót se lehetett kapni a kádárizmusba, mert az is lehet a kizsákmányolás eszköze. Hát lehet, hogy ilyen nagyon rafinált őstermelők ápisz kapcsolatokkal szereztek zacskók, nekünk az volt a lényeg, hogy minden zacskót meg kellett menteni, és azokat gondosan simogatni és eltenni. És akkor jött el az én időm, ugye reggel leszedtem a gyönyörű germetsdorfi cseresznyét, ugye, és nagymamának a krupp mérlegén szépen kiporcióztam a kilókat, volt fél kilós is, és 21 szotüdülő volt akkor Leányfalú, képzeljék el. Minden délután 5 órai teja. A szaxofonnál Horéci néni, aki a rettenetes légzsákjai közé helyezte el a szaxofon, és mi pedig a kerítésnél álltunk, és az orrunk az már belenőtt a dróthálóba, illetve az arcunkon ilyen furi minta alakult ki, ott néztük, hogy csurgliznak a fiatalok. Na a lényeg, hogy 2 turnus volt általában, az egyik csoport ebédelt 00:30, a másik 13:30, úgyhogy 1 óra körül oda mentem, és ezt a nagykosár cseresznyét eladtam kb. 10 perc alatt. Hát azt képzeljék el, hogy a helyi zöldségbolt nem vehette meg az emberektől a gyümölcsöt. Tehát az emberek nagy mennyiségbe eladták a kofának, a kofa bevitte a nagybannira, és ők rendeltek a nagybanitól. Tehát mire a cseresztje megérkezett, az addigra már bejárt a tolnát baranyát, és így pedig én a munkában megfáradt szotbeutaltaknak friss, ropogós cseresznyét, almát, időnként körtét tudtam biztosítani. A körtefára senki nem mert fölmászni, mászott már valaki körtefára? Annál aljasabb típusú fa nincs a világon, mert úgy néz ki, hogy vastag az ág, és úgy hasad, mint a 7 szentség, szóval oda csak Dalkó bácsi mászott fel, Dalkó bácsiról mesélek majd legközelebb rendkívül hosszan. Na, volt, ami mindenféle, középiskolás korunkban egy barátunknak a papája építész volt, és beutalt minket az Aquincumi romterületre, ahol azt hittük, hogy régész segédek leszünk. Ehelyett köműves segédet lettünk, szó sem volt régészkedésről. Az első napi munka az volt, ugye, hogy ezeket a kiásott és felfalazott épületeket védőfödémmel kellett ellátni, fölültettek minket egy betonfödémre, ahol elfelejtették kihagyni a betonba a likat a korlátnak. Úgyhogy kaptunk egy vésőt és egy kalapácsot, és ott ültünk, és véstünk, és kalapácsolgattunk, hát egy óra múlva már csurgott belőlünk a vér mindenütt, tehát ott is, ahol nem is kalapácsoltunk. Hát valami egészen rettenetes volt a dolog, és délutára azt mondtuk, hogy na ebből elég, csőre töltöttük variálható klodgatyánkat, és volt egy gyönyörű Neptun medence, 3. századi mozaikokkal, és ezt feltöltöttük. Csináltunk bele valami dugót, De mondom, hát teljesen sebesek voltunk, és elkízlottak, és plusz, hát idegileg kiborított az, hogy más hülyesége miatt nekünk ott véstünk kell órákon keresztül. Tehát délutára úgy éreztük, hogy minket is utolért a relax, és jó 40 fokos meleg volt, jól esett ebbe a hideg Neptun medencébe beleplacsanni, abban a pillanatban feltűnt Hajnóci professzor szalmakalapja egy UNESCO küldöttséggel, de olyan gyorsan pattantak elég, hogy már kitiplizni se lehetett, és akkor volt annyi humorérzéke, hogy mondta, hogy ladies and gentlemen, Neptun van, Neptun 2, Neptun 3. Ezek voltunk mi, az 1-es, 2-es és 3-as Neptun, úgyhogy így ezt megúsztuk. A következő évben elhelyezkedtünk a Budakalászi Gyógynövénykutató Intézetbe, ahol kamillát kellett aratnunk. Méghozzá egy olyan készséggel, ami van az utcaseprőknek, tehát ez a kis fél doboz nyéllel, ugye, amire fel lehetett pofozni a szemetet, locitromot, egyebet. Na ez ugyanilyen volt, csak a vége ilyen fogas volt. Úgyhogy ezt így meg kellett hussintani, mint egy kaszát, és akkor ez levágta a kamilla fejeket, és hát ezeket kellett nekünk begyűjteni. Orsós Rudi bácsi, szóval akkor láttam meg, hogy hogy kell egy munkahelyen lógni. Ott, ahol éppen aradtunk, tőlünk balra 50 méterre volt a vízsav. De Orsós Rudi bácsi megkerülte a területet, tehát egy körjáraton jutott el ugyanehhez a csaphoz, de nem vagyok színész, tehát nem tudnám ezt utánozni, de úgy tudnak menni, mintha mennének valahova. Tehát nincs ez az ingás-bingás, hanem ilyen szakszerűen mennek, és erről mindenki meg van győződve, hogy ő most fontos küldetést teljesít, és nem is igen kérdezték meg, hogy mi volt. A csapnál ő levette a Sky kalapját, Sky Sky madára, hogy drága Boncz Géza mondta, azt megtöltötte, szépen kiitta, még egyszer körbeöblítette, a fejébe csapta, majd ugyanezen az úton szépen visszajött ugye az alaphelyzetbe. Na hát dolgoztam aztán, mint pincér is, arról már meséltem, mikor a határcsárdába nem jött be a főúr, és nekem kellett a halat szervíroznom. És hogy nem, ez a hal megcsúszott, és a hölgynek a dekoltázsába landolt, de pont úgy, tehát ez megint egy érdekes filozófiai tanulság volt, hogy van olyan, mint a vígjátékokban, tehát nem kell azt gondolni, hogy az csak a filmen van, amikor én ott álltam, és hát semmi kétség nem volt, és emlékszem, van olyan kétségbe esetten, mert valószínűleg egy kicsit égette is, ugye, próbálta ezt kihurkászni, akkor már átütött a paprikát, zavt, akkor a nő nem érte utol, akkor mondom, egy pillanat kiveszem, mondta, elmegy maga a picsába, a kanállal ráütött a kezemre, hát hiába mondtam, hogy bennem megvan a maximális jó indulat, a főnök viszont csak annyit mondott, hogy holnap nem kell jönni. Voltam aztán recepciós a római parti kempingbe. És kérem szépen, ez azért érdekes, ugye, mert én teremtettem egy ilyen kitalált figurát, akin keresztül elmesélem a barátaim történetét, ez a bizonyos Dörflinger Dodi. És aki nekem ott kollégám volt, Dörflinger úr, ma se tudom a keresztnevét, hát Dörflinger úr az a Dörflinger úr, egy ilyen kicsit pufók, erősen bekölnizett, hátrafésült hajú úr volt, aki a Nemzeti Banknak volt valamikor a főpénztárnoka. Hát az olyan, mint egy ellentenger nagy. Tehát a karjának a koreográfiája, ahogy a pénzt így prrr, és mindezt egész testből. Tehát ahogy ő számolt vagy osztott, még a pufók popia is mozgott, tehát ez egy olyan lágy, teljes testet igénylő koreográfia volt, a finom ujjairól nem is beszélve, és ugye akkor az aprót százas csomóba kellett rollnizni. Hát azt is úgy csinálta a rollnit, mint ahogy a nagyanyám a rétes tésztát gyúrta, ugye összerakta, mindig oda kellett vágni, ugye ez egy nagyon lényeges dolog volt, nem voltak pénzszámológépek, szóval ezt is csodálatosan csinálta, és hát megismertem egy életutat, hogy hogyan leszel néhány héten belül a Nemzeti Bank főpénztárnokából segédmunkás Dunaujvárosba. Tehát ez a nagy karriere korszaka volt, és ennek is tulajdonképpen hálásnak kellett lennie, ahogy Bozz Géza mondta mindig, hogy a jóságos Lenin visszaadta a gyerekeknek a labdát, holott közéjük is lövetetett volna. Tehát ő örült, hogy a római parti kempingbe lehetett pénztárnok. Ez már nem nyári munka, csak nyáron történt. A filmgyárban dolgoztam Jeles Andrással, az Álombrigád című filmjéről talán hallottak, aminek lényege, hogy egy szocialista brigád előad egy szovjet darabot. És lementünk Dunaújvárosba szereplőt keresni. Másnap a szervezők, hogy kedvünkre tegyenek, elvittek a strandra, és a strandra hívtak néhány publika puellát, és ülök a medence mellett egy publika puellával, és nagyon kedvesen beszélgetünk. Abba az időben dramaturgi fizetésemet szőnyegkereskedéssel egészítettem ki, tehát vettem egy szép szőnyeget az Ecserin szőnyeges Gyuritól 15 ezerért, és másnap eladtam Makkárolynak 50-ért, de az még mindig megérte, mert jó szőnyeg volt, de a legnagyobb varázs az volt, hogy a Trabanttól hazamenni egy csajjal és egy szőnyeggel. És mind a kettőt kibontani, és valamilyen sorrendben mindegyikkel történjen valami. Na most, aki egyerget-petyerget már szőnyegen, az tudja, volt, vigyázni kell, mert az kidörzsöli az embernek azt a részét, ami éppen a szőnyegen van. És amit most mondani fogok, az már csak egy mondat, és ez a női léleknek ez a csipke finomsága. Ott állt mellettem a csaj, és hát a bal térdem az erősen sebes volt. Rám nézett, megsimította. Hát mit csináltál, Sanyi? És nem kérdezett többet, mind a ketten tudtuk mindent. Diszkrét volt, de ugyanakkor jelezte, hogy miről van szó. Ennél csak egy jobb volt a Taján Dörögdi presszóban, mikor mondtam, hogy kérek egy presszókávét két édeskével, mire mondta a kis, hogy sajnos ketten nem férünk a csészébe.

Kedves hallgatóink, a Rádió Kabarét hallották. A házigazda Maksa Zoltán volt. Kreatív producer Fábri Sándor. Dramaturg Sinkó Péter. Gyártásvezető Popovics András. Hangmérnök Zsidei János Zsonó. Vezetőíró Kenderesi Attila. Rendező Csizmadia Tibor. Munkatársak Berta Zsolt, Bódog Pál, Csukrán Viktória, Danku Noémi, Kajzer Hajnal, Kerekes Endre, Takács Tibor. Csatornaigazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2023-ban.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket és megszünteti az erőszakos központosítást. A következő hetek legfontosabb tervezett intézkedéseit Tarr Zoltán sorolta a hétvégén, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett múzeumok majálisán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, semmilyen módon nem fognak politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan kell a kultúrának működnie. Kiemelte, egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád, a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonlített tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség

0: Kastélyparkjában, amely a Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri Múzeumának kezelésébe tartozik, írja a bum.sk. Alapinformációi szerint a park kerítése több helyen is hiányos, az állat az egyik résen juthatott be, de kijutni már nem tudott. Végül sikerült kihajtani a parkból. Az állat eléggé riadt volt, de nem akart támadni. A szakértők szerint a medve körülbelül 3 éves lehetett. A parkban vadkamerákat helyeztek el a terület megfigyelésére, a látogatókat pedig óvatosságra intik. Tiszteletbeli aranypálma díjjal tüntették ki életművéért John Travoltát a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, a rendezőként jegyzett első nagyjátékfilmjének díszbemutatóját követően. A hollywoodi színész meghatódva úgy fogalmazott, ez az elismerés számára fontosabb az Oscar-díjnál is. Travolta visszatérő vendége a rendezvénynek, 3 alkalommal is főszereplője volt a hivatalos versenyprogramba meghívott alkotásoknak. 1994-ben az aranypálma díjas Ponyva regény című kultuszfilmnek, majd az Életem szerelme és a Nemzet színe java című filmeknek.
1: Időjárás.
2: Ma a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a fátyol, illetve a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként fordulhat elő zápor eső, elvétve zivatar. Az északias szelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Ez a Pszichoaktív, ahol a műsorvezetők és vendégeik csak arról beszélnek, ami a lelkedet is érinti.
5: Balaton Rádió.
4: Pszichoaktív. Tematikus magazin műsor, mert egy kis drog neked is jár. Neked is jár.
6: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai magazin műsora. Minden hétköznap reggel olyan területekről hozunk nektek információkat, mint az önismeret, a család, a párkapcsolat és a munka. Ezekből aztán több nézőpontból körüljárva a témát, alkothatunk véleményt, illetve szélesíthetjük a tudásunkat. Hamarosan kezdünk itt a Pszichoaktívban.
7: Ugye, már te is Balaton Rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
8: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: holnapra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek, ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai magazinműsora, és Erdős Róbert kolléga is itt van mellettem.
1: Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit.
0: Nem tudom, hogy állsz a buddhizmussal.
1: Vannak ismerőseim ismerettségi körben, azért már így szereztem pár, hát tapasztalatot nem, de így nagyjából az ő hozzáállásukat, úgyhogy mindenképp, és ha jól tudom, akkor van egy ilyen park is a Heves megyében.
0: Ahol ilyen sok...
1: Igen, szerintem ilyen központ.
0: Na, hát akkor ez érdekes, mert a buddhizmusnak ugye van egy olyan tanítása is, amit akár a hétköznapi ember is használhat, vagy érdemes lehet bizonyos elveket követni. Ezt fogjuk most megnézni. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint, ha az élet értelmét kutatjuk, érdekes említeni az indiai ájurvédát. India ősi orvosi rendszere szerint az élet értelme az értelmes élet. Az ájurvéda 4 javaslatot tesz az értelmes életre. Az első azt mondja, hogy az életednek legyen darmája, ami itt azt jelenti, hogy célja, és ez a cél nem más, mint a belső világ összhangba hozása a külsővel. Azaz, ahogy gondolkodom, azt élem, vállalom a személyiségem, hajlamait, vágyait, nem rejtegetem belső működésemet, magyarán kinyilvánítom, hogy ki vagyok. Ugye akkor az is benne van, hogy a külvilág történéseivel is képes vagyok összhangban lenni, a körülményekkel együttműködöm, tehát a belsőmet kinyilvánítom, a külvilágot pedig beengedem. Ez a belső és külső harmóniájának megteremtése. Ez azért nem kis feladat, amit a mai kor betegsége, a stressz folyamatosan akadályoz. A második ájurvéda javaslat azt mondja, hogy legyen artád, azaz birtokolj forrásokat. A források kapcsán is 2 aspektusról beszélhetünk, a külső források megteremtése az egyik cél, a megfelelő anyagi bázis, a másik pedig a belső források ügye. Itt azt érdemes megkérdezni magunktól, mi az, ami feltölt minket, ami inspirációt jelent, hogyan vagy honnan merítjük a belső erőt. A belső forrás lehet a zene szeretete, filmek, könyvek, akár barátok, akikkel érdekfeszítő beszélgetéseket folytathatunk. A művészetek, de a sport is. És természetesen a kapcsolat is különféle spirituális, szellemi irányzatokkal. Sokan ma a feltöltődést a nyugalomtól kapják, csendben lenni például a természetben. Ha a belső források elapadnak, akkor a depresszió válik bennünk uralkodóvá. A harmadik ájurvéda javaslat azt mondja, legyen káma az életedben. A káma kifejezést nyilván sokan ismerik az indiai Káma Sutra könyvből, ahol kifejezetten nemi örömökre utal a fogalom, de a káma ennél sokkal általánosabb, az örömöt jelenti. Lehet, hogy az életünkben már megvannak a megfelelő forrásaink, de nem mindegy, hogyan használjuk őket. Vajon szenvedést vagy örömet okozunk velük magunknak vagy a környezetünknek? Tudunk-e örülni az apró dolgoknak, értékeljük-e kellőképpen a finom gesztusokat, észrevesszük-e a szépséget a világunkban? Élvezzük-e a testérzeteinket, a légzésünket? Ezek mind olyan kérdések, amelyeket a káma kapcsán érdemes feltenni, nem csak a nagy célok eléréséből származó örömökre lehet itt gondolni. A negyedik ájurvéda javaslat szerint életünk akkor értelmes, ha megvan a moksa is, melynek jelentése a szabadság. Itt is 2 aspektusról beszélhetünk, a külsőről és a belsőről. Mekkora szabadságfokunk van kívül, mennyire tehetjük meg azt, amit szeretnénk, és akkor-e, amikor szeretnénk, vagy mennyire tartanak fogva a vélt vagy valós kötelességek. Érdekes szó a kötelesség, mert szerepel benne a kötél, ami megköt. Vajon megteszünk-e mindent azért, hogy a körülményeinkhez képest a szabadságfokunk is kielégítő legyen? Belső szabadságunk hatása, hogy nem kötjük gúzsba magunkat rögeszmékkel, hanem belül járjuk a szabadság, vagy más néven a megszabadulás útját. Ekkor hajlandóak vagyunk szembesülni a korlátainkkal, a hajlamainkkal, és képesek vagyunk elengedni őket, például elengedni a múltból fakadó sérelmeket. Ezek ugyanis mind-mind gátolják, hogy örömünket leljük éppen abban, amiben a jelen pillanatban időzünk. Ha valaki belül szabad, akkor olyan elvet vagy eszmét tesz magáévá, amelynek a hasznát látja. Aztán vannak persze a sikeresség akadályait befolyásoló tényezők is, mint a folyamatos biztonságra törekvés és félelem a létbizonytalanságtól, vagy ha az időnk nagy részében a külső forrásokon gondolkodunk, vagy kell gondolkodnunk, Illetve az is lehet, hogyha folyamatosan törekszünk a dicséretre, és a félelem esetleg az esetleges megszídásoktól, vagy ha erős a hajlamunk, amely megakadályozza a sikeres életet, ha folyamatosan a sikerre törekszünk, és félünk a sikertelenségtől. Robi, hozzád fordulok, mit gondolsz erről ezekről a buddhista elvekről?
1: Én itt most rögtön az elején egy korrekcióval szeretném kezdeni, mert hogy azt mondtam, hogy Eves megyében van ez a Buddha központ, vagy Buddha park, Nógrád megyében van, méghozzá Taron, tehát ez a Tari Buddha központ, vagy Buddha parknak nevezett. 21-es főút mellett van egyébként bal kézre, tehát szerintem aki arra jár, mindenképpen érdemes megállni, mert csoda szép, nagyon szép a templom is, és nagyon szép ott a környezete is, tehát mindenképpen. És ezeket, amiket most itt hallottunk, ezeknek a jegyeit valahonnan, onnan ott ebben a központban, ebben a parkban meg fogjuk találni, és ha más nem, akkor magát az érzést egy kicsit át tudjuk alakítani. És érdekes egyébként, amik itt elhangzottak, mert ezek mind-mind az életünk részei, ezek a dolgok, tehát akár az öröm, akár az, hogy az anyagi dolgokat nézzük, akár az, hogy a lelkünk éppen hogyan viszonyul másokhoz, és ez igazából az egyénnek, az énnek a nyugalmát fogja majd igazából végső sorban elő segíteni. Tehát az, hogy én tudjak örülni a legapróbb dolgoknak is. Tehát ahogy korábbi műsorunkban is már beszélgettünk róla, hogyha egy picit meglátjuk az apróbb dolgokat is az életünkben, vagy a rossz dolgokban is látunk egy pici jót, akkor az már jó, hogy örülni tudunk, hogy nem lett rosszabb. Ugye nagyon sokan szokták, nézd már, túl optimista hozzáállás, hogy nem tudom, történik egy baleset, és akkor eltörik a, nem tudom, a lábunk, vagy eltörik a kis lábujjunk, vagy bármi, de hogyha úgy esünk, akkor lehet, hogy a fejünkre is esettünk volna, és akkor ott súlyos koponya sérülés egyéb, tehát ezért mondom, hogy talán az is nagyon fájdalmas, ha bekövetkezik egy ilyen törés, de mégis még mindig jobb a kimenetele, mint mondjuk egy fejre esésnek, vagy egy nyakra esésnek. Tehát igazából azt mondom, hogy a legkisebb dolgokat, ha meg tudjuk látni, ez az öröm, illetve hát az, hogy birtoklás, tehát hogy miket birtoklunk, milyen tárgyakat birtoklunk, tehát az okozza számunkra az örömet, hogy van egy nagy terepjárunk, és van egy, nem tudom, hatalmas nagy házunk, vagy egy kis lakásunk, amiben olyan eszközeink vannak, vagy egyáltalán az okoz örömet, hogy a barátainkkal emberi kapcsolatokat tudunk alkotni és ápolni. És az okoz örömet, hogy valaki megkérdezi, ránk ír egy SMS-ben, vagy Messengeren, vagy bárhol, hogy hogy vagy, hogy vagytok. És ez már örömet tud okozni neked is, illetve annak is valószínű, aki kérdezi, mert hogy fontos vagy neki, azt érzed. És azért ebben a mai életünkben szerintem nagyon kevés az, amikor ilyet érzünk, mert mindenki rohan, fut, főleg általában a nagyobb ünnepek előtt szokott az előfordulni, hogy a rohanás megy végig, és pont a legnagyobb ünnep, vagy egy ilyen nagy ünnep előtt, a karácsony előtt szokott az megtörténni általában, hogy előtte egy hónappal már mindenki a bevásárláson gondolkodik, rohan, fellökik egymást az emberek az üzletekben, csak hogy az utolsó doboz szaloncukrot még le tudják venni a polcról, és nem figyelnek a másikra, és akkor majd aztán, amikor minden lecsendesül, ott 25-e környékén, akkor történik meg az, hogy ó, tényleg, még ezt is fel kellett volna hívnom, még azt is, meg amazt is, és igaz, hogy megszereztem azt az utolsó doboz szaloncukrot a boltba, de tudok én örülni egyáltalán annak? Tehát valahol a buddhizmusnál, illetve ebben az elmúlt néhány percben, amit hallottunk tőled, én azt tudnám kimondani, hogy ez a saját lelkünk építésével foglalkozik. Tehát az, hogy nekünk mi lesz a fontos, hogyan éljük az életünket, és hogy mennyire vagyunk boldogok tőle, és mennyire okoz ez számunkra kiegyensúlyozottságot és örömet. És érdekes módon azért a legtöbb vallás is ugye ezzel foglalkozik, tehát e köré épül, és pont ott, ahol ez a Buddha park van, helyileg. Ott tőle nem messze van Mátra Verebély Szentkút, az pedig egy ilyen búcsúri járó hely, és ott szintén ezt a nyugalmat tudod megtalálni. Tehát mind a Buddha parkban, mind pedig ezen a helyen két különböző vallás, de valahol mégis a nyugalom kis paradicsoma is szigete, ahol ezek a jegyek mind megtalálhatók, és úgy, mint a Mátra Verebélyen, úgy itt is a Buddha parkban el tudsz ezeken gondolkodni, amiket itt felsoroltál te is az elmúlt percekben, hogy igen, hogy mennyire fontosak számunkra ezek a dolgok, és hogy mennyire figyelni kell arra, hogy ne essünk át a ló túloldalára ezekben a dolgokban.
0: A buddhizmusról beszélgettünk, illetve az ajurvédikus javaslatokról arra vonatkozóan, hogy hogyan éljük értelmesen az életünket. Most viszont zenével fogjuk folytatni a Pszichoaktívot.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket és megszünteti az erőszakos központosítást. A következő hetek legfontosabb tervezett intézkedéseit Tar Zoltán sorolta a hétvégén, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett múzeumok majálisán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, semmilyen módon nem fognak politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan kell a kultúrának működnie. Kiemelte, egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek is csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában, amely a Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri Múzeumának kezelésébe tartozik, írja a bum.sk. Alapinformációi szerint a park kerítése több helyen is hiányos, az állat az egyik résen juthatott be, de kijutni már nem tudott. Végül sikerült kihajtani a parkból. Az állat eléggé riadt volt, de nem akart támadni. A szakértők szerint a medve körülbelül 3 éves lehetett. A parkban vadkamerákat helyeztek el a terület megfigyelésére, a látogatókat pedig óvatosságra intik. Tiszteletbeli aranypálma díjjal tüntették ki életművéért John Travoltát a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, a rendezőként jegyzett első nagyjátékfilmjének díszbemutatóját követően. A hollywoodi színész meghatódva úgy fogalmazott, ez az elismerés számára fontosabb az Oscar-díjnál is. Travolta visszatérő vendége a rendezvénynek, 3 alkalommal is főszereplője volt a hivatalos versenyprogramba meghívott alkotásoknak. 1994-ben az aranypálma díjas Ponyva regény című kultuszfilmnek, majd az Életem szerelme és a Nemzet színe java című filmeknek.
2: Időjárás.
1: Ma a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a fátyol, illetve a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként fordulhat elő záporeső, elvétve zivatar. Az északi szelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.

0: Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsora, és a következő témánk is egy picit a buddhizmust követi, kicsit kapcsolódik hozzá, a meditációról lesz benne szó. Milyen a valódi meditáció, mi a meditációnak a célja, miért gyakoroljunk, miért érdemes ezzel a technikával vagy életmóddal élni. Amikor meditációra gondolunk, elsősorban gyakorlatok jutnak eszünkbe. Szertartásosan minimum egy bizonyos testhelyzetben végzett tudati, szellemi technikák, amelyek különböző pozitív hatásokat segítenek kiváltani a tudatunkban. Ez a meditációs praxis, vagyis gyakorlatok sorozata szabályokkal és várható eredményekkel. A meditáció nem pusztán gyakorlatokat jelent, azok csak segíthetnek abban, hogy a valódi meditációt felfedezzük önmagunkban. A valódi meditáció nem más, mint akként lenni, ahogyan valójában vagyunk, semmit sem érintve, semmit sem ítélve, de mindent csodálva és elengedve. Bár kissé misztikusnak tűnhet, semmi bonyolult nincs benne. Ez a szintiszta jelenlét, amelyben önmagad vagy, úgy, ahogyan mindig is vágytál rá. Ha szeretnénk a tudatunkat megedzeni, a nyitottságunkat fokozni és belső békénket megtalálni, a meditációs praxis nekünk való. Bár a valódi meditációhoz nem kell gyakorlás és képzettség, hiszen alapvető ellazulást jelent eredendő természetünkben, nem szabad alábecsülni a tudatállapotaink minőségeit sem. Zavaros, békétlen, tompa tudatossággal az elengedés is várat magára. Mindig azzal foglalkozik ugyanis az elme, ami éppen az orra előtt van. Nagyon fontos, hogy ne misztifikáljuk a meditációs gyakorlatokat. Az egyszerű, határozott és nyugodt megközelítés a legjobb. Tartsuk be a tanító instrukcióit, és ha eltértünk ettől, ne várjunk eredményt. A valódi meditációkról szóló hiteles tanításokban nagy hangsúlyal szerepel két fogalom, a szív és a csend. Ezek az útmutatások a bennünk lakozó szívet célozzák meg, amelyet egyfajta gyökérbölcsességnek is nevezhetnénk. Gyökérszerű, mert lényünk legmélyebb minősége, és bölcsesség, mert valamilyen eredendő tudás ez önmagunkról. Szívnek nevezzük két okból is, egyfelől ez a bölcsesség a lényegünk, miként az articsóka legfinomabb része is a szíve. Másfelől pedig az ember önmaga igaz természetéhez szívén keresztül juthat el, szeretettel és elfogadással. A csend a valódi meditáció talán legszebb tanítása. A hétköznapi csend a hang és a mozdulat hiánya. Olyan átmeneti állapot, amelyben ideig, óráig nyugalom és vákum képződik, de egyszer elmúlik, hiszen egyszer elkezdődött. Bármennyi energiát teszünk is a hétköznapi csendbe, előbb vagy utóbb le kell mondanunk róla. A csend, amelyről a szellemi tanítások szólnak, nem hétköznapi, nem feltételekhez kötött és nem is múlik el. Ha leülünk egy kicsit és megfigyeljük magunkat, könnyen észrevehetjük, hogy elménk állandó változása határoz meg bennünket. Jövő és menő gondolatok, érzések kavalkádjai vagyunk. Néha kis szünetet tartva ebben a nyüzsgésben, ha mélyebbre magunkba nézünk, meglátjuk, mi van a gondolatok és érzések alatt. Különböző tudatos és tudattalan rétegeket fedezhetünk fel, változatos tudatállapotok bukkannak elő. Ha még mélyebbre tekintünk és hajlandók vagyunk az álarcaink, tudatállapotaink mögé nézni, egyszer csak valami fontosat tapasztalhatunk meg, el fogunk csendesedni. Ám még megmarad valamiféle figyelő, aki tapasztalja ezt a különös, otthonos csendességet. Bátorság kell arra, hogy elhagyjuk a figyelőt, aki felügyel. Vakmerőség szükségeltetik, mert éppen túllépünk a hétköznapin. Ha nem állunk itt meg és mélyebbre nyúlunk, akkor hirtelen és csodálatosan megérkezünk a csendbe. Valami mélységes, tiszta és igaz dologba. Ez a valami nem kezdődött el, mert mindig is jelen volt. Nem is múlik el tehát, a változás és a körülmények nem érintik. Bizonyos értelemben abszolút rólunk szól, de mégsem a személyünkről vagy az életünkről. A valódi meditáció célja nem bizonyítható és nem megfogható. Nem olyasmi, amitől az elme megnyugszik, mert érti. Pontosan azért szükséges alázatot, csendes elmét és nyitottságot kifejlesztenünk a meditációs gyakorlatokkal, hogy készen álljunk erre a nem mindennapi kalandra önmagunkkal. Összegezve, a meditációs praxis nem vezet el lényegiségünk felfedezéséhez, de megadhatja azokat a képességeket, amelyekkel végig merjük vinni a belső folyamatot. A valódi csend nem ígér hétköznapi hasznot, sikert vagy harmóniát, mégsem tudunk elképzelni nemesebb emberi célt a felfedezésénél. Számolnunk kell vele, hogy az elménk csak egy ideig lesz segítségünkre, utána a szívünk vezet majd. Írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Robi, ugye itt a meditációról volt szó. Egyrészt ez egy technika, ahol a csend és a szív is nagy szerepet kap. Szerinted miért meditálnak ma az emberek? Mi ez a cél?
1: Ebben a nagyon forgatagos és ilyen rohanó világban azért nagyon ritkán van az, amikor így leülünk, és akkor elcsendesedünk, és az önmagunkra gondolunk, és az elmúlt napokra, és olyan bizonyos eseményekre, amelyeket nagyon jó volt megélnünk. A maga meditáció egyébként ugye egy ilyen szellemi ilyen kiteljesedés, vagy ilyen szellemi folyamat, aminek a célja lehet a lelki megnyugvás, vagy ilyen lelki megpihenés. Lehetnek ilyen spirituális dolgok is, tehát amikor így én úgy tudom, hogy akár transzba is tudsz esni egy ilyen meditáció során. És amikor kivonsz mindenféle környezeti hatást az életedből, vagy abból a folyamatból, vagy abban a pillanatban, és semmi másra nem gondolsz, csak egy bizonyos dologra. És ugye ennek a célja lehet a lelki megnyugvás, amiből pedig rögtön jön az, hogy ha a lelked nyugodt, és nem nyomja teher, akkor ez az egészségedre is, a fizikális egészségedre is kihat. De én ebben látom egyébként a meditáció lényegét, mert ugye nagyon sokszor alkalmazzák ezt a technikát, ilyen a szív és az erek, a vérkeringés gyógyító eszközének, és nagyon-nagyon sokszor, hát nem véletlenül, mert ugye mitől lesz igazából szív probléma, ha csak persze nem öröklődött, ezt hozzá kell tenni, de mitől lesznek a szív problémák, a vérkeringésben meglévő rendellenességek, a test vérkeringésének rendellenes működése? Hát azért, mert stresszes életmódot élünk, és a stressz, a mindennapi problémák, amik ráülnek a lelkünkre, azok nem hagyják a testet megfelelően működni. És pont emiatt, amikor ugye a lélek megnyugszik, akkor következik be az a helyzet, az az eset, és persze ez nem egy adott pillanatnak az eredménye, hanem ez egy hosszú távú folyamat, amikor a testem, a szervezetem is kezdi azt érezni, hogy igen, nyugalomban. Tehát nem kell dolgoznom, nem kell túlpörögnöm azért, mert ugye a szív az a test motorja igazából, és egy autóra gondolunk, amikor a gázpedált nyomjuk folyamatosan, hát pörög a motor, de a motornak pörögnie kell ahhoz, hogy menjen az autó. Tehát feleslegesen ne nyomjuk a gázpedált, ne pörgessük a motort, kvázi feleslegesen ne stresszeljük túl a testünket, mert akkor a szívünk is olyan problémák sorozatát fogja majd számunkra adni, amivel igen komoly problémánk lesz a későbbiekben. Tehát igazából ahhoz, hogy ne pörögjön túl az a motor, tehát kvázi ne legyünk stresszesek, ahhoz figyelnünk kell arra, hogy az életünkben azt a bizonyos gázpedált, kvázi a lelkünket ne nyomjuk túl. Vigyázzunk arra, hogy meglegyen az a kellő kis probléma, az a kellő kis probléma mennyiség, amivel még a testünk megfelelően tud működni. És ha úgy látjuk, hogy szükség van arra, hogy be kell avatkozzunk, akkor nézzünk le a lábunkra, kvázi a gázpedálhoz, és itt a hasonlata, lenézzünk a lábunkra, tehát üljünk le meditálni, és koncentráljunk arra, hogy én most azt a bizonyos pedált, azt én milyen erősséggel, millimétereken múlik egyébként, milyen erősséggel fogom megnyomni. Kvázi meditáljunk, és a lelkünk ezzel megnyugszik, és hogyha megnyugszik a lelkünk, akkor nem fog túlpörögni az a bizonyos motor. Tehát én ebben látom igazából, és én bízom benne, hogy azért sikerült egy olyan hasonlatot mondanom itt a hallgatóknak is, amivel így ezt át tudják úgy érezni, mert nagyon nehéz magát a meditáció fogalmát megérteni, azt, hogy sokan tényleg azt gondolják, hogy jó, hát persze, majd én le fogok ülni egy fél órát, meg egy órát hétköznap este, és akkor transzba esek, mert más dolgom nincsen. De ha pedig ezen múlik, akkor lehet, hogy éveket fogunk tudni nyerni vele is, és a munkában is sikeresebbek leszünk, és egy olyan technikát tudunk elsajátítani, ami nem csak számunkra, hanem a környezetünk számára is hasznos lesz.
0: Arról beszéltünk, hogy a meditációnak mi lehet a célja, hogyan lehet elérni, vagy mit érdemes tenni az érdekében, hogy a mindennapi életünkben is hasznosítani tudjuk ezt a technikát idézőjelben. Most viszont zenélni fogunk itt a Pszichoaktívban, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsorában.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csata jelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Vállalkozók, vezetők, értékesítők,

0: Kádár Róbert vagyok.
1: Életben maradhatnak a kis benzinkutak a biztonsági kőolajtermékkészlet egy részének felszabadítása után, közölte a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint a gazdasági és energetikai miniszter rendelete időt ad arra, hogy tartós megoldást találjanak az üzemanyagpiaci problémákra. A miniszter 150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj felszabadítását rendelte el a biztonsági készletből. Az indoklás szerint erre a zavartalan hazai üzemanyagellátás biztosítása miatt van szükség. Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa a belügyminisztériumban fog dolgozni. Ismertette Pósfai Gábor belügyminiszter pénteken Magyar Péter miniszterelnökkel és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel közösen tartott tájékoztatóján a várban. Egy kérdésre a belügyminiszter azt mondta, ma reggel kezdődött a belügyminisztériumban az átadásátvétel részletes igazgatási szakasza, amire Szabó Bence is elkísért. Az ő feladata az én kabinetemen belül az állomány a rendvédelmi dolgozók vélemény megjelenítése lesz, mondta. Az előzetes vizsgálatok alapján jelentősen túllépte a váltó megengedett sebességet a Gyuma állomáson kisiklott vonat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid a Facebookon azt írta, épp Lázár Jánostól vette át már hivatalosan is a közlekedési tárcát, amikor a MÁV értesítette a Békés Intercity kisiklásáról Gyuma állomáson. A vonaton egy ember könnyű, egy pedig súlyos sérülést szenvedett, tette hozzá. A miniszter közölte, a katasztrófavédelem minden utast kimenekít a vonatról, a kocsik visszahelyezése és a jelentősen sérült pályahelyreállítása pedig várhatóan a következő 48 órában zajlik. Magyarországon élő csaló emelt le hatalmas összegeket a világhírű amerikai filmszínész Johnny Depp számlájáról. A két éven keresztül folytatólagosan elkövetett lopás következtében az elkövető nagyjából 220 millió forintnak megfelelő összegű kárt okozott a világsztárnak, írja a Blick. A férfit május 6-án a készenléti rendőrség bevetési egységével közösen fogták el a 13. kerületi Gömb utca egyik bérelt lakásában. 2026 elején egy amerikai pénzintézet tett feljelent az FBI magyar kirendeltségén keresztül, ugyanis azt észlelték, hogy egy kiemelt ügyfelük számlájáról illegálisan emeltek le különböző nagyságrendű összegeket. A csaló egyébként vásárlásokat, foglalásokat intézett, amelyek fedezeteként a hitelkártyák adatait adta meg.
2: Időjárás.
0: Ma a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a fátyol, illetve a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként fordulhat elő zápor eső, elvétve zivatar. Az északi őrszelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak itt a Pszichoaktívban, és gyermekpszichológiával fogjuk folytatni, tehát azt fogjuk megnézni, hogy a gyerekeknek az érzelmi radarját, az érzelmi képességeit hogyan tudjuk fejleszteni. A nehéz élethelyzetekben ugyanis a szülők sokszor, illetve gyakran igyekeznek megkímélni a gyereket, és úgy tesznek, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. Pedig hát sejthetjük, hogy a gyerek pontosan tudja és érzi a bajt. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint a megszületendő kisbaba lassan megtanulja értelmezni a kinti világ eseményeit. A körülötte lévők beszélnek hozzá, nem érti, mégis érzi a helyzetet. Ősidőkből belénkódolt képesség ez, értenie kell a társai arckifejezését, hanglejtését, testtartását, hiszen több ezer éve az újszülött élete múlhatott ezen. Hetek, hónapok múltán egyre finomabb jelzések értelmezésére is képes lesz. Szépen lassan kialakul az a szoros kapcsolat a mamájával, és az őt körülvevő felnőttekkel, amikor az apró jelekből képesek olvasni, használja az érzelmi radarját. Már az 1970-es évek óta tudjuk, hogy a magzati korban érzékelt, hallott információkat újszülött korban már ismertként fogja fel. Nem nehéz elhinnünk, hogy pontosan tudja a baba, ha a mamája szívverése gyors, akkor azt az izmok feszülése követi, és még emlékszik, hogy ez még odabent neki nem volt túl kellemes. Most pedig érzi, tapasztalja, hogy a mamája ideges, hangosabban beszél. Feszes izmokkal inkább csak szorongat, nem ölel. 3 éves korra a gyermekek többsége már verbális információkat is ért. A helyzetek egyre finomabb értelmezésére is képes lesz. De a beszéd mellett az érzelmi radar továbbra is működik. A gyermek most is képes az arckifejezések, a hanglejtések változásait észlelni. Lassan közösségbe kerül, kapcsolatokat teremt. E kapcsolatok kialakításához elsősorban a nem verbális jelek olvasásának képességét, érzelmi radarját használja. A titkok és hazugságok árnyalják a teljes képet. A titok, ami miatt a nem verbális és verbális, vagyis a mutatott és elmondott információk nincsenek összhangban. Mást mutat, mint amit mond. Sokunknak ismerős a helyzet. A főnök magyarázata, amikor a szabadságról vagy a fizetésemelésről kérdezzük. A beszélgetés után pontosan tudjuk, hogy nem lesz itt emelés vagy hosszú nyári szabadság, bár azt mondja, hogy meggondolja. Mi felnőttek is érezzük, ha a verbális és nem verbális csatornákon érkező jelek, információk nincsenek összhangban. A gyerekek még érzékenyebbek erre a diszharmóniára. Sokaknak érthetetlen a helyzet, amikor a gyermeküket a játszótérről szeretnék az otthoni vacsora felé terelgetni, de csak hosszas próbálkozás után sikerül. A gyerek gyorsan rátanul arra, hogyha azt mondjuk, hogy most már aztán tényleg indulunk, és még ezután elkezdünk hosszasan beszélgetni a szomszéd szülővel, vagy visszaülünk a padra, akkor ez alapján, a testbeszéd alapján pontosan tudja a gyerek, hogy még maradni fogunk. Az élet néha kemény helyzetek elé állíthat bennünket. Természetes, ha a gyermekeinket igyekszünk megóvni a nagy terhek cipelésétől, de ha a szülői terhek súlyát már ők is észlelik, legjobb, ha beszélünk velük a saját szintjüknek és életkoruknak megfelelően. A kapcsolatunk esetleges válságát pedig elegendő csak jelezni. A megoldás lehet a kibékülés vagy a válás is, de a gyereknek joga van tudni róla. Tehát azt mondhatjuk neki őszintén, hogy igen, van egy kis probléma most, de majd megoldjuk. Sajnos vannak olyan családok, ahol megtiltják, hogy a gyermekek használják érzelmi radarjaikat. A kettős kommunikáció nyomán a gyerek jelzi a szüleinek, hogy valami nincs rendben. De a szülők nem vesznek erről tudomást, rosszabb esetben büntetik. Ezekben a családokban csak a szavak szintjén elmondott információnak van súlya, ezáltal butítva a gyermek érzelmi radarját. Ezek a gyerekek sokkal nehezebben tudnak kapcsolatot teremteni, hiszen a jelek olvasására majdnem teljesen vakok. Könnyű az orruknál fogva vezetni őket, hiszen csak fél információ alapján tájékozódnak a kapcsolatok szövevényes hálójában. Nem könnyű, sőt, bátorságra val, ha elfogadjuk gyermekeink észrevételeit, hiszen gyakran fájdalmas információkat jeleznek számunkra, vagy kimondják, amit mi nem merünk. Tükröt tartanak nekünk. A felnőtt önismereti tanulás egyik legjobb módja, ha komolyan vesszük ezeket a jelzéseket. A jutalom pedig hatalmas. Sokkal jobban megismerhetjük önmagunkat, és igazán harmonikus kapcsolataink lesznek családon belül és kívül is. Tehát fontos, hogy a gyermekünknél soha ne cáfoljuk meg azt, amit ő érez. Próbáljuk kerülni az olyan mondatokat, hogy nem hisszük el, hogy ezt komolyan gondolja, vagy hogy ő nem is fáradt. Tükrözzük vissza a gyermekeink érzelmeit, próbáljuk meg megérteni, mit érezhet valójában, és fogalmazzuk meg a saját szavaival. Például mondhatjuk azt, hogy látom, hogy most nagyon fáradt vagy. Vagy igen, most mérges vagy, de nem szabad senkit se megütni. A visszatükrözés után elegendő, ha csak meghallgatjuk a gyereket, nincs szüksége kioktatásra vagy pszichológizálásra. Hát nehéz téma, Robi, és tényleg ugye, ha egy családon belül van valami titok, probléma, konfliktus, amit próbálunk a gyermekek elől elrejteni, az kihat az család egész működésére és a gyermek érzelmeire is. Te hogy látod, mit érdemes ilyenkor követni, mit lenne jó csinálni, hogy gondolod?
1: Jó szülőnek lenni azért nagyon nehéz megoldani minden olyan problémát, amit mi annak tekintünk. Illetve hát nagyon könnyű, tehát nehézség, könnyűség, nagyon könnyű kívülről esetleg úgymond egy családba egy véleményt alkotni, úgy, hogy nem ismered a tényleges alapokat. Nagyon sokszor én is ebbe a hibába esem egyébként, de mindazonáltal azt gondolom, hogy minden véleményt, minden hangot meg kell hallani ahhoz a külső tényezők, külső személyek közül, akiket nem véletlenül sodort bele ebbe a szituációba az élet, és abból lehet, hogy olyan dolgot fogsz tudni meríteni, ami megoldja az adott problémát. Az, hogy most rájövünk arra, hogy vannak olyan dolgok, amik a gyerek életében még talán nem fontosak, de majd később fontosak lesznek, az teljesen rendben van. Tehát az így teljes mértékben jó, és nem feltétlenül kell már megelőzni a gyerek életkorához kapcsolódó témák megfelelősségének kitárulkozását, hanem mindig a gyerekkorának megfelelő témákat kommunikáljuk felé. Tehát nem kell az élet nagy problémáit, az élet olyan komoly aspektusait a gyerekre ráruházni, amelyet ő még nem fog tudni felfogni, nem érti, nem fogja tudni a lényegét, hogy az pontosan micsoda. Ettől függetlenül persze nem tilthatunk előle olyan emberi tulajdonságokat, és nem tilthatunk meg olyan emberi tevékenységeket, akár egy kapcsolatteremtést sem, hogy ez a családon belül okozzon feszültséget és gondot. Azt gondolom, hogy a gyerek elől igazából nem tiltás az, vagy nem feltétlenül negatív dolog az, hogy nem kommunikáljuk ki az igazságot és a teljes igazságot, mert lehet, hogy az adott életkorához neki még nem szükséges, hogy tudjon róla. Egyébként hozzáteszem, hogy nagyon sok olyan dologról, amire most kirakják a 16-os karikát a filmeknél esetleg, vagy a 18-as karikát egy esti filmnél, ezeket a gyerek 10-12 éves korban akarva akaratlanul, vagy az iskolában, az osztálytárs telefonján, titokban, az öltözőben, vagy bárhol látni fogja. Az, hogy az erőszak, a csúnya beszéd, úgymond, azt 10-12 évesen szintén el fogja tudni sajátítani, nem kell ahhoz korhatárbesorolású filmet megnéznie. Tehát azt gondolom, hogy mindig a gyerek korához mérten kell igazából szülőként, tehát amit tudunk szülőként megtenni, azt meg kell tegyük, de nem kerülhetjük el azt, hogy ő erről ne szerezzen tudomást külsős információforrásból. Amennyiben viszont szerez tudomást külsős információforrásból, és elengedhetetlen az, hogy megkérdezze az anyukáját, hogy anya, mi ez a K-betűs szó, amit nagyon sokszor szoktak használni? És miért mondják arra a nénire? Mit jelent ez? Na, akkor kell szülőként úgy igazán talpra állni, és valami olyan magyarázatot adni a gyereknek, ami lehet, hogy nem kell tükrözze az igazságot, mert megrökönyödik rajta. Tehát egy 10-12 éves gyereknek, ha elmagyarázod, nem biztos, hogy ő azt, neki ezt fel kell dolgoznia, mert lehet, hogy nem is fogja tudni még egyáltalán, és akkor nem fogja tudni hova tenni. Mert akkor azt fogja gondolni, hogy jó, akkor csak ilyen nénik vannak a világban, és akkor az lehet, hogy a pár keresését az fogja majd azért befolyásolni, de ez csak egy példa a sok közül, tehát fel kell készüljünk, mint szülők arra, hogy igenis érkezhetnek kínos kérdések a gyerektől. Rengeteg kínos kérdés, amit lehet, hogy nem tőlünk fog hallani, hanem az iskolából, a barátoktól, az osztálytársaktól, a bárkitől, a sporttársaktól, vagy egyszerűen csak sétálnak az utcán, vagy a boltban, az üzletben, és a másik bácsi a szomszéd kosárnál azt fogja mondani, hogy. És akkor erre fog rákérdezni a gyerek otthon. Tehát nem tudjuk el titkolni az élet dolgait a gyerek elől 100%-osan, hanem egyszerűen amikor szükséges, akkor el kell, hogy magyarázzuk. De ettől függetlenül ne vonjunk meg olyan emberi kapcsolatokat tőle, amik számára lehet, hogy fontosak tudnak lenni. Tehát most gondoljunk bele abba, hogy ha nem akarjuk, hogy tudjon életkora, vagy olyan fontos dolgokról nem akarjuk, hogy tudjon, mert hogy még kicsi, akkor engedjük iskolába. Tehát akkor tanítsuk otthon, mert nem akarom, hogy tudomást szerezzen olyan dolgokról, amik léteznek a világban. Akkor engedjük iskolába, ne járjon óvodába, sőt, a négy fal között legyen a gyerek, de még ki sem menjen az osztálytársaival játszani az utcára, mert lehet, hogy az osztálytársainak a szülei már beszéltek vele bizonyos dolgokról, és majd utána ő visszakérdez, és egy kínos kérdéseket fog feltenni a szülőnek. Tehát én azt mondom, hogy nem szabad ettől tartani, és oké, lehet elkerülni bizonyos témákat, de az elő fog jönni. És inkább kérdezzen rá a gyerek, hogy anya vagy apa, ez most micsoda, amit hallottam. Ez most micsoda, amit láttam. És ez az, amit egyébként számunkra, ebben mindig szoktam mondani, hogy lássuk meg a pozitív dolgokat is. Lehet, hogy kínos helyzetbe fog hozni a gyerek, mert nem fogsz tudni rá szülőként azonnal válaszolni. Viszont megbízik benned a gyerek. Tudja, hogy kit kell kérdezni. Nem csak mint szülőt kérdez, hanem mint barátot, mint egy olyan embert, akiben megbízik, és kíváncsi, és ad a véleményére. Tehát ezt szülőként valahogy így próbáljuk meg értelmezni, és örüljünk annak, hogyha kérdez a gyerek, még akkor is, hogyha kínos. És nem magában próbálja ezt megoldani, ezt a problémát. Én ebben látom, és erről nagyon sokat lehetne még beszélni, de lassan lejár itt a műsoridőnk, úgyhogy én mindenkinek azt javaslom, hogyha a gyerkőc kínos kérdésekkel jön hozzánk, rezzenjünk össze egy picit, de gondoljunk arra, hogy ő az, aki számára fontosak vagyunk, és megbízik bennünk, és azért kérdez.
0: Arról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy hogyan tudjuk a gyerekek érzelmi radarját fejleszteni, figyelembe venni, úgyhogy hamarosan a színes hírek fognak következni, addig pedig zenével folytatjuk a Pszichoaktívot.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Életben maradhatnak a kis benzinkutak. Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, a belügyminisztériumban fog dolgozni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Életben maradhatnak a kis benzinkutak a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadítása után, közölte a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint a gazdasági és energetikai miniszter rendelete időt ad arra, hogy tartós megoldást találjanak az üzemanyagpiaci problémákra. A miniszter 150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj felszabadítását rendelte el a biztonsági készletből. Az indoklás szerint erre a zavartalan hazai üzemanyagellátás biztosítása miatt van szükség. Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, a belügyminisztériumban fog dolgozni. Ismertette Pósfai Gábor belügyminiszter pénteken Magyar Péter miniszterelnökkel és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel közösen tartott tájékoztatóján a várban. Egy kérdésre a belügyminiszter azt mondta, ma reggel kezdődött a belügyminisztériumban az átadásátvétel részletes igazgatási szakasza, amire Szabó Bence is elkísért. Az ő feladata az én kabinetemen belül az állomány a rendvédelmi dolgozók véleménye megjelenítése lesz, mondta. Az előzetes vizsgálatok alapján jelentősen túllépte a váltó megengedett sebességet a Gyuma állomáson kisiklott vonat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid a Facebookon azt írta, épp Lázár Jánostól vette át immár hivatalosan is a közlekedési tárcát, amikor a MÁV értesítette a Békés Intercity kisiklásáról Gyuma állomáson. A vonaton egy ember könnyű, egy pedig súlyos sérülést szenvedett, tette hozzá. A miniszter közölte, a katasztrófa védelem minden utast kimenekít a vonatról, a kocsik visszahelyezése és a jelentősen sérült pálya helyreállítása pedig várhatóan a következő 48 órában zajlik. Magyarországon élő csaló emelt le hatalmas összegeket a világhírű amerikai filmszínész Johnny Depp számlájáról. A két éven keresztül folytatólagosan elkövetett lopás következtében az elkövető nagyjából 220 millió forintnak megfelelő összegű kárt okozott a világsztárnak, írja a Blick. A férfit május 6-án a készenléti rendőrség bevetési egységével közösen fogták el a 13. kerületi Gömb utca egyik bérelt lakásában. 2026 elején egy amerikai pénzintézet tett feljelentést az FBI magyar kirendeltségén keresztül, ugyanis azt észlelték, hogy egy kiemelt ügyfelük számlájáról illegálisan emeltek le különböző nagyságrendű összegeket. A csaló egyébként vásárlásokat, foglalásokat intézett, amelyek fedezeteként a hitelkártyák adatait adta meg.
2: Időjárás.
3: Ma a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a fátyol, illetve a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként fordulhat elő zápor eső, elvétve zivatar. Az északi őrszelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.

0: do. Ez a Pszichoaktív, a Balatonrádió pszichológiai tematikus magazin műsora, és most pedig egy kutatási hírt fogunk megosztani veletek.
1: A rossz érzések kétszer ütnek. Nem éri meg nyomasztani magunkat negatív érzelmeink miatt, mert csak tovább rontunk a helyzeten. Tömören ez derült ki a Kaliforniai Egyetem kötelékében zajlott vizsgálatban megkérdezett 1300 amerikai válaszaiból és tapasztalataiból. A személyes formában és online térben zajló kutatás sorozat tanúsága szerint azok az emberek, akik rendszerint elfogadóan viszonyulnak negatív érzelmeikhez, amikor például dühösek, csalódottak vagy szomorúak, kevésbé gyakran élnek át ilyen érzelmeket, és jellemzően jobb pszichés egészségnek örvendenek. Míg az önostorozásra hajló egyének, akik ellenállnak, tiltakoznak negatív állapotaikkal szemben, és bírálják magukat érzelmeik miatt. Miért nem tudom jobban érezni magam? Végeredményben nagyobb és gyakori pszichés stresszt élnek át. A Journal of Personality and Social Psychology című lapban megjelent tanulmány szerzői szerint az elfogadó hozzáállás kevesebb figyelmet szentel a negatív érzelmeknek, ezáltal könnyebb továbblépést tesz lehetővé, míg a bíráló attitűd inkább ébren tartja és fokozza a negatív állapotot. Írja a HVG Extra Pszichológia magazin.
0: Az érdekes kutatási információ után ismételten visszatérünk a zenei slágerek közé itt a Pszichoaktívban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: még meg is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kellemes rádiózást kívánok! A Pszichoaktív műsorunkat hallhattátok az elmúlt órákban. Közreműködő műsorvezető társaim Szabó Laura és Ivánkovics Kristóf voltak, valamint én, Szabó Ferenc voltam hallható az éterben. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek.
3: A Balaton Rádió Pszichoaktív tematikus magazin műsorát hallottad. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Életben maradhatnak a kis benzinkutak. Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, a belügyminisztériumban fog dolgozni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Életben maradhatnak a kis benzinkutak a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadítása után, közölte a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint a gazdasági és energetikai miniszter rendelete időt ad arra, hogy tartós megoldást találjanak az üzemanyagpiaci problémákra. A miniszter 150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj felszabadítását rendelte el a biztonsági készletből. Az indoklás szerint erre a zavartalan hazai üzemanyagellátás biztosítása miatt van szükség. Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, a belügyminisztériumban fog dolgozni. Ismertette Pósfai Gábor belügyminiszter pénteken Magyar Péter miniszterelnökkel és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel közösen tartott tájékoztatóján a várban. Egy kérdésre a belügyminiszter azt mondta, ma reggel kezdődött a belügyminisztériumban az átadás átvétel részletes igazgatási szakasza, amire Szabó Bence is elkísért. Az ő feladata az én kabinetemen belül az állomány a rendvédelmi dolgozók véleménye megjelenítése lesz, mondta. Az előzetes vizsgálatok alapján jelentősen túllépte a váltó megengedett sebességet a gyomaállomány a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz, mondta. Az előzetes vizsgálatok alapján jelentősen túllépte

0: zajlik. Magyarországon élő csaló emelt le hatalmas összegeket a világhírű amerikai filmszínész Johnny Depp számlájáról. A két éven keresztül folytatólagosan elkövetett lopás következtében az elkövető nagyjából 220 millió forintnak megfelelő összegű kárt okozott a világsztárnak, írja a Blick. A férfit május 6-án a készenléti rendőrség bevetési egységével közösen fogták el a 13. kerületi Gömb utca egyik bérelt lakásában. 2026 elején egy amerikai pénzintézet tett feljelentést az FBI magyar kirendeltségén keresztül, ugyanis azt észlelték, hogy egy kiemelt ügyfelük számlájáról illegálisan emeltek le különböző nagyságrendű összegeket. A csaló egyébként vásárlásokat, foglalásokat intézett, amelyek fedezeteként a hitelkártyák adatait adta meg.
1: Időjárás.
0: Ma a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a fátyol, illetve a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként fordulhat elő zápor eső, elvétve zivatar. Az északi őrszelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal a

Éjjel-nappal a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió. Kellemes rádiózást és kellemes keddélelőtöt kívánok, Szabó Ferenc vagyok. Megkezdtük a maratoni balatoni zenefolyamunkat az aktuális balatoni slágerekkel, friss helyi és közlekedési információkkal. Hamarosan jönnek a helyi hírek, de addig még szóljanak a legnagyobb balatoni slágerek.

Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Tavaly még minden hatodik, idén már csak minden hetedik balatoni vállalkozásnál találtak valamilyen szabálytalanságot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai. A balatoni forgalom újra felélénkült a nyáron, ezért a NAV revizorai ellátogattak a térség népszerű helyszíneire. A revizorok többek között a nyugta és számlaadást, az alkalmazottak bejelentését, az online pénztárgépek szabályos használatát és a készpénzkészlet kezelését vizsgálták több mint 4000 alkalommal. A NAV már évek óta előrejelzi az ellenőrzéseit a honlapján az Adó Trafipax rovatban. A balatoni akcióban évek óta csökken a mulasztók aránya. Legutóbb az összes ellenőrzés csupán 14%-a zárult megállapítással, míg előző évben ugyanez az arány 25% volt. A mintegy 600 mulasztás felénél online pénztárgéppel kapcsolatos problémát, vagy a nyugtaadás elmulasztását jegyzőkönyvezték a revizorok. 163 vállalkozó pedig nem jelentette be az alkalmazottait. 33 esetben jövedéki szabályokat sértettek a kereskedők. A visszaeső vállalkozások magasabb, akár milliós bírságra is számíthatnak, mint például az a cég, amely az elmúlt 3 évben 5. alkalommal mulasztotta el a nyugtaadást. Eddig mintegy 57 millió forint bírságot szabott ki a hivatal a szabálytalanságok kapcsán. A bírság mellett egyéb szankciót is kockáztat, aki vét a szabályok ellen. 2 egyébként megbízható minősítésű vendéglátóhely a nyugtaadás elmulasztása és a be nem jelentett alkalmazottak miatt kikerült a kedvező KIVA szerinti adózásból. A súlyosan mulasztók utólagos adóellenőrzésekre is számíthatnak, írja a hellovidék.hu. Mi pedig most ismételten zenével megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

A következőekben érdekes tudományos információt hozok, amelyet a Mindset oldalon találtam. Pár tévhitet, illetve állítást fogunk megnézni, melyek benne élnek a köztudatban. Ilyen például az, hogy a fiúk jobbak matekból. Ez úgy néz ki, hogy igaz, de csak egy bizonyos kor után. Tinédzser korukig a lányok teljesítménye matematikából még jobb is átlagosan, mint a fiúké. Viszont ez a felállás a későbbiekben megfordul. Ennek az oka az, hogy a matematikát kétféleképpen lehet oktatni. Úgy, mintha tehetség kérdése volna, de úgy is, mint egy készséget, ami gyakorlást igényel. Úgy tűnik, hogy a tanárok a lányok felé inkább az előbbit, a fiúk felé pedig az utóbbit kommunikálják. Tehát, ha egy lánynak támad nehézsége a matekkal, akkor azt feltételezheti, hogy neki ehhez nincs tehetsége. Ismeretes emellett a Pygmalion effektus is, mely szerint a magasabb elvárások növelik a teljesítményt. Így, amíg a köztudatban él a tévhit, hogy a matek fiús dolog, addig ez egy önbeteljesítő jóslatként fog viselkedni. Fontos azonban, hogy még így sem beszélhetünk nagy különbségekről, 13 éves kor előtt és után sem. A másik ilyen általános állítás, hogy a nők többet beszélnek, mint a férfiak. Nézzük a részleteket, habár egy 58 országot magában foglaló kutatás szerint a nők beszédesebbnek tartják magukat, mint a férfiak, s korai kutatások valóban kimutattak kisebb különbségeket, a helyzet mégis bonyolultabbnak tűnik ennél. Egy 2007-es cikk szerint a nők és férfiak beszédessége nagyon függ az adott szociális környezettől. A nők valamivel többet beszélnek, ha a barátok között vannak, illetve a gyerekeikkel. A férfiak viszont beszédesebbek, ha idegenekkel vannak egy csoportban, vagy ha csak néhány ismerős arc veszi őket körül. A házastársi kapcsolaton belül is többet beszélnek a férjek, mint a feleségek. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezek a különbségek nagyon kicsik. És az utolsó ilyen állítás, ilyen általános, a hétköznapi életben gyakran mondott kifejezés, hogy a férfiak többet gondolnak a szexre, mint a nők. Itt egyértelműen igaz a válasz, de nem csak a szexre, hanem az evésre és az alvásra is. Összefoglalva tehát, többet gondolnak a saját szükségleteikre, mint a nők. Ennek a magyarázatát a kutatók inkább a tanulásban látják, nem pedig egy beleszületett hatásban. A mi kultúránkban a lányok már kicsikoruk óta azért vannak jutalmazva, ha figyelmesek, és elsősorban mások igényeivel törődnek, ellentétben a fiúkkal. A továbbiakban zenében megyünk tovább itt az éterben, semmiféle különbségtétel nem lesz, mert egymás után játsszuk a legjobbakat.

0: összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: City.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Életben maradhatnak a kis benzinkutak. Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, a belügyminisztériumban fog dolgozni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Életben maradhatnak a kis benzinkutak a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadítása után, közölte a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint a gazdasági és energetikai miniszter rendelete időt ad arra, hogy tartós megoldást találjanak az üzemanyagpiaci problémákra. A miniszter 150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj felszabadítását rendelte el a biztonsági készletből. Az indoklás szerint erre a zavartalan hazai üzemanyagellátás biztosítása miatt van szükség. Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, a belügyminisztériumban fog dolgozni. Ismertette Pósfai Gábor belügyminiszter pénteken Magyar Péter miniszterelnökkel és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel közösen tartott tájékoztatóján a várban. Egy kérdésre a belügyminiszter azt mondta, ma reggel kezdődött a belügyminisztériumban az átadásátvétel részletes igazgatási szakasza, amire Szabó Bence is elkísért. Az ő feladata az én kabinetemen belül az állomány a rendvédelmi dolgozók vélemény megjelenítése lesz, mondta. Az előzetes vizsgálatok alapján jelentősen túllépte a váltó megengedett sebességet a Gyuma állomáson kisiklott vonat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézy Dávid a Facebookon azt írta, épp Lázár Jánostól vette át immár hivatalosan is a közlekedési tárcát, amikor a MÁV értesítette a Békés Intercity kisiklásáról Gyuma állomáson. A vonaton egy ember könnyű, egy pedig súlyos sérülést szenvedett, tette hozzá. A miniszter közölte, a katasztrófavédelem minden utast kimenekít a vonatról, a kocsik visszahelyezése és a jelentősen sérült pálya helyreállítása pedig várhatóan a következő 48 órában zajlik. Magyarországon élő csaló emelt le hatalmas összegeket a világhírű amerikai filmszínész Johnny Depp számlájáról. A két éven keresztül folytatólagosan elkövetett lopás következtében az elkövető nagyjából 220 millió forintnak megfelelő összegű kárt okozott a világsztárnak, írja a Blick. A férfit május 6-án a készenléti rendőrség bevetési egységével közösen fogták el a 13. kerületi Gömb utca egyik bérelt lakásában. 2026 elején egy amerikai pénzintézet tett feljelentést az FBI magyar kirendeltségén keresztül, ugyanis azt észlelték, hogy egy kiemelt ügyfelük számlájáról illegálisan emeltek le különböző nagyságrendű összegeket. A csaló egyébként vásárlásokat, foglalásokat intézett, amelyek fedezeteként a hitelkártyák adatait adta meg.
2: Időjárás.
3: Ma a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a fátyol, illetve a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként fordulhat elő zápor eső, elvétve zivatar. Az északi őrszelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most!
1: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: Got a secret hidden inside our radio. Éjjel-nappal a leg

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számon

A maratoni balatoni zenefolyamban most azt fogjuk megnézni, hogy az, hogy ki mennyire elégedett a szexuális életével, általában nem tisztán egyéni kérdés, különösen igaz ez a hosszú távú kapcsolatban. Bár a szexuálpszichológia területe egyre népszerűbb és szaporodnak a témában zajló vizsgálatok, meglepő módon eddig nem kutatták a partner személyiségjegyének hatását a hálószobai elégedettségre. A Mindset oldalon található anyagban szerepel egy kutatás, amelyben közel 1000 hosszú távú kapcsolatban élő, nagyrészt heteroszexuális pár részvételéről számolnak be. A kutatók telefonos interjúk által térképezték fel a résztvevők személyiségjegyeit, szexuális érzékenységét, valamint szexuális funkcióját. Míg előbbi esetében főleg a vágy felkeltésének időbeli tényezőiről, illetve esetleges gátlásáról érdeklődtek, utóbbinál a személy komplex szexuális magatartásának megismerése volt a cél. A nőknél kitértek a szexuális elégedettség, izgalom, vágy, fájdalom és orgazmus gyakoriságára és mértékére. A férfiaknál pedig mindezek mellett az erekció jellemzőire és esetleges problémáira is koncentráltak. Nem meglepő módon, nőknél és férfiaknál is azt találták, hogy nagyobb szexuális érzékenységet mutattak azok a személyek, akik kevesebb munkahelyi stresszről vagy teljesítményszorongásról számoltak be. A lelkiismeretesség skáláján jobban szereplők egészségesebb szexuális életet tudhattak magukénak. A lelkiismeretességet ebben az esetben olyan tulajdonságokkal határozták meg, mint az önfegyelem, a rendszeretet vagy az ambíció. Feltehetően az ilyen személyek több erőfeszítést fektetnek a nemi életükbe is. A kutatók szerint ennek hátterében az húzódhat, hogy a lelkiismeretes személyek hajlamosabbak utána járni a dolgoknak. Így, ha vannak is szexuális problémák, a párjukkal együtt közösen tesznek ezek megoldása érdekében. Nem találtak összefüggést a párkapcsolatok hossza és a szexuális funkciók között. Ebből arra következtettek, hogy az esetleges félelmekkel ellentétben úgy tűnik, hosszú kapcsolatban is lehetséges az egészséges szexuális élet. Bár az eredmények biztatóak, a tanulmányszerzői felhívják a figyelmet a korlátokra is. A telefonos vizsgálat hátulütője, hogy feltehetőleg a félénk vagy komolyabb párkapcsolati problémákkal küzdő párok kevésbé hajlamosak a részvételre. Mindazonáltal egy új, izgalmas nézőpont, hogy az egyéni szexuális funkciókat a partnerek személyisége is befolyásolhatja. A következőekben könnyed, szórakoztató slágerekbe csopvanunk bele, aztán pedig majd hozok még érdekes híreket a tudomány világából.

Ez a maratoni balatoni zenefolyam. Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak. Repkednek a milliós négyzetméter árak a Balatonnál. Helyenként már az akár 1 millió forintot is meghaladó négyzetméter árak ellenére továbbra is a balatonparti nyaralók számítanak a legkeresettebbeknek. Derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ez alapján a legnépszerűbb tóparti település Siófok, holott itt már az átlagos négyzetméter ár az 1,3 millió forintot is elérheti. A második legkeresettebb település Balatonalmádi, ahol 829 ezer forintot kérnek négyzetméterenként. A Balatonnál Balatonfüred áll a harmadik helyen, 1,06 millió forintos négyzetméter árral. Ám országosan a Velencei tó mellett lévő Gárdony a harmadik legnépszerűbb tóparti település 779 ezer forintos négyzetméter árral. A balatoni piacon a 10 legnépszerűbb település között található még Keszthely, Fonyód, Balatonkenese és Balatonföldvár is, ahol 740 ezer és 1,3 millió forint között alakultak a négyzetméter árak. A Velencei tó környékén pedig népszerű még Velence is, ahol 800 ezer forintos négyzetméter ár jellemző. A Tiszató közelében lévő települések közül Tiszafüred, Abátszalók és Sarút volt a legkeresettebb. Itt négyzetméterenként 255, illetve 385 ezer forint közötti összegért kínálták eladásra az ingatlanokat. Az ingatlan.com megvizsgálta azt is, melyek voltak a legnépszerűbb települések 1000 eladó nyaralóra vetített kereslet alapján. Ezt a listát Balaton Szabadi vezeti, ahol 607 ezer forintos négyzetméter ár jellemző. A második Balaton Ederics 725 ezer forinttal, a harmadik pedig Dörgicse 821 ezer forintos árral. Palóznak és Alsóőrs a negyedik és ötödik a listán, pedig itt már 1,3 millió forint körüli négyzetméter árral kell számolni. Szintén népszerű, ugyanakkor a jóval olcsóbb Balaton, Magyaród és Sarud is, ahol 222 ezer, illetve 255 ezer forint körüli négyzetméter áron lehet ingatlant vásárolni, írta a népszava.hu. A következőekben mi ismételten visszatérünk, majd további hírekkel, információkkal, azonban addig szóljanak a legjobbak.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Lájkolod a Balaton Rádiót? facebook.com/Balaton Rádió. Itt a helyed.
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A következő percekben a változásról szeretnék megosztani veletek egy érdekes kutatási információt. A Mindset oldalon található hír alapján mindannyian folyamatosan változunk, ugyanakkor ennek ütemét életünk során másként érzékeljük. Bár ahogy öregszünk, valóban lassul a változás, korán sem akkora mértékben, mint gondoljuk. A Harvard Egyetem pszichológia professzora Dan Gilbert azt vizsgálta, hogy mennyire látjuk reálisan személyiségünk változékonyságát. Szerinte saját változásunkkal kapcsolatban szinte mindnyájan ábrándokba ringatjuk magunkat. Kutatási eredményei alapján a legtöbb ember számára a pillanat, amikor az önmagunkká válás folyamata lelassul, egész egyszerűen a jelen, akárhol is történik éppen. Azzal csapjuk be magunkat, hogy aktuálisan mindig úgy érezzük, épp most válunk azzá az emberré, aki mindig is lenni akartunk, és aki életünk hátralévő részében leszünk. Azonban az, hogy személyes élettörténetünk épp most ér véget, a legtöbb esetben puszta illúzió. Életünk minden pillanatában olyan döntéseket hozunk, amik alapvetően befolyásolják annak a személynek az életét, akivé válni szeretnénk. Bár keményen dolgozunk, valamint időt és energiát sem spórolunk a cél érdekében, amikor a vágyott jövőbeli énünk jelenné válik, korábbi döntéseink sokszor csalódást okoznak. Gilbert kutatásai alapján az emberek jócskán alábecsülték, hogy mekkora változást fognak tapasztalni a következő évtized során. A résztvevők úgy gondolták, hogy a legjobb barátjuk 10 év múlva is ugyanaz lesz, ugyanazt a hobbit fogják űzni, miközben a szabadidejük eltöltésének is ugyanazt a módját fogják választani legszívesebben. Mindeközben a 10 évvel idősebbek visszatekintve elismerték, hogy tulajdonképpen ez mind megváltozott. Dan Gilbert szerint a legtöbben könnyedén fel tudjuk idézni, hogy kik voltunk 10 éve, de nehezünkre esik elképzelni, hogy kik szeretnénk lenni. Mivel nehezen tudjuk megragadni, tévesen azt hiszük, hogy nem is leszünk olyanok. Ez azonban sokkal inkább a saját korlátainkról, mint az események objektív valószínűtlenségéről szól. Az időnek hatalmas ereje van felettünk. Formálja az értékeinket, átalakítja a fontossági sorrendet az életünkben, és megváltoztatja a személyiségünket. Úgy tűnik, csak utólag visszatekintve észleljük, mennyit változunk akár egyetlen évtized alatt. Mintha az aktuális jelen mindig egy törés lenne az élettörténetünkben, a pont, amikor végre önmagunkká válunk. Azonban idővel mindenkinek szembe kell néznie a ténnyel, hogy a személyek, akik most épp mi vagyunk, pont olyan ideiglenesek, akár mindenki más. Amíg élünk, folyamatosan fejlődünk, alakulunk és sosem leszünk készen. Gilbert úgy gondolja, hogy befejezetlenségünk hozzátartozik emberi mi voltunkhoz, hiszen az egyetlen állandó dolog az életünkben maga a változás.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő Salgóváránál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető egy korábbi videófelvétellel illusztrálta a politikus erről szóló kijelentését, majd felidézte, amikor az üzemanyag árrobbanás megtörtént a világpiacon, a Fidesz-KDNP kormány azonnal lépett, és 595 forintos védett árat vezetett be. Így egy napon belül a hazai benzinkutakon ennyibe is került az üzemanyag. Rámutatott, bár megtörtént a Tisza kormány első ülése, azon mégsem döntöttek a 480 forintos benzinárról. A miniszterelnök úgy reagált, akik ezt kérik számon, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő a Salgótarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket tölt iránymutató beszélgetésre. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő a Salgótarján mellett található Salgóváránál.

0: régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár egy család elnevezésű program keretében. Amerikai kutatók vizsgálatából kiderült, lassabban öregedhetnek azok, akik naponta 6-8 órát alszanak, írja a hbg.hu. A szakemberek megállapították, hogy az egészségügyi mutatók náluk lényegesen jobbak voltak, mint a kevesebbet alvóknál, és alacsonyabbnak bizonyult a korai halálozás, valamint a különféle megbetegedések kockázata is. A vizsgálat alapján arra a következtetésre jutottak, hogy még a szív esetében 6 órás alvás tűnik megfelelőnek, az agynak 8 órára lehet szüksége ugyanazon pozitív védőhatás eléréséhez.
1: Időjárás.
0: Ma a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a fátyol, illetve a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként fordulhat elő záporeső, elvétve zivatar. Az északias szelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
2: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a leg

0: a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
2: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

Ez a maratoni balatoni zenefolyam. A boldogság és a pozitív pszichológia kapcsolatáról hozok nektek egy érdekes anyagot a Mindset szaklaptól. A 21. században rettegünk a boldogtalanságtól és attól, hogy nem teljesedünk ki. Elvárássá vált, hogy állandóan boldogak legyünk és valósítsuk meg önmagunkat. A 2000-es évek elején jelent meg a pozitív pszichológia, mint új irányzat, és gyorsan nagy népszerűségre tett szert. Nem csak a szakmabeliek, de a szélesebb közönség körében is. Felszabadította a pszichológiát a betegségközpontú gondolkodás alól. Nyilvánvalóvá vált, hogy nem csak a mentális betegségekben szenvedők, hanem bárki teljesebbé válhat, ha odafigyel saját belső folyamataira, és tudatosan fejleszti magát. A pszichés problémák mellett azok a minták is bekerültek a pszichológiai vizsgálatok fókuszába, amik minden ember számára segíthetik az elégedettség és a boldogság elérését. Olyan fogalmak váltak közismerté, mint a flow, a jólét, vagy az autentikus boldogság. A médiában gyakran találkozhatunk leegyszerűsített boldogság és sikerreceptekkel. Az egyik legnépszerűbb ezoterikus elmélet például a vonzás törvénye, ami a 2006-os A titok című filmmel, majd a könyvváltozattal került be a köztudatba. Egyszerűen megfogalmazva arról szól, hogy minden gondolat valósággá válik. A jó és a rossz gondolataink hatalmával képesek vagyunk megváltoztatni a körülményeket. Ezt feltételezve pedig nyilván kerülni kell a negatív elképzeléseket. Fontos azonban különbséget tenni a pozitív gondolkodás tudományosan teljesen megalapozatlan teremtő ereje és a pozitív pszichológiai irányzat között. Ez utóbbi ugyanis hangsúlyozza, hogy amit hiszünk, az csupán hit. Természetesen igaz és hamis is lehet, de magától nem fog semmit bevonzani. A pozitív pszichológia nem tekinti az embert cselekvésképtelennek, de mindenhatónak sem. Sokkal inkább arról van szó, hogy az emberi pesszimizmus és optimizmus tanulható, ezáltal pedig javulhat az életminőségünk. Ahelyett, hogy elérhetetlen dolgokhoz kötjük az áhított boldogságot, arra kell törekednünk, hogy az adott helyzetből a legjobbat hozzuk ki. Abraham Maslow népszerű modelljét szinte mindenki ismeri. Használják az oktatásban, a pszichológiában, a marketingben és az üzleti életben is. A tanulmány szerint azonban általában elfeledkezünk a modell utolsó fázisáról, illetve félreértelmezzük az önmegvalósítást. Maslow úgy gondolta, hogy a szükségletek hierarchiában rendeződnek, tehát az alsóbb szükségleteknek ki kell elégülnie ahhoz, hogy az egyén a feljebb lévőkkel tudjon foglalkozni. Végső modelljében 8 fázist írt le, és 2 csoportba rendezte őket. A hiányalapú szükségletek, ha nem elégülnek ki, az feszültséget és szorongást eredményez. Ide tartozik a fiziológiai, biztonsági szükségletek mellett a szeretet és az elismerés iránti igényünk. A másik csoportban a teljes mértékben soha ki nem elégíthető szükségletek tartoznak, amik spirituális, egzisztenciális jellegűek. Ezek a növekedés alapú szükségletek. A kognitív szükségleteink az igazság megértésére és megismerésére, míg az esztétikai szükségleteink a rend és a szépség fenntartására vonatkoznak. Ezután következik a gyakran tévesen végcélként emlegetett önmegvalósítás szükséglete. A bennünk rejlő lehetőségek elérése után ugyanis az utolsó fázis az öntranszcendencia. A piramis csúcsa saját magunk meghaladása, mások segítése az önmegvalósításban. Az önmegvalósítás eredetileg arról szól, hogy minél teljesebben megéljük a pillanatot, az emberi kapcsolatainkat, a munkánk iránti elköteleződést és a számunkra fontos elvek mentén éljük az életünket. A hétköznapokban sokszor szélsőségesen individualista és karrierista áthallásokkal kerül elő a fogalom. Úgy tűnik, hogy érdemes összetettebben értelmezni és a közösségi, valamint a spirituális oldalait is figyelembe venni. Napjaink legfrissebb előadóinak nagy teret adunk itt a rádiónkban, úgyhogy a következő pillanatokban már szól is egy ilyen előadó által készített remek mű.

Kellemes rádiózást kívánunk a kedves hallgatóknak itt a Balaton Rádióban. A helyi hírek közt most egy program, illetve egy érdekes kirándulási helyszín ajánló következik, hiszen a Névegyvölgyről lesz szó, amely a Balaton felvidéken található. Meseszép táj, nyugalom és ízletes borok. Azt gondolom, egy klassz nyaralást ezek mindenképpen jelentősen tudnak támogatni. A Névegyvölgy varázslatos vidéke a Tagyon és a Mencshely közötti településeket tömöríti. A völgy pedig mindössze negyedórás buszozással elérhető, legkönnyebben a Szánka-Köveskál vasúti megállóhelytől. A hegyekkel övezett medence elképesztő látvány, de a falvak hangulata is könnyen magával ragad. A települések között csortogál a Cserkúti patak, emellett látványos templomokat, romos emlékeket is megcsodálhatunk. A kirándulás tökéletes befejezése lehet egy pohár finom bor, amit az ottani neves pincészetekben kóstolhatunk, vagy megízlelhetjük az óbudavári sajtokat. A Névegyvölgy központja Szent Antalfa, amely része az országos kéktúra útvonalának. Szent Antalfa szomszédságában, de már Balatoncsicsó közigazgatási területén vár ránk a Szent Balázs-hegyi templomrom, ami kihagyhatatlan látnivaló, ha erre járunk. A környéknek nem csak a szépsége, hanem a bora is emlékezetesek, ezért érdemes betérnünk egy-egy pohár italra a helyi pincészetekbe. Szent Jakabfa a völgy északi részén fekszik, ahol szintén csend és nyugalom vár. Balatoncsicsó hangulata egy perc alatt kiszakít a városi forgatagból. Ha erre járunk, érdemes megnézni a fazekasház kerámiáit is. De bármelyik faluba is megyünk, amerre a szem ellát, mindenhol idilli mezőket láthatunk. A Névegyvölgytől délre található Tagyon település, ami ideális úti cél egy kiadós túrázáshoz, plusz innen csak egy karnyújtásnyi sétára van a gyógyító energiáiról ismerté vált hegyes tű. Óbudavár legfőbb látnivalója egy balatonfelvidéki népi építészet remekmű, a Szent Márton templom. Illetve ha már itt vagyunk, érdemes egy pillantást vetni a falu egykori mosóházára is. Ez szépségében ugyan elmarad a templomtól, viszont fontos lenyomata őseink történelmének. Ha romantikus hazai tájakra vágyunk, akkor a Névegyvölgynél keresve sem találhatnánk ideálisabb helyet, de ugyancsak lélegzetelállító látvány tárul a szemünk elé a Mencshely szomszédságában magasodó Halom hegyről is, ahonnét belátni a Balaton felvidéket egészen Badacsonyig. A Bakonyalján Pápától mindössze néhány kilométerre található Nagytevel, egy 512 főt számláló település, ahol egy csodaszép hűsvízű tó várja a fürödni vágyókat. Bakonybél és Hubert lakító környéke évről évre sok kirándulót vonz, nyáron azonban érdemes kissé nyugatabbra, a Nagyteveli víztározó felé is ellátogatni, írja a color.hu. Most pedig ismét zene következik itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

nagyszerű zenei slágerek után érdekes információk. Azt fogjuk megnézni, hogy mi az a hosztilitás, illetve hogyan hat ez az egészségi állapotunkra. A Mindset szaklap forrásunk által felhasznált anyagban találhatóan napjainkra már tudományos kutatások által is bizonyítottá vált az a több évezredre visszanyúló ősi tudás, amely szerint az egészségi állapotunk alakulásában az élettani folyamatok mellett a lelki tényezőknek is jelentős szerepe van. A hosztilitás maga az egy olyan többdimenziós attitűd, amelyben a mások felé irányuló negatív viszonyuláshoz gyakran harag és a haragot kifejező agresszivitás is társul. A hosztilis személyeket továbbá fokozott gyanakvás, sértettség, bizalmatlanság és cinizmus jellemzi. Több mint fél évszázada folynak olyan kutatások, amelyek a harag és az ellenségesség egészségre gyakorolt hatásait vizsgálták, illetve vizsgálják. A vezető halálokok közé tartozó szív- és érrendszeri betegségek körében például számos kutatási eredmény jelzett összefüggést a betegség kialakulása és az ellenséges viszonyulás között. További fontos szempont, hogy az ellenséges beállítódással jellemezhető személyeknél gyakran megfigyelhetők bizonyos önkárosító magatartásformák, például a dohányzás, a kóros alkoholfogyasztás, a rosszabb együttműködés a kezelőorvossal, amelyek szintén növelik az egészségi állapot romlásának a kockázatát. A hosztilis személyek többször konfrontálódnak más emberekkel, az ellenséges viszonyulás gyakrabban vezet agresszív viselkedéshez, amely a társas támogatás csökkenését vonja maga után. A bizalmatlan, gyanakvó, cinikus beállítódású egyének könnyen egyedül maradnak a fokozódó negatív érzelmeikkel. A társas kapcsolataik révén nem oldódik, hanem inkább erősödik a frusztrációjuk. De milyen lehetőségeink vannak a negatív pszichés hatások csökkentésére? Első lépésként célszerű az önismeret mélyítésére törekedni, hiszen mindenkinek fontos, hogy tisztában legyen az alapvető lelki folyamataival, azok külső és belső megnyilvánulásaival. Ha szükséges, szakember segítségével lehetőség van a korábbi életszakaszokban elszenvedett sérelmek, traumák feldolgozására, továbbá a bizalmatlanságot, a gyanakvást, az ellenséges viszonyulást tápláló belső folyamatok oldására. Hatékonyabb stresszkezelési módszerek sajátíthatók el, és jól fejleszthető a kommunikációs stílus. Mindezek együttesen kedvező változásokat eredményezhetnek a pszichés működésben és a társas kapcsolatokban. Összességében pedig jelentős javulás érhető el a testi, szellemi és szociális állapot terén is. Egy újabb slágerrel folytatjuk most a maratoni-palatoni zenefolyamadásunkat.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 perc.

0: ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.
2: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő Salgóváránál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető egy korábbas benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a

0: akik ezt kérik számon, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Jelentős tárgyi leletek kerültek elő a Salgótarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus elmondta, a tárgyemlékek mellett Salgótarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látogatók, többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár, egy család elnevezésű program keretében. Amerikai kutatók vizsgálatából kiderült, lassabban öregedhetnek azok, akik naponta 6-8 órát alszanak, írja a hvg.hu. A szakemberek megállapították, hogy az egészségügyi mutatók náluk lényegesen jobbak voltak, mint a kevesebbet alvóknál, és alacsonyabbnak bizonyult a korai halálozás, valamint a különféle megbetegedések kockázata is. A vizsgálat alapján arra a következtetésre jutottak, hogy még a szív esetében 6 órás alvás tűnik megfelelőnek, az agynak 8 órára lehet szüksége ugyanazon pozitív védőhatás eléréséhez.
1: Időjárás.
0: Ma a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a fátyol, illetve a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként fordulhat elő záporeső, elvétve zivatar. Az északi szelet kevés helyen kísérhetik élénklökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
2: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
2: 100 percen keresztül.
3: Reklám nélkül.
2: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
1: Reklámot hallottál.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A kellemes dallamok után megint megnézzünk valami olyan mindennapjaink során alkalmazható érdekes technikát, ami valójában sokat fog segíteni annak, aki esetleg kipróbálja, ha eddig nem használta. Sokunkkal megtörténhet, hogy érezzük, hogy fontos lenne kiállni álláspontunk, céljaink mellett, de elakadunk a megvalósításnál. Előfordulhat, hogy a bizonytalanság miatt elhallgatódik, végül meg sem valósul a konfliktus helyzet tisztázása, viszont a feszültség megmarad, időnközönként felbukkan a kapcsolatban. Hogy ezt elkerülhessük, megosztok veletek egy jól bevált módszert, ami által elsajátíthatjátok a hatékony önérvényesítő kommunikációt. A Mindset pszichológiai szaklap szerint, ha úgy érzed, hogy hibáztatnak, negatív tulajdonságokkal minősítenek, elítélik a személyiségedet, negatív következményekkel fenyegetnek, akkor ilyen esetben sokunkban felmegy a pumpa, dühösek vagy idegesek leszünk, visszatámadunk, esetleg megbántódunk vagy kerülni kezdjük a kommunikációt. Az asszertívan reagáló személy ezzel szemben nem a másik felet minősíti, hibáztatja, nem szeretné akaratát bármi áron keresztül vinni, nem agresszív és nem fenyegető. Viszont vállalja a felelősséget érzéseiért, véleményéért és inkább úgynevezett én üzenetekkel kommunikál. De most nézzük meg, hogy hogyan tudjuk a mondandónkat asszertívan megfogalmazni. Először is tárgyilagosan írjuk le a számunkra a problémát jelentő konkrét viselkedést. Aztán a saját érzéseinket hangsúlyozzuk, konkrét kérést fogalmazzunk meg, és indokoljuk meg, hogy miért fontos nekünk az ő együttműködése. Valamint utolsó szempont, legyen tárgyilagos, nyugodt, lehetőleg kedves a hangnemünk, testtartásunk. Az én közlések használatán kívül van még pár dolog, amire mindenképpen fontos odafigyelnünk, ha szeretnénk maximalizálni beszélgetésünk sikerességét. Tudatosítsuk, hogy milyen érzéseket, gondolatokat vált ki bennünk a helyzet. Nyugtassuk le magunkat, mielőtt megszólalunk. Ha szükséges, kérjünk időt. Legyünk empatikusak, fejezzük ki, hogy megértjük a partnerünk helyzetét. Válasszunk megfelelő időpontot és biztonságos helyszínt. Valamint vegyük figyelembe a kapcsolati rizikófaktort is. És legutolsó sorban az is nagyon fontos, hogy ne kérjünk az asszertív én közléseinkért bocsánatot. Az asszertív kommunikáció mindenki számára elsajátítható. Ehhez kívánok nektek sok sikert! I want you to-

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A bereg.hu tájékoztatása szerint a nádpusztulások többsége a Balatonon mesterséges létesítmények közelében történt, ami az emberi beavatkozásokkal való összefüggés lehetőségét veti fel. Ugyanakkor észleltek olyan eseteket is, amelyek a nem háborgatott környezetben lévő nádasokat érintették. A nádpusztulás okai nem egységesek. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint valószínű, hogy különböző tényezők játszanak szerepet a balatoni nádasok állapotának helyi romlásában, beleértve a magasabb vízállást, a lokális fertőzéseket, a meteorológiai eseményeket, de elsősorban a gyakran meggondolatlan, esetleg szándékos emberi tevékenység fejt ki negatív hatást a nádasukra. Ezt az összetettséget mutatja, hogy a növényzet reakciója is változó mértékű, és néhol már annyira súlyos, hogy a laikus szem is könnyen észleli. Évtizedes táblatokban az elmúlt évben a nádpusztulási esetek számossága szokatlan és meglepő, még a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói számára is, így úgy vélik fontos az okok és összefüggések alaposabb vizsgálata. Például a Tihanyi külső tó nádasának állapota is jelentős mértékben romlott. A vulkanikus eredetű medencében kialakult külső tó vizét egykor lecsapolták, de a természetvédelmi törekvéseknek köszönhetően mára ismét egy jó minőségű vizes élőhely. A területen számos védett és fokozottan védett faj találja meg életfeltételeit, ami a nagymértékű emberi jelenléttel rendelkező balatoni tájon kiemelkedő jelentőségű. A kutatók több módszerrel is nyomon követik a nádasok állapotának változását. Hagyományos monitoring módszerek mellett felhasználják a műholdas távérzékelés lehetőségeit is. A külső tónál folytatott énekes madár monitoring adatai alapján az elmúlt években drasztikus csökkenés volt tapasztalható több védett faj állományában. Az észlelt populációváltozások okainak feltárása során a terepbejárások és mintavételek mellett segítségül hívták a műholdas adatokat is. Az ezekből kinyerhető normalizált vegetációs index segít megtudni, hogy a növények mennyire egészségesek és jól nőnek-e, vagy is úgy kell gondolni erre az indexre, mint egyfajta egészségmérőre, a növények, így a nád számára. Ez a módszer az űrből készült képekből származó adatok alapján működik. Most pedig ismételten Balatoni sláger következik itt a Balaton Rádióban.

0: holnapra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Szép napot kívánok mindenkinek, a következőekben a Facebookot fogjuk egy kicsit elemezni. A Mindset-en található anyag szerint a Facebook sok esetben szolgáltatja ki a felhasználók adatait politikai célokra való felhasználásra is. Azonban nem csak választások kimenetelére lehet hatással a közösségi média, hanem bizonyos csoportközi konfliktusok, gyűlölködések gerjesztésében is szerepet játszik. A németországbeli Warwick Egyetem kutatói a Facebook hatását vizsgálták gyűlöletbűncselekményekkel összefüggésben. Németország többek között azért tökéletes terepe egy ilyen kutatásnak, mert az elmúlt évek német bevándorlás politikája talán az egyik olyan téma, ami leginkább megosztotta a társadalmat és a világ többi részét is. Mivel Németországban magasnak számít a befogadott bevándorlók száma, így statisztikailag is magasabb a bevándorló ellenes bűncselekmények száma is. A kutatók összegyűjtötték az elmúlt két évből ezeket a bűncselekményeket, és igyekeztek feltárni, hogy számos változó közül melyik az, amelyik szignifikáns prediktora lehet a bevándorlók ellen irányuló támadásoknak. Mértek különféle demográfiai változókat, de elemezték az adott területen befogadott menekültek számát, az ellenük irányuló tüntetések és mozgalmak számát, valamint a korábban elkövetett bevándorló ellenes bűncselekményeket is. A rengeteg változó közül egyet találtak, ami szignifikánsan korrelált a gyűlölet bűncselekményekkel. Ez pedig a Facebook használat. Minél többet és gyakrabban Facebookoznak egy adott terület lakosai, annál nagyobb valószínűséggel követnek el menekültek elleni támadást. A legérdekesebb a kutatásban, hogy ez az összefüggés minden településre igaz volt, függetlenül a politikai beállítottságtól vagy a település méretétől. Tehát semmi más nem szítja annyira a gyűlöletet, mint a Facebook. A közösségi médiáról már korábban is kiderült, hogy kifejezetten torzíthatja a valóságészlelést. Mesterséges, algoritmusokon alapuló véleménybuborékba zár minket. Abból a tartalomból, ami a saját értékeinkkel és vélekedéseinkkel megegyező, töménytelen mennyiségűt kapunk az arcunkba, minden egyéb ellentétes véleményt képviselő forrást eltüntet a saját hírfolyamunkból a Facebook. Ez azért is veszélyes, mert a saját véleményünkkel konzisztens források csak tovább erősítik saját nézeteinket, amelyek így tovább polarizálódhatnak. A Facebook tehát létrehoz egy személyre szabott valóságot, amiben folytonos megerősítést nyerünk, azonban ez közel sem a valóság. A közösségi média platformjai a legzsigeribb ösztöneinkre igyekeznek hatni, mivel ez generál a legtöbb emberből reakciót, ami pedig a legértékesebb elem a Facebookon. Tehát korlátozottan javaslom nektek a közösségi oldalak használatát, ezen szempontok alapján ugyanis van benne veszélyforrás. A továbbiakban viszont a kellemes dolgoké lesz a főszerep itt az éterben az FM 88 éten.

0: Kelly, Rakim, Mondis.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
3: Balaton. Balaton rádió.

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő Salgóváránál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető egy korábbi videófelvétellel ítélt. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető

0: kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő a Salgótarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus elmondta, a tárgyemlékek mellett Salgótarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látogatók. Többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár, egy család elnevezésű program keretében. Amerikai kutatók vizsgálatából kiderült, lassabban öregedhetnek azok, akik naponta 6-8 órát alszanak, írja a hvg.hu. A szakemberek megállapították, hogy az egészségügyi mutatók náluk lényegesen jobbak voltak, mint a kevesebbet alvóknál, és alacsonyabbnak bizonyult a korai halálozás, valamint a különféle megbetegedések kockázata is. A vizsgálat alapján arra a következtetésre jutottak, hogy még a szív esetében 6 órás alvás tűnik megfelelőnek, az agynak 8 órára lehet szüksége ugyanazon pozitív védőhatás eléréséhez.
1: Időjárás.
0: Ma a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a fátyol, illetve a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként fordulhat elő zápor eső, elvétve zivatar. Az északias szelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most!
2: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
2: 100 percen keresztül.
3: Reklám nélkül.
2: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolok.

Éjjel-nappal a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió. A Trafipax információkat hozom a következőekben. Fokozottan figyeljetek Siófok belterületén fél ötig a 7-es számú főúton és a 65-ös számú úton. Balatonföldváron 5 óráig a 7-es számú főút Balatonföldvár belterületi szakaszán, valamint Fonyódon este 20 órától 24 óráig a 7-es számú főúton várják a rendőr kollégák az gyorshajtókat. És ha már Fonyód, akkor az M7-es autópályán egy kicsivel korábban 14 órától 16 óráig lesznek résen a biztos urak. Szóval óvatosan a helyes sebességek megválasztását illetően. Apropó, ha további helyi Balaton információra lenne szükségetek, javaslom látogassatok el a www.balatonfm.hu oldalunkra, ahol folyamatosan frissülő híreket találhattok, melyek között kedvetekre válogathattok. Hamarosan én is jövök az éterben további hírekkel, információkkal, addig viszont ezt tekerjétek be.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak. A következőekben 5 titkos kiránduló helyet fogunk megosztani a Balaton körül, ami egyébként elég pénztárca kibélő megoldás is lehet. A bien.hu információi szerint a Tihanyi Apátság gyógynövény kertje a belső tó partján, az apátsági majorság területén helyezkedik el. A 7 hektáros majorság negyede levendula mező, a többi részen pedig a gyógynövények kapnak helyet, rendezett ágyásokban és bemutató parcellákban. A kert közepén információs táblák ismertetik a növények történetét és felhasználási módjait, így a látogatók könnyen eligazodnak a több tucat faj között. Egy másik nagyon szép kiránduló hely a Káli-medence, a Balaton gyöngyszeme. A Balaton felvidék szívében található Káli-medence sokszor elbújik a nagyobb nevezetességek árnyékában, pedig varázsa semmivel sem kevesebb. A kisebb, nagyobb borbirtokok, a zöldelő lankák és a festői falvak mind magukban hordozzák azt a nyugalmat, amit egy jó kirándulás során keres az ember. A medence szelíd lejtőin sokféle túraútvonal található, melyek a gyaloglás szerelmeseinek is igazi élményt nyújtanak. Ha szeretnénk megkóstolni a helyi gasztronómiai különlegességeket, akkor az aprócska falvak éttermei és vendéglői a házias fogásokkal várják az éhes turistákat. A következő javasolt kirándulóhely Szigliget romantikus vára. Kevés olyan varázslatos hely létezik a Balaton környékén, mint Szigliget, ahol a romantikus várom és a festői környezet találkozik. A várból nyíló kilátás lélegzetelállító, és a környék sokoldalúsága teszi különlegessé. A vár látogatása után érdemes felfedezni a környező erdős területeket, melyek páratlan kilátást nyújtanak a Balatonra. A vár történelmi hangulata magával ragadja az embert, különösen, ha belemerülünk a történelmi eseményekbe, melyek itt játszódtak le. A túra során lehetőségünk nyílik arra, hogy a múltba tekintve egy különleges időutazást tegyünk, míg a természet csendje biztosítja a teljes kikapcsolódást. A következő kiránduló pont a Balaton felvidék, amit javaslunk. Ennek borkultúrája messze földön híres, de ennél sokkal többet tartogat az ideérkező turistáknak. A lankás dombok között megbúvó hangulatos kis falvak ideális helyszínt biztosítanak egy hétvégi kiruccanásra. A vidéket átszelő kanyargós utakra nyíltan kirándulhatunk, biciklizhetünk, vagy akár csak kényelmesen nézelődhetünk a falusi élet nyugalmával. A Balaton felvidék nem csak a finom borok szerelmeseinek nyújt kiemelkedő élmény, hanem mindenki másnak is, aki elvágyódik a mindennapok zajából. Az itt található hangulatos panziók és szállások tökéletes választások egy családi vagy baráti nyaraláshoz. És végül az utolsó általunk ajánlott kirándulási pont, Tapolca vízpartja és barlangjai. Tapolca városa különleges látnivalókkal hívogatja az utazókat, akik egy igazi varázslatos élményre vágyakoznak. A város közepén található tavasbarlang titokzatosan hívogat, ahol csónakázás közben fedezhetők fel a barlang természeti csodái. Ha már Tapolcán járunk, érdemes a Malomtónál is időzni, amely békés atmoszférájában nyújt relaxációt az ide látogatóknak. A kisváros hangulatos utcáin sétálva mind a helyi emberek kedvességét, mind a helyi ízeket érdemes megkóstolni, hiszen Tapolca vendégszeretete nem csak a szavakban nyilvánul meg. És így a kirándulás végén elégedetten és gazdag élményekkel térhetünk haza. Ezek voltak a javasolt és esetleg nem annyira ismert kiránduló helyek, amiket ajánlunk nektek a Balatonnál. Most viszont zenével folytatjuk adásunkat.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak! A hatékony tanulás módszertanának néztem utána. A Mindset pszichológiai magazinban talált anyagot használtam fel ehhez. A tanulás, illetve a hatékony tanulás kérdéseivel kapcsolatban számos elmélet, elképzelés és technika született az elmúlt években. Anders Ericsson, a floridai egyetem professzora úgy véli, hogy egy készséget, bizonyos képességet körülbelül 10 000 óra gyakorlás után sajátíthatunk el teljes mértékben. Ez a 10 000 órás szabály, habár azért fontos megjegyeznünk, hogy Ericsson főként élsportolókat, zenezseniket, sakkmesterekkel kapcsolatosan végezte vizsgálatait, aminek a végén erre a következtetésre jutott. Tehát Ericsson 10 000 órás szabálya főként arra vonatkozik, hogy egy adott készséget szinte világszínvonalúan sajátítsunk el. Felvetődik a kérdés, hogy akkor mennyi időbe telik, hogy valamiben jók legyünk, és hogy képesek legyünk egy bizonyos készség megtanulására. Josh Kaufman író azt állítja, hogy egy készséget magunkénak tudhassunk, igaz, nem világszínvonalúan, ahhoz véleménye szerint elég 20 óra gyakorlás. Gabriel Weiner író szerint például az idegen nyelvek tanulásának tekintetében sokkal könnyebben tanuljuk meg azokat a szavakat, melyeket interakciókhoz, élményekhez tudjuk kötni. A memorizálással kapcsolatos módszereknek közös alapja van. Megpróbálják az elraktározandó információkat más egyéb, egyénibb információval összekötni annak érdekében, hogy az elraktározandó információk között különbséget tudjon tenni az agyunk, így téve könnyebbé a visszakeresést és a tanulást. A hatékony tanulás alapfeltétele a megfelelő tanulási metódus kiválasztása mellett az, hogy hatékonyan osszuk be a tanulásra szánt időt. Manapság egyik legdivatosabb tanulási stratégia a Pomodoro technika, mely Francesco Cirillo nevéhez fűződik. A módszer végrehajtásához egy kis órát alkalmaznak, mely 25 plusz 5 perces blokkokra, pomodórókra tagolja a tanulást. A technika része az is, hogy az egyén az aktív, fókuszált munkavégzéssel vagy tanulással töltött 25 percben igyekszik a külső zavaró tényezőket minimalizálni, és csak az adott feladatnak szenteli a figyelmét ebben a 25 percben. Ezt követi egy 5 perces szünet, melynek folyamán az egyén az adott feladaton kívül bármire fordíthatja a figyelmét. Ez a fél óra tesz ki egy pomodórót. A technikához tartozik még, hogy 4 teljesített pomodoro után az egyén tarthat egy fél órás szünetet. Ezt a folyamatot pedig egészen addig ajánlatos folytatni, míg nem végzünk az adott feladattal, tanulnivalóval. Az előbbi technikák közül bármelyiket javaslom nektek gyakorlatban történő használatra, mi pedig most vissza fogunk menni oda, ahol a legjobb slágerek laknak.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Ilyen napra a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió, benne pedig a Maratoni Balatoni Zenefolyam című műsorunkat hallhattátok az elmúlt 5 órában. Mindenkinek megköszönöm a kitartó figyelmet. Holnap is várlak benneteket. Szabó Ferenc voltam, most pedig jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket, és megszünteti az erőszakos központosítást. A következő hetek legfontosabb tervezett intézkedéseit Tar Zoltán sorolta a hétvégén, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett múzeumok majálisán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, semmilyen módon nem fognak politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan kell a kultúrának működnie. Kiemelte, egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád, a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek is csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában, amely a Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri Múzeumának kezelésébe tartozik, írja a bum.sk. Alapinformációi szerint a park kerítése több helyen is hiányos, az állat az egyik résen juthatott be, de kijutni már nem tudott. Végül sikerült kihajtani a parkból. Az állat eléggé riadt volt, de nem akart támadni. A szakértők szerint a medve körülbelül 3 éves lehetett. A parkban vadkamerákat helyeztek el a terület megfigyelésére, a látogatókat pedig óvatosságra intik. Tiszteletbeli aranypálma díjjal tüntették ki életművéért John Travoltát a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, a rendezőként jegyzett első nagyjátékfilmjének díszbemutatóját követően. A hollywoodi színész meghatódva úgy fogalmazott, ez az elismerés számára fontosabb az Oscar-díjnál is. Travolta visszatérő vendége a rendezvénynek, 3 alkalommal is főszereplője volt a hivatalos versenyprogramba meghívott alkotásoknak. 1994-ben az aranypálma díjas Ponyva regény című kultuszfilmnek, majd az Életem szerelme és a Nemzet színe java című filmeknek.

0: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal. Baby, put your...

0: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Van olyan ember, akihez különös kapcsolat fűz?
2: Van, természetesen van. Akiről beszéltem, az íróbarátom, Csikós Attila, akivel közel 30 éve vagyunk. Tényleg sülve-fülve nagyon jóban.
3: Dolmány Attila színész, rendező.
2: Majd tudom, nem testvéri barátság köt össze.
1: Különös kapcsolat. Egyébként emlékszel még akár az első találkozásra is, hogy ott egy pillanat alatt megértettétek egymást?
2: Ez jövő? Konkrétan úgy történt, hogy én leszerződtem a Madách Színházba 19 évesen, és stúdiósnak, és a büfében találkoztunk, a színész büfében találkoztunk, éppen valakivel diskurált és beszélgetett, és nagyon intenzíven is. És leültem közéjük, és elkezdtünk. És annyira egy húron pendültünk, hogy tulajdonképpen hajnali nem tudom hányig ott ültünk, és beszélgettünk. És onnantól ez elindult, ez a barátság. De mondom, olyan szinten barátság, hogy volt, amikor, ha nekem lelki problémám volt, akkor nála lakhattam, aludhattam. Ha neki problémája volt, éjszaka fölhívhatott, mert ugye egy író ember az nem úgy van, hogy reggel 8-kor kell föl, és este 10-kor lefekszik, hanem van, hogy hajnali 3-kor még mindig ír. És akkor fölhívhatott simán telefonon. Tehát ha valaki rólam a legtöbbet tudja, akkor az ő, és nem az apám, és nem a testvéreim, és nem a feleségem.
1: De érdekes ez tényleg, hogy nem a szülők egy idő után, ahogy telnek az évek, hanem ő.
2: De ugyanígy látom például a feleségem kapcsán, hogy olyan barátnőivel vagyunk jóban is, és olyan barátnői vannak, akik szintén több évtizedes, sőt, akár óvodáskori.
1: És a világ mindenféle zűrzavara sem rondított bele sohasem?
2: Nem tud. Nem. Hát egy ilyen, hát nem, azért nem tud, mert én a fiamnak mondtam egy szakítás után azt, hogy ami nagyon fontos számodra, hogy lakásod lehet, autód lehet másik, ruhád lehet másik, csajod lehet másik, de te magad vagy a legfontosabb. És mindemellett, ha van egy olyan társad, egy barátod, akiben vakon meg tudsz bízni, és ő is benned, abból soha nem lesz másik. És ezeket meg kell tudni tartani. Majd, hogy nem egy barátság, egy különös kapcsolat, az fontosabb és nehezebb ügy, mint egy párkapcsolat. Mert jobban meg tudod bántani, jobban meg tud bántani, hiszen mindent tud rólad, mindent ismer belőled.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Csókolom, megérkeztem. Por után nem kell előttem. De azt jól látom még, hogy ön mindig olyan szép, mint akkor minden reggel. Reszket még a hajnal.

0: Emberportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dolmány Attila színész, rendező.
2: Majd, hogy nem egy barátság, egy különös kapcsolat, az fontosabb és nehezebb ügy, mint egy párkapcsolat. Mert jobban meg tudod bántani, jobban meg tud bántani, hiszen mindent tud rólad, mindent ismer belőled. Érted? Tehát, hogy ez majdhogy nem több, mint egy, de majdhogy nem egy testvéri kapcsolat. Sőt, sokszor egy testvéri kapcsolat is sokkal idegenebbé válhat, mint egy igazi jó barátság.
3: Majdhogy nem több, azt mondod, vagy lehet, hogy több. Most mi azért kérdezem, mert van, mondjuk tételezzük fel, egy házastársad, és van egy legjobb barátod, ez a különös kapcsolat. És ha egy nagyon éles helyzet adódik, akkor kikerül az első helyre? A legjobb barát? Vagy a feleség?
2: Most megint egy olyat kérdezel, ahol egy helyzetfüggő történet van. Tehát, hogy ha a párkapcsolatommal probléma van, akkor egyértelmű, hogy azt meg van megoldani házon belül.
3: Hát
2: de valóban ott van a barát, akit mindenféleképpen megkeresek azzal, hogy hát ha tud valami olyan dolgot mondani, amivel engem egy bizonyos problémán, nem azt mondom, hogy átsegít, csak elindít egy megoldási folyamat felé.
3: Hát, hogy nem is feltétlenül probléma, hanem egy helyzet, egy bármilyen élethelyzet adódik, hogy akkor ott dönteni kell, mondjuk, hogy hol vagy ott a segítségeddel. Mondjuk a legjobb barátnak segítesz ugyanannak a napnak, ugyanabban az órájában, vagy a házastársadnak. Mind a ketten pont ugyanakkor kérnek téged.
2: Eléggé egyértelmű, hogy akkor a házastársadnak segítek. Egyrészt, mert mégiscsak ő az én életbeli párom. Ha meg tudom beszélni akár a barátommal, tehát nekem az az első. Ilyenkor le kell ülni és el kell dönteni, hogy ki az, aki először hajlandó A-ból B-be mozdulni. Tehát, hogyha a barátom azt mondja, hogy már pedig neki most azonnal szüksége van rám, akkor én nekem le kell ülnöm a feleségemmel, és azt kell neki mondani, hogy figyelj, neki most szükségem van rá.
3: Ő is azt mondja.
2: És ugyanez a másik irányba.
3: És mind a ketten ugyanazt mondják, és neked kell dönteni, hogy ott van az a pillanat.
2: Akkor megfogom a feleségem kezét, és oda megyek vele együtt a barátomhoz, és akkor beszélgessünk. Vagy megmondom a barátomnak, hogy jöjjön oda hozzánk, és akkor leülünk és beszélgetünk.
3: A legjobb barátnak segítesz ugyanannak a napnak, ugyanabban az órájában, vagy a házastársadnak?
2: Eléggé egyértelmű, hogy akkor a házastársadnak segítek.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Tündérportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hajnóci Soma, kétszeres világbajnok bűvész.
2: Akivel én jól megértem magam, azt gondolom, az, aki nyitott és őszinte. Én nem igazán szeretek játszmázni, én nem igazán szeretek felesleges köröket leróni. Nekem legtöbb barátom egyébként tök egyenes. Nincs, mi nem veszekszik. Tehát nem is tudom, hogy mikor veszekedtem legutóbb baráttal. Tehát, hogy alapvetően nagyon sok barátom van egyetemről is, gimiből is, még óvoda első napjáról összetalálkoztunk a lépcsőn, mindketten elkéstünk 3 évesen egy sráccal. Igen, és ő Ádám, ő a mai napig az egyik legjobb barátom. Egyébként itt lakik a Saskó téren, nem olyan messze innen. És minden héten beszélünk telefonon.
3: Emlékszel még a csoport nevére, vagy a jeledre az óvodában?
2: Perec volt a jelem.
3: Perec. És meghatározó a Perec az életedben azóta is?
2: Hát egyébként képzeld el? Nem.
3: Nem? Mert van akinek, igen, egyébként volt már, aki mesélt, hogy kalap volt a jele, és egyébként utcazenélt nagyon sokáig utána. Nem viccelek egyébként. Hevesi Tamás mesélte.
2: De jó. Na. Hát én nem lettem
3: Perec.
2: Perec. Gimben volt egy lány, aki én nagyon sokat küzdöttem ekcímával egész életemben egyébként, még ilyen bőrdolgokkal is a gimben állati sebes volt a kezem, hát ez bűvészként főleg nem szerencsés, és találkoztam egy lányjal, és olyan szerelmes lettem bele, hogy egy hét alatt minden úgy múlt el az egész testemről, mint hogyha teljesen egészséges lennék. És a mai napig úgy emlékszem vissza vele való kapcsolatra, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon szép, nagyon tiszta dolog volt.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket és megszünteti az erőszakos központosítást. A következő hetek legfontosabb tervezett intézkedéseit Tar Zoltán sorolta a hétvégén, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett múzeumok majálisán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, semmilyen módon nem fognak politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan kell a kultúrának működnie. Kiemelte, egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád, a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek így csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában, amely a Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri Múzeumának kezelésébe tartozik, írja a bum.sk. Alapinformációi szerint a park kerítése több helyen is hiányos, az állat az egyik résen juthatott be, de kijutni már nem tudott. Végül sikerült kihajtani a parkból. Az állat eléggé riadt volt, de nem akart támadni. A szakértők szerint a medve körülbelül 3 éves lehetett. A parkban vadkamerákat helyeztek el a terület megfigyelésére, a látogatókat pedig óvatosságra intik. Tiszteletbeli aranypálma díjjal tüntették ki életművéért John Travoltát a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, a rendezőként jegyzett első nagyjátékfilmjének díszbemutatóját követően. A hollywoodi színész meghatódva úgy fogalmazott, ez az elismerés számára fontosabb az Oscar-díjnál is. Travolta visszatérő vendége a rendezvénynek, 3 alkalommal is főszereplője volt a hivatalos versenyprogramba meghívott alkotásoknak. 1994-ben az aranypálma díjas Ponyva regény című kultuszfilmnek, majd az Életem szerelme és a Nemzet színe java című filmeknek.
2: Időjárás.
1: Ma a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a fátyol, illetve a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként fordulhat elő záporeső, elvétve zivatar. Az északias szelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Canik Balázs életmód tanácsadó.
2: Igazán a közvetlen környezetemben egyetlen egy fontos középpont van, az pedig általában a sport vagy a mozgás szeretete. De nagyjából olyan emberek vesznek körül, lehető azért is, mert ugye már 2000 óta gyakorlatilag edzéseket tartok, és a fél életemet az edzőterembe töltöm. És
3: Hanem az egészet.
2: Ezáltal nagyon sok olyan emberrel találkozok, akinek valamilyen kötődése van a sporthoz. Legyenek ezek cégvezetők, marketingesek, sportolók vagy bármi egyéb, de mindenki valamilyen szinten ugye sportol, vagy odafigyel magára, tehát gyakorlatilag ez nálunk egy ilyen közös kapcsolódási pont. Egyébként a szüleim is mind sportoltak, a tesóm is sportoló, akkor most már neki a gyerkőcei is sportolók, tehát gyakorlatilag nem mindenkit valamilyen szinten összekat a sport.
3: A sport, tehát tulajdonképpen tényleg akkor valószínűleg körülötted mindenki a sporttal kapcsolatos.
2: Aki nem, azt ráveszem.
3: És ez valószínűleg nem vicc. Igen. Van olyan ember, akihez különleges kapcsolat fűz?
2: Természetesen igen. Egyébként nekem a családom az, akivel így a legszorosabb kapcsolatban vagyok. Úgyhogy gyakorlatilag velük osztunk meg egymás között mindent. Tehát gyakorlatilag mi egymást eléggé segítjük. Egyébként nagyon sokan is mondják, hogy a családunk egy nagyon szuper család és nagyon összetartó is.
3: De van az életedben olyan különleges kapcsolat, ami tényleg egy olyan kiemelten különleges?
2: Nagyon különlegeset nem észleltem még, vagy nem tapasztaltam.
3: Jól mondod, hogy még nem észleheted, de lehet, hogy
2: igen,
3: van.
2: De lehet,
3: én csak
2: van.
3: Még nem vetted észre.
2: Hogy... Igen, viszont ami nagyon érdekes, hogy nagyon sok barátom van, és nagyon sokan vannak körülöttem, akiket szintén nagyon szeretek. Ez pontosan lehet, hogy azért is van, mert ugye rengeteg helyen megfordulok. Ugye 170 fellépésen van egy évben, 170 településen fordulok meg, és nagyon sok helyen vannak, már úgymond törzs vendégeim, és mindenkit egyesével nagyon-nagyon szeretek.
3: Hát lehet, hogy néha egyébként a rengeteg ismerős arc közül már azt se tudod, hogy hol vagy, és hogy egy idő után mindenki ismerős lesz. Nem szoktad ezt érezni néha?
2: Egyébként hogy... nagyon sokszor és nagyon sok helyre megyek, és nagyon sok ismerőssel találkozom.
3: Mindenhol ismerős.
2: Igen, ha belegondolok abba, hogy van 170 fellépésen, mondjuk átlagban egy fellépésen, mondjuk ilyen 100 is, mondjuk 5000 ember között vannak, de ez valószínűleg előbb vagy utóbb mindenkivel fog találkozni, aki sportol.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Különleges találkozás volt az életedben, ami most eszedbe jut, hogy nagyon különleges, akár egyszeri.
2: Nekem ez egy szakmai történet.
3: Dolmány Attila színész, rendező.
2: Éppen a Vígszínházban próbáltunk, Asár Tamás rendezte a Zöld 9-est, és Kerekes Józsival együtt dolgoztunk benne, és mind a ketten benne vagyunk a Felmélyi Gályban, mint szinkronhangok.
1: Ez egy rajzfilm.
2: És Vándor Éva interjút adott éppen a Pannonia utcában, ott a Vígszínház mellett, Alex Borsteinnel, aki a Family Guy-ban az Éva által szinkronizált figurának az eredeti hangja, melynek így magyar felmenői vannak, és éppen akkor a második gyerekével volt terhes, és meglátogatta az itteni rokonokat. És együtt beszélgettek, és én egyszer csak hallom, hogy éppen nem voltam jelenetben, és hallom, hogy üvölt a Kerekes Józsi a színházba, hogy Dolmány, Dolmány, hol vagy? Itt vagyok, mi van, Pupi, mondja. Hát figyelj, itt van a Kerekes Ívja a Pannonia utcába, és az Alex Borsteinnel együtt interjút adnak, hogy menjünk már ki, hívjuk már be őket. Na, menjünk. Kimentünk, befejezték az interjút, behívtuk őket a Vígszínházba, tök jól elbeszélgettünk Alex Borsteinnel, fotózkodtunk, körbevezettük a színházba. Alex Borstein kérdezte tőlem, hogy nem tennék-e meg egy olyan lehetőséget, egy olyan luxust, hogy elmondanék egy-két mondatot úgy, ahogyan a Family Guy-ban én ezt jól így csinálom. És hát én elmondtam, és nekem pont az a jelenet jutott eszembe, amikor a kisfiú berohant az anyjához, és elkezdi mondani, mami, anci, anyu. Visítva elkezdett röhögni, és annyit mondott, hogy egy, jobb vagy, mint a Seth MacFarlane. Ez nekem nagyon-nagyon jól esett. És aztán azt mondta, hogy igen, ő nagyon szereti ezt a jelenetet, és tök jó, hogy ebből idéztem, mert ez vele az első gyerekével megtörtént. És ezért tették bele a rajzfilmbe. És aztán a büdös életben többet vele nem találkoztam, de ez annyira maradandó, és annyira különleges, és meghatározó, és egyébként meg ráadásul bevallom őszintén, hát ilyen szép dicséretet még életemben nem kaptam szakmailag senkitől, semmilyen szinten, mint Alex Borsteintől, hogy jobb vagyok, mint a Seth MacFarlane, aki egyébként a kitalálója ennek a sorozatnak.
4: Mami, anci, anyu.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Emberportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Canik Balázs életmód tanácsadó.
2: Hát igazán, hogyha tudod, valaki szeretne mondjuk megnyerni egy versenyt, vagy bármi egyebet, nyilván ott is vannak olyanok, akikre hallgatni kell, akinek a tanácsait el kell fogadni, és azt gondolom, hogy igazán te akkor tudsz sikeres lenni abban, amit csinálsz, hogyha olyan emberekkel beszélgetsz, olyan emberek tanácsait elfogadod, akik szintén ezen a platformon sokat tudnak segíteni. Itt például, amikor egy versenysportot veszünk, akkor nagyon sokat tud segíteni akár egy edző, egy tréner, aki ezt az egész dolgot végig tudja benned vinni, azon kívül, hogy te kitartó vagy, és szeretnéd megvalósítani ezeket a vágyakat, ugyanakkor meg kell hallgatni azokat a tanácsokat, amikkel te ezeket el tudod élni. Viszont itt is érdemes megjegyezni azt, hogy nem mindig csak egy kitűzött célt, vagy egy kitűzött dolgot kell elérni. Én például, amikor nagyon sokan jönnek hozzám, hogy szeretnének életmódot váltani, átalakulni, fogyni, akkor én azt szoktam javasolni, hogy ne az legyen a fő cél, hogy meg szeretnél lefogyni 50 kilót, hanem csináljunk rövid távú célokat, 5 kilót, 6 kilót, kicsit az állóképességet fejlesztjük, ezeket próbáljuk meg folyamatosan elérni, de ez csak úgy fog működni, hogyha van melletted egy vagy több segítő, akár mondjuk én egy edző, vagy esetleg, hogyha valaki még nagy fogyástérre, akár egy pszichológus, vagy bárki egyéb, aki ott tud kicsit támogatni ebben a dologban. Viszont tény is való, hogy ahhoz neked akaratosnak és kitartónak kell lenni, hogy te ezt a célt elérd. És ha jól tudom, akkor éppen a múltkori adásra, amikor itt voltam nálad, akkor pont utána kezdett is életmódváltásba.
3: Jó pár éve volt, meg is látszik, igen, jó pár kiló, igen. Tessék, csak hallgat rád az ember, aztán mi történik.
2: És látod, az akarat és a kitartás nélkül ez ugye nem ment volna. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg, hogyha valaki mondjuk a saját szakmájában szeretne sikeres lenni és szeretne sikereket elérni, akkor tényleg kitartónak kell lenni.
0: Sztárportré. Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet.
4: Köszönjük a figyelmet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő Salgóváránál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető egy korábbi videófelvétellel illusztrálta a politikus erről szóló kijelentését, majd felidézte, amikor az üzemanyag árrobbanás megtörtént a világpiacon, a Fidesz-KDNP kormány azonnal lépett, és 595 forintos védett árat vezetett be. Így egy napon belül a hazai benzinkutakon ennyibe is került az üzemanyag. Rámutatott, bár megtörtént a Tisza kormány első ülése, azon mégsem döntöttek a 480 forintos benzinárról. A miniszterelnök úgy reagált, akik ezt kérik számon, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő a Salgótarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus elmondta, a tárgyemlékek mellett Salgótarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látogatók, többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár, egy család elnevezésű program keretében. Amerikai kutatók vizsgálatából kiderült, lassabban öregedhetnek azok, akik naponta 6-8 órát alszanak, írja a hvg.hu. A szakemberek megállapították, hogy az egészségügyi mutatók náluk lényegesen jobbak voltak, mint a kevesebbet alvóknál, és alacsonyabbnak bizonyult a korai halálozás, valamint a különféle megbetegedések kockázata is. A vizsgálat alapján arra a következtetésre jutottak, hogy még a szív esetében 6 órás alvás tűnik megfelelőnek, az agynak 8 órára lehet szüksége ugyanazon pozitív védőhatás eléréséhez.
0: Időjárás.
1: Ma a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a fátyol, illetve a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként fordulhat elő záporeső, elvétve zivatar. Az északias szelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul. Zivatar. Az északias szelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Történt veled olyan a múltban, vagy körülötted valakivel, ami azóta is napi szinten kísér?
2: Hát sok minden történt az én múltamban, de ami kísért, az édesanyám halála tulajdonképpen.
3: Dolmány Attila, színész, rendező.
2: Aki nagyon-nagyon gyorsan, tulajdonképpen 3 hónap alatt vitt el a rák, és tulajdonképpen szemtanúja voltam, mert a kezeim között halt ő meg. Nincs olyan nap, amikor nem gondolnék rá. Nincs olyan nap, amikor nem jönne vissza az a nap, és annak a napnak az emléke, amikor ez megtörtént. Ráadásul úgy, hogy ezt most így elmondom, mert szerintem így a múltra visszatekintve egy érdekes, hogy helyes, nem is mondom, azt nem mondom, hogy helyes sztori, de érdekes sztori. Én pont szakításban voltam, pont egy új kapcsolatba próbáltam belekeveredni, akivel éppen ebédeltem az Oktogonon, aki elmondta, hogy ezt most ő fagyasztani akarja ezt a kapcsolatot, mert hogy látja, hogy az édesanyám körül milyen problémák vannak, majd jött egy telefonhívás az ebéd közben a nagymamám, hogy azonnal menjek be a Szabolcs utcai kórházba, mert nagyon szükségére utoljára látom életben anyámat. És ott álltam, hogy vége lett egy kapcsolatnak, egy új még el se kezdődik, de most ennek vége van, most be kell mennem a kórházba, és ott fog meghalni az anyám. És ez így is történt. Tehát, hogy egy napra ez így összesűrűsödött. És soha nem felejtem el, hogy bent voltak a testvéreim már, és én már láttam azt, hogy itt a nagy valószínűséggel ennek a dolognak vége lesz. És mivel én nekem akkor hirtelen, a gyerekeim az anyjuknál voltak, a párkapcsolatom kifúltak, apám ült ott anyám mellett, az ágy mellett, és akkor mondom a tesóimnak, hogy menjetek haza a gyerekeitekhez. Menjetek haza, én majd itt maradok apával, meg anyával. És tulajdonképpen elmentek a testvéreim, 3 lány testvérem van, mind a 3-an elmentek haza, és mi még ott üldögéltünk egy olyan 1,5-2 órát apukámmal, amikor is egyszer csak valóban amit azt hiszünk, hogy mese, vagy csak filmekből ismerünk, ez az utolsó lehellet, de valóban megtörtént. És onnantól kezdve anyám többet nem lélegzett. És apám közben sztorizott. Ő közben mesélt az ő életükről. Nekem mesélt a közös dolgaikról, az életükről, a múltjukról, egyebekről. És le kellett állítsam, és azt kellett mondjam, hogy apa, helyzet van, be kell hívnunk egy nővért. És behívtam a nővért, behívta az orvost, és akkor tulajdonképpen megállapították, hogy beállt alá. És akkor apukámat haza kellett vitetni, tehát végül is akkor a nővéremet hívtam, fölül bejött érte autóval a Szabolcs utcába, hazavitte, és én pedig egyedül gyalogoltam haza a Szabolcs utcából a Szombi utcai lakásomba, és én még olyan magányosan nem éreztem magam, mint akkor.
0: Ez a Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Annyi nerd is, én askom.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Tehát van ez a nap, amiről beszéltél, és van az a szituáció, amit meséltél, hogy ott ültök édesanyád mellett, édesapád mesél neked,
2: igen,
1: de közben hallja édesanyád, lehet, hogy ő mondjuk csukott szemmel van,
2: igen,
1: de ott van, és életben van, és hallja. Emlékszel, hogy miket mesél? Tehát mondjuk szép dolgokat az életükből.
2: Fú, konkrétan...
1: Érzés szinten
2: konkrétan nem beszélek, vagy nem emlékszem konkrétan, de rengeteg fiatalkori történetet mesélt el, igen.
1: Szép
2: dolgokat, olyanokat, hogy amikor megismerkedtek, amikor elmentek ide-oda, amikor az édesanyám egyetemistaként elment az egyetemi tánc csapattal, néptánc versenyre, és akkor apukám, hogy ment el vele, meg hogy oldották meg. Tehát ilyen sztorik voltak főleg.
1: Mert akkor tulajdonképpen ez olyan, mintha ő elkísérte volna, mintha kézenfogva átvezette volna ő.
2: Sőt, valahogy azt éreztem utána, most lehet, hogy magamat nyugtattam ezzel.
3: Dolmány Attila, színész, rendező.
2: Hogy valahogy jobb színbe tüntessen föl ezt az emléket, de valamiért azt éreztem sokáig, hogy minthogyha édesanyám akkor ment volna el, amikor úgy érezte, hogy édesapám biztonságban van.
1: Hogy érted? Biztonságban van?
2: Tehát édesanyám itt hagyhatta apukámat, aha, és tudhatta, hogy ő rá van, aki figyeljen. És tudta, hogy a gyerekei figyelni fognak rá. Uh-huh. És ez így is van. Hát 18 évet túlélt édesapám egyedül. De lelkileg nagyon érdekes ez is. A nagymamám volt az, aki tavaly halt meg egy héttel a 98. születésnapja előtt. Ő mondta azt többször édesapámnak, hogy de miért nem házasodsz újra? És édesapám annyit mondott, hogy azért, mert a lányodat szerettem. És kész. És itt ebben benne van egy egész élet ebben a mondatban szerintem. Miért nem házasodsz újra? Miért nem házasodsz újra? Azért, mert a lányodat szerettem.
1: Tehát ő kézenfogva átkísérte édesanyádat, ezt mondhatom így?
2: Tulajdonképpen igen.
1: Ezután te elindultál hazafelé. Uh-huh. És azt mondtad, hogy olyan magányosnak érezted magad, mint még sohasem. Uh-huh. És ez az a kép, ami mindig újra és újra előjön. Ez a kép, ez engeded, hogy átszíneződjön? Tehát megengeded ennek a képnek, hogy a jövőben ez változzon, és mondjuk ez a kép átszíneződjön olyanná, hogy mondjuk aznapra visszagondolsz, és látod, hogy egyébként kék volt az ég, sütött a nap, megnyugodtál, hogy kézen fogva ment át.
2: Jó, amit mondasz, mert az édesanyám emléke abszolút színesen megvan az én életemben. A hazafelé sétem, az totálisan fekete-fehér. A mai napig fekete-fehér kép. És megengedhetném, de ha nem engedtem volna meg magamnak soha azt, hogy egy picit színesebben lássam, egyrészt nem is tudnék róla normálisan beszélgetni. Tehát, hogyha én ezt úgy tartottam volna meg magamban, hogy ebből nem csinálok egy picit szebb történetet, azon a fájdalmon kívül, amit én akkor éppen ott éreztem, akkor nem tudtam volna tovább lépni, és nem tudtam volna eljutni odáig, mint ahol most vagyok.
1: Tehát engeded, hogy
2: muszáj voltam engedni. Azért is voltam muszáj engedni, ez egy a mi szakmánkban ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Én nekem két nappal anyukám halála után, azzal az élménnyel, ami még mindig friss volt bennem, be kellett mennem a színházba eljátszani egy olyan előadást, amiben egy vak fiút játszottam, aki két jelenetben beszélget a halott anyával. És én nem is fogtam fel tulajdonképpen ott az előadás alatt, hogy ez milyen teher lehet a kollégáknak. Szőlőskei Tina játszotta a halott édesanyámat, és ő három mondattal a jelenet vége előtt zokolva kiment a jelenetből, mert ő nem bírta. Én nekem meg végig kellett játszanom az előadást. Amit végigjátszottam úgy, hogy tulajdonképpen arra emlékszem, hogy a Timi kimegy a jelenetből, és utána a következő emlékem az, hogy kint ülök a büfében, körbevesznek a kollégák, és én zokogok. És egyszerűen kimaradt a közte lévő történet. Tehát az, ami az utolsó 10-15 perc volt az előadásból, tapsrendel együtt, az teljesen kiesett nekem. Pedig állítólag befejeztem az előadást. Eljátszottam, meg volt a tapsrend, minden. És a következő emlékem ez volt. Tehát ennyire hatása alatt voltam ennek az egész történetnek. És akkor, amikor ezt az előadást lejátszottam, akkor indult el az a folyamat, hogy kezdtem el elengedni, illetve megtanulni azt, hogy hát ilyen az élet, ilyen az életrendje.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hajnóci Soma, kétszeres világbajnok bűvész.
2: Olyan nincs, ami beragadt volna és a mai napig fájna. Tehát én igyekszem ezeket a dolgokat úgy helyre rakni. De például a 2009-es világbajnoki címem Pekingből, ami a mai napig olyan, hogyha itt most nagyon mélyen belemerülnénk, lehet könnyen, hogy elsírnám magam, mert akkora stressz volt, hogy az hihetetlen. Ugye nálunk 3 évente van világbajnokság bűvészeknél, olyan, mint a sportolóknál az olimpia. Én 9 évet készültem egy 9,5 perces műsorszámra. Ott 9,5 percben tömörül 9 évem munkája. Ha egy dolgot lejtek, akkor annyi. Lehet megpróbálni 3 évvel később, amikor már nem biztos, hogy tudsz majd kvalifikálni, nem tudod, mi lesz a nemzetközi mezőny. Tehát ez olyan fajta stressz, itt rég nem arról van szó, hogy én meg tudom azokat csinálni, azokat a dolgokat fizikailag, vagy nem. Tudom, hogy ügyes a kezem, tudom, hogy jól mozgok zenére, tudom, hogy rendben van a műsor. Itt arról van szó, hogy ilyen típusú stressz alatt tudsz-e teljesíteni a színpadon. Amikor látod a futókat vagy az úszókat, ők se azt az 50 vagy 100 métert futják vagy ússzák le, ők le tudják azt úszni, hanem hogy tudnak-e olyan stressz alatt teljesíteni, amit az a néhány perc jelent nekik ezekben a helyzetekben.
3: Nem kellene pont, hogy ezt a stresszt akkor valahogy mégiscsak félre tudni tenni?
2: Nem, hát nem lehet. Nem.
3: Vagy
2: nem,
3: legalább egy részben.
2: Nem lehet. Ezt lehet kezelni, és ezt meg lehet tanulni kezelni. És pont azért van, nem tudsz valakit elküldeni egy olimpiára vagy egy világbajnokságra, tessék versenyezni itt. Tehát, hogy ilyen nincsen, ez egy nagyon hosszú folyamat, hogy ebbe beletanul az ember, hogy megtanulja kezelni a stresszt. Nekem édesapám mondta egyszer, hogy nekem az erőm, hogy én ilyen nyertes típus vagyok. Tehát, hogy amikor olyan helyzet van, amikor teljesíteni kell, és oda kell állni, és meg kell csinálni, akkor én mindig össze tudom szedni a belső erőmet, és győztesként tudok kijönni ezekből a helyzetekből. Ez nekem nagyon sok energiát és erőt adott később, hogy apám így látta ezt bennem, mert én nem feltétlenül éreztem ezt így magamon, de az, hogy ő ezt így kimondta, és ő elhitte bennem ezt, nekem is segített, hogy ezt én elhiggyem magamba. De félreértés ne essék, tehát egy világbajnokság senkinek soha nem lesz sehol se könnyű.
3: Tehát ez egyrészt milyen jó tényleg, hogy ő bekapcsolta édesapád nálad ezt, hogy te egy olyan ember vagy, aki pont egy ilyen helyzetben sikeres leszel, és győztesként fogsz kikerekedni, és ezt ő így bekapcsolta, az atyai bekapcsolás, és akkor aktiválta benned ezt.
2: Köszfater.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: legjobb slágerei.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy.
0: Balaton Rádió.
2: Éjjel nappal.
0: A legjobbakkal.
3: Csangja, csuanen, nendom, game, nendom.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelem!

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspekt-véd.hu.
1: Reklámot hallottál.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő Salgóváránál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető egy korábbi videófelvétellel illusztrálta a politikus erről szóló kijelentését, majd felidézte, amikor az üzemanyag árrobbanás megtörtént a világpiacon, a Fidesz-KDNP kormány azonnal lépett, és 595 forintos védett árat vezetett be. Így egy napon belül a hazai benzinkutakon ennyibe is került az üzemanyag. Rámutatott, bár megtörtént a Tisza kormány első ülése, azon mégsem döntöttek a 480 forintos benzinárról. A miniszterelnök úgy reagált, akik ezt kérik számon, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő a Salgótarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus elmondta, a tárgyemlékek mellett Salgótarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látogatók. Többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár, egy család elnevezésű program keretében. Amerikai kutatók vizsgálatából kiderült, lassabban öregedhetnek azok, akik naponta 6-8 órát alszanak, írja a hvg.hu. A szakemberek megállapították, hogy az egészségügyi mutatók náluk lényegesen jobbak voltak, mint a kevesebbet alvóknál, és alacsonyabbnak bizonyult a korai halálozás, valamint a különféle megbetegedések kockázata is. A vizsgálat alapján arra a következtetésre jutottak, hogy még a szív esetében 6 órás alvás tűnik megfelelőnek, az agynak 8 órára lehet szüksége ugyanazon pozitív védőhatás eléréséhez.
2: Időjárás.
3: Ma a felhősebb részeken is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és napközben a fátyol, illetve a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként fordulhat elő záporeső, elvétve zivatar. Az északi szelet kevés helyen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.

0: Folytatódik a beszélgetés.
1: Hajnóci Soma, kétszeres világbajnok bűvész.
2: Nekem 10 év az életemből, ami egy tetemes rész, nemzetközi versenyzéssel telt. És a világbajnokság az a nemzetközi versenyzésnek a legteteje, a csúcsa. VB-t megnyerni már kategóriában is nagy dolog, de amikor ott állsz, hogy nálunk egy hétig megy a VB, és 5 kategóriában hirdetnek világbajnokot, majd van egy nagy döntő, ahol a világbajnokok összeméretnek egymásra egy abszolút nagy díjért, egy ilyen Grand Prix díjért. Tehát az olyan, mintha az összes úszó közül még egyet még kitüntetnének az olimpián. És akkor ott állunk, hogy most van a nagy döntő, hát akkor kérdezlek téged, te nem izgulnál?
3: Hát jó, persze, de közben az ember, te például magadnak ott megengeded azt, hogy ha véletlenül nem sikerül, akkor megőrülsz, vége van mindennek, vagy pedig akkor is van utána élet. Megengedted magadnak, hogy megtörténhessen az is veled, hogy nem sikerül, vagy az nem volt megengedve? Csak kérdezem, mert nem tudom.
2: De hát sikerült.
3: Lehet, hogy te nem engedted meg, és már egy zombi lennél, hogyha ott az nem sikerül.
2: Hát azt nem tudom, szerintem nem mennék az, de
3: szerintem sem.
2: De valójában szerintem az a kulcs ennek, hogy igazán jól tudj rácsúszni ezekre a versenyhelyzetekre, hogy elenged a feltétlen nyerésnek a szükségességét. Én mindig úgy voltam vele, hogy én egy emberrel vagyok versenyben, magammal. Uh-huh. Nekem a feladatom egy, hogy magamból a legjobbat kihozzam egy adott versenyen. Voltam 18 évesen voltam először Las Vegasban fellépni egy ilyen meghívásos nemzetközi versenyen, és ott 9-en indultunk, és 7. lettem, de pontosan úgy csináltam mindent, ahogy azt így szerettem volna, azt gondoltam, hogy nagyon jól sikerült a műsorom, még akkor is, hogy a zsűri nem értékelt annyira, nagyon boldog voltam. Hmm. Minden rendben volt. Uh-huh. Voltam olyan versenyeken is, ahol úgy nyertem díjat, hogy igazából úgy éreztem, hogy nem igazán volt jó a programom, de még mindig jobb volt, mint mindenki másé, de nyertem, de nem volt olyan teli örömmel az a győzelem. Hát a VB az jó volt.
3: Az jó volt? Igen. Ott azt is érezted, meg jó is van.
2: Hát ott jó is volt, igen.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Sportportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Trauma nem ért téged soha, vagy nagy kudarc.
2: Lehet, hogy szerencsés vagyok, mert annyira nem ért, viszont folyamatosan azon is vagyok, hogy ne is érjen.
1: Hát, de azt hogy kell csinálni egyébként tényleg?
2: Ügyesen.
1: Hát, lehet, hogy tényleg, az is lehet, hogy a sport a kulcsa mindennek, lehet, hogy egyszerűen folyamatos mozgásban vagy, és hogyha nem is tudom, ki is dőlnél, akkor is felkelsz, és mész, és mozogsz,
2: és csinálod tovább.
1: Egyszerűen lehet, hogy itt a kulcs.
2: Egyébként te lehet, hogy ez a kulcs, úgyhogy lehet, hogy ajánlanám ezt a nézőknek is, a hogy mindenki mozgás. Próbálja ki.
3: Zanik Balázs életmód tanácsadó.
2: Egyébként a mozgás nagyon sok mindent meg lehet oldani, a könnyes stresszlevezetés. Persze, ugye a keringés fokozásról nem beszélve, az egészségmegőrző hatásról. Tehát, hogyha valaki tényleg szeretne egy kicsit kitörni a hétköznapokból, túlfeszültnek érzi magát, vagy az egészségi állapotát nem érzi olyan stabilnak, akkor mindenkinek azt javasolnám, hogy próbálj meg életmódot váltani, kicsit figyeljünk oda a táplálkozásra. Nem kell itt szigorú diétákban gondolkozni, csak táplálkozunk egészségesen, és próbáljuk meg a mozgást beépíteni a heti naptárunkba.
1: Mozogni, de tulajdonképpen maga az élet is a mozgás. Tehát tulajdonképpen, ha valaki nem él már szinte, mert valami nyomorult helyzetbe került, csak kezdjen el mozogni. Először mondjuk vonszolja magát egy kicsit, aztán már egy kicsit jobban mozog.
2: Persze, de egyébként észre lehet venni az embereken is, hogy azok az emberek, akik kevesebbet mozognak, vagy nagyon sokat vannak a négy fal között, azok egy kicsit hajlamosabbak a depresszióra, vagy bármi egyébre. Tehát mindenkinek azt javaslom, menjünk ki a szabadba, mozogjunk, biciklizzünk, fussunk, sétáljunk. Ha van kutyánk, akkor sétáltassuk a kutyánkat. Tehát lényeg az, hogy egy kicsit mozduljunk ki, és egy kicsit próbáljuk meg magunkat így az egészséges életmód felé irányítani.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Czanik Balázs életmód tanácsadó.
2: Én azt gondolom, hogy minden életszakasznak megvan a szépsége. Ugye nekem ami alappillér volt, hogy végigkísérte a mozgás. Nagyon jó emlékeim vannak, rengeteg edzőtábor, rengeteg meccs, rengeteg dolog, ahol gyakorlatilag annyi mindent csináltunk, hogy nekem minden időszakra őszintén szóval szép emlékeim vannak, és mindenre szépen emlékszem.
3: Hihetetlen vagy.
2: Őszintén szóval én ilyen jókedélyű ember vagyok, és próbálom meg ezt így megélni, viszont nagyon sok embernél látom azt, hogy a múltan rágódnak. És igazán azon gondolkoztam, hogy gyakorlatilag hiába rágódsz rajta, azon már változtatni nem tudsz. Az is megtörtént, az is te voltál, azt is te vitted véghez, hanem azt gondolom, hogy jövőbe kell nézni, és a lehető legtöbbet kihozni.
3: És néha nem kísért a múlt téged például, tehát nincs semmi olyasmi, hogy valaha tapasztaltál már olyat, hogy éled a vidám, erős életedet, de egyszer csak eléd kerül a múltból valami, amivel na, azt érzed, hogy ezzel most már foglalkozni kell, mert ez most itt van, egy szorító, feszítő, valami nem tudom, régi vacakság itt előkerült.
2: Én azt gondolom, hogy ez egy feladat, amit meg kell oldani. Innentől kezdve még lehet, hogy azt is gondolom, hogy oké, hogy lehet, hogy kizökkent a hétköznapi életedből,
3: még
2: de lehet,
3: is,
2: hogy itt még lehet, hogy jó is, mert egy kicsit felráz, egy kicsit feladatot ad, és az egész dolgot tovább tud vinni. Tehát, hogyha jön egy ilyen dolog, akkor ez jöjjön, és lépjük meg.
3: Bátran beleállsz, tehát tulajdonképpen nincs semmi, ami téged, nem is tudom, megtorpantana, vagy olyan helyzetet okozna, ami elől kitérsz, hanem jöjjön, gyere csak helyzet, szembenézek veled, bármivel szembenézel.
2: Igazán én azt gondolom, hogy annak, hogy kerülgeted ezt a helyzetet, annak nem sok értelme van, tehát inkább a megoldásnak van itt fontos szerepe, és ott kell megtalálni azt az egyensúlyt, hogy ezt tényleg úgy tud megvalósítani, hogy ezt is majd a későbbiek folyamán sikerélménykész
3: térnek.
2: Vagy kamatoztasd.
3: Bármi, ami múltbéli dolog, és jöhet, gyere csak, múltbéli dolog, szembenézek veled.
2: Hát inkább jön, mint hogy kerülgeted, és akkor ezt csak felgyűlemlik, és akkor ott lesz egy csomó, tehát akkor jönnek sorba, és akkor
3: próbáljuk megoldani. És aztán a végén betegség megoldani. Lesz belőle, vagy nem tudom, valami nyomorúság.
2: Igen, és a lehetőség szerintem pont ez a titka ennek az egész mentalitásnak, hogy az ember próbálja meg ezeket a dolgokat minél gyorsabban leküzdeni, minél tovább átlendülni rajta, mert én a legtöbb esetben azt látom a hibát, mint akár a fogyásoknál is, vagy a hízásoknál is, ugye rengetegen szeretnének egyébként hízni, mert ugye nem mindenki csak fogyni szeretne. Ott is azt látom, hogy ott is a legtöbb dolog az van, amikor egy helybe totyogsz, és nem tudod, hogy mit csinálj, hogy csinálj, nem mész le az edzőterembe, nem kezdesz el úgy táplálkozni, nem akarsz változtatni igazán. Tehát azért is mondtam ezt, hogy akarat kell hozzá, kitartás kell hozzá. És ezeket a dolgokat akkor azt gondolom, hogy megnyered, és magát az időt is megnyered vele, mert amíg egy helybe totyogsz, addig már lehet, hogy rég megoldottad volna ezt a feladatot. Amíg egy helybe totyogsz, addig már lehet, hogy rég megoldottad volna ezt a feladatot.
1: Hajnóci Soma, kétszeres világbajnok bűvész.
4: Nyilván vannak olyan történések az ember életében, és az én életemben is volt, amire azt mondom, hogy nem volt kellemes, nem volt kényelmes, de el kell fogadni azt, hogy bizony ezeknek is megvolt az oka, hogy miért voltak.
1: Dolmány Attila, színész, rendező.
5: Ami most van, az elsősorban az én döntéseimnek a hozománya.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
6: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Baby, put your...

0: társom. Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő Salgóváránál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető egy korábbi videófelvétellel illusztrálta a politikus erről szóló kijelentését, majd felidézte, amikor az üzemanyag árrobbanás megtörtént a világpiacon, a Fidesz-KDNP kormány azonnal lépett, és 595 forintos védett árat vezetett be. Így egy napon belül a hazai benzinkutakon ennyibe is került az üzemanyag. Rámutatott, bár megtörtént a Tisza kormány első ülése, azon mégsem döntöttek a 480 forintos benzinárról. A miniszterelnök úgy reagált, akik ezt kérik számon, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő a Salgótarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus elmondta, a tárgyemlékek mellett Salgótarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látogatók, többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár, egy család elnevezésű program keretében. Amerikai kutatók vizsgálatából kiderült, lassabban öregedhetnek azok, akik naponta 6-8 órát alszanak, írja a hvg.hu. A szakemberek megállapították, hogy az egészségügyi mutatók náluk lényegesen jobbak voltak, mint a kevesebbet alvóknál, és alacsonyabbnak bizonyult a korai halálozás, valamint a különféle megbetegedések kockázata is. A vizsgálat alapján arra a következtetésre jutottak, hogy még a szív esetében 6 órás alvás tűnik megfelelőnek, az agynak 8 órára lehet szüksége ugyanazon pozitív védőhatás eléréséhez.
2: Időjárás.
1: Holnap többnyire napos idő lesz fátyol és gomoly felhők mellett. Helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északias szél nagy területen élénk lehet. Hajnalban 5-12, de kora délután már 21-25 fokot is mérhetünk.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
4: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között arról, hogy európai vállalat által indulhat az első űrszemét eltakarító projekt. Alakváltó kerámia forradalmasíthatja a robotikát. Gyomor-bérrendszeri megbetegedések gyógyításában alkalmazható robotokat fejlesztettek kutatók. Mesterséges intelligencia alapú applikációt hoztak létre svájci szakemberek. Hűvösebbek a gombák a környezetüknél. Kutatók megállapították, hogy a reumás ízületi gyulladás kiváltója egy bizonyos baktériumfaj. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Meteorológusok munkáját támogató műholdról adunk tájékoztatást elsőként. Megkezdi működését Európa új meteorológiai műholdja. Az Európai űrhivatal indította útnak a műholdat még 2022. decemberében, első felvételeit pedig néhány napja mutatták be, melyen Európa, Afrika és az Atlanti-óceán jelentős része látható. E műhold első tagja egy sorozatnak, amelyekkel a következő két évtizedben a meteorológusok munkáját támogatják majd. Négy képalkotó és két szondázó műholdból áll majd a csapat, amely 2026-ra áll össze. A képalkotó műholdak 10 percenként küldenek egy-egy felvételt az általuk megfigyelt térségről, illetve a csak Európát megfigyelő egység 2,5 percenként teszi majd ugyanezt. A szondázó műholdak a légkör rétegeit három dimenzióban képesek átlátni, így például a zivatarok fejlődését látják nagy részletességgel, és segítik így azok előrejelzését. Emellett mérni fogják az ózon, a széndioxid vagy épp a vulkán kitörésekből származó anyagok mennyiségét, elhelyezkedését is. A műhold felvételei mérései 2023 végétől válnak a meteorológusok számára használhatóvá, addig a műszerek kalibrációja, beállítása és működésük ellenőrzése zajlik. Forradalmasíthatja az időjárás előrejelzést az imént ismertetett meteorológiai műhold. A világűr hulladék szabályozásáról kaphatnak most információt egy történelmi küldetés kapcsán, amely megoldaná az űrszemét problémát. Európai vállalat segítségével jut majd a világűrbe az első űrszemét eltakarító projekt. A svájci cég a tervek szerint 2025-ben hoz majd le az Európai űrügynökség számára egy darab űrszemetet a világűrből. Az eltávolítandó eszköz 2013 óta kering bolygón körül. A szerkezetnek jelenleg semmilyen funkciója nincs, viszont veszélyezteti azokat az objektumokat, műholdakat vagy épp a nemzetközi űrállomást, amelyek 200-2000 kilométeres magasságban keringenek. A küldetés sikere mérföldkő lehet az űrtechnológiák fejlesztése szempontjából, a Föld körül ugyanis annyi űrszemét kering, hogy az lassan veszélyezteti a műholdak pályára állítását, egyéb küldetésekről nem is beszélve. Jelenleg több mint 34 ezer darab 10 cm-nél nagyobb űrszemét található a Föld körül, valamint mintegy 6500 működő. Jelenleg több mint 34 ezer darab 10 cm-nél nagyobb űrszemét található a Föld körül, valamint

0: a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Problémamentes parkolásra készülhetünk a következőkben az alakváltó autónak köszönhetően. Az alakváltó elektromos kisautó egy a városban való közlekedés igényeihez tervezett miniatűr autó, ami a szűkös utak és a telített parkolóhelyek közötti navigálást és parkolást is megkönnyíti, mivel mérete egy átlagos személygépkocsi nagyságának csak a töredékét teszi ki. A jármű speciális jellegét az alakváltó szerkezete adja. Lassabb haladás és parkolás közben a kerekei behúzhatóak, így szélessége mindössze 1 méteresre csökken. Nagyobb tempónál a biztonság és stabilitás érdekében viszont ki lehet tolni oldalirányba a kerekeket. Ekkor mindkét oldalon 20-20 cm-rel nő a szélesség. Az akkumulátorok egy feltöltéssel maximum 180 km-es hatótávot biztosítanak, és kevesebb, mint 1 óra alatt 80%-ra tölthetőek. A jármű 2 egymás mögött ülő személy, vagy egy sofőr és néhány csomag számára nyújt elég teret, de a kisméretének előnyei is vannak, egy nagyobb autók igényeihez szabott parkolóhelyen akár 4 is elfér belőlük a gyártócég leírása szerint. A tömeggyártás megkezdésére feltehetően 2024 végén kerül majd sor. Könnyedén elfér zsúfolt helyeken is az imént bemutatott 1 méter széles elektromos alakváltó kisautó. Alakváltó kerámia forradalmasíthatja a robotikát következő hírünk szerint. Létrehoztak tudósok egy intelligens anyagot, amely képes ellenállni a nagy hőmérséklet ingadozásnak és az intenzív kopásnak. A mérnökök szerint a keramikus alakváltó anyag forradalmasíthatja a robotikát. Fémből készült alakváltó anyagokat már korábban is kifejlesztettek, alkalmazásuk azonban továbbra is csak magas hőmérsékleten és mikrométerekben lehetséges. A kerámiás anyagoknál ugyanez a helyzet, azzal a különbséggel, hogy a kerámiák sokkal magasabb, néha akár több ezer fokos hőmérsékletet is kibírnak, cserébe viszont sokkal törékenyebbé válnak. Az amerikai tudós csapat megtalálta a módját, hogy ezt legyőzzék és olyan tartós kerámia anyagot állítsanak elő, amely károsodás felhalmozódása nélkül képes működni. Az eredmény egy speciális cirkónium-dioxid lett, amely több ezer Celsius fokon sem törik el, ellenben 10%-ot képes megnyúlni vagy összemenni. Noha a gyakorlati alkalmazás még messze van, a tudósok reményei szerint a kerámia alapú anyagot repülőgépekbe vagy más felhasználási célokra szánt, nagy hatékonyságú, minimális mozgó alkatrészekkel rendelkező robotokba lehetne felhasználni. Alakváltó kerámia forradalmasíthatja a robotikát, ugyanis az előző beszámoló alapján az újonnan kifejlesztett intelligens anyag akár 10%-kal is képes megváltoztatni alakját. A továbbiakban egy különös kiborg társadalomba vezető kísérletről számolunk be. Növeli az emberi test teljesítő képességét a japán fejlesztésű háton viselhető platform, amelyre 6 robotikus kart lehet csatlakoztatni. Tervezői szerint elsődleges funkciója nem annyira a konkrét gyakorlati feladatok megoldásában való segítség, hanem a testi határok legyőzése és egy kiborg társadalom megalapozása. A plusz végtagokkal felszerelt emberek nem csak a robotika fejlesztések hatékonyságnövelő eredményeit élvezhetnék, hanem egyúttal együtt élnének és dolgoznának a mesterséges intelligencia rendszerekkel is, mivel a robotkarokat vagy más kiegészítőket részben algoritmusok működtetik, és bizonyos egyszerűbb mozgásokat automatikusan végeznek el. Ennek a fajta párhuzamos vezérlésnek és a robotizált eszközök félig autonóm üzemeltetésének megoldásán még dolgoznak a mérnökök. Az imént elhangzott koncepció egy kiborg világról szól, ahol az emberek testi képességeinek nem szabnak határt a biológiai adottságok. A továbbiakban maradunk a robotika világában. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Miért fontos, hogy pislogjon egy robot? A következő kutatásból kiderül. Az egyre emberszerűbb robotok megalkotására törekvő kutatók elkezdték tanulmányozni az emberi pislogás fizikai és pszichológiai tulajdonságait, hogy megértsék, miért lehet hasznos a robotoknál is. Egy tudós csoport 13 évesekkel és felnőttekkel végzett kutatásokat, és arra jutott, mindkét csoport jobban szereti a pislogó robotokat, mert egy nem pislogó robot azt a kellemetlen benyomást keltheti az emberben, mintha bámulnák. Kommunikáció során jobban tudunk kapcsolódni a ránk néző pislogó robothoz, ez tehát a közeli cél, de megalkotása technikailag nem kis kihívást jelent, mert ez az egyik legfinomabb emberi mozgás, megtervezése nagy pontosságú motorokat igényel. Nagy gond a pislogás hangja is, a halkabb motor viszont lassabb pislogáshoz vezethet, ami vizuális információvesztéssel is jár. A természetellenes pislogás az embernél árulkodó lehet hazugság vagy különböző érzelmi állapotok esetén, de a robotoknál is furcsának és zavarónak tűnhet. A fő nehézség a bőrt mozgató motorok megalkotása, de a természetesen mozgó szem alakjának létrehozása szintén feladja a leckét. Kifejlesztettek mérnökök egy olyan a robot mellkasában lévő kamerával képeket feldolgozó szoftvert, amely vezérlőjeleket generál a szemhéjak nyitásához és becsukásához. Életű mozgást és viselkedést akartak kialakítani, amivel a robotok könnyebben kapcsolódhatnak az emberekhez, és mi is gyorsabban bízhatunk meg bennük, tekinthetjük őket barátunknak vagy kollégánknak. Az előbbi fejlesztés rávilágított, hogy emberközelibb a pislogó robot. A jövőbeli terápiákat a testben közlekedő dupla motoros nanorobotok oldhatják meg, erről a technológiai folyamatról értesülhetnek most. A gyomor-bérrendszeri megbetegedések gyógyításában alkalmazható robotokat fejlesztettek kutatók, amelyek kettős biomotorral működnek. A tudományos fantasztikus történetek visszatérő eleme az embereket invazív beavatkozások nélkül gyógyító nano- vagy mikrorobotok alkalmazása, amelyek a testben önmagukat navigálva haladnak, hogy a megfelelő helyen gyógyszerek kiengedésével vagy akár bizonyos orvosi műveletek elvégzésével oldják meg a betegek kezelését, elavulttá és szükségtelenné téve a nagyobb operációkat. A valóságban egyelőre még nem tartott ezeknek az apró robotoknak a fejlesztése, hogy ténylegesen átvegyék a sebészek szerepét, de a kísérletek során már számos esetben sikerült egyszerű procedúrák kivitelezésére alkalmas nanorobotokat alkotni, amelyek valamilyen módon eljuthatók az egészségügyi probléma forrásához a testen belül. A nano- és mikrorobotok rendkívül egyszerű felépítésűek, biokompatibilis anyagokból állnak és általában külső hatásra mozognak csak. Ezt a hatást leggyakrabban mágneses mező generálásával váltják ki a kutatók, de ha a nanorobotok anyaga hőre érzékeny, akkor a környezet hőmérsékletének, vagy más esetekben a pH értéknek a változása is lehetővé teszi az irányítást. Az eszközök alkalmazásának nagy előnye, hogy miniatűr méretük miatt olyan helyekre is bejutnak, amit más módszerekkel nehéz megközelíteni, emellett precízebb módon tudják a hatóanyagokat a célhelyszínre szállítani, mint ahogy az injekcióval vagy szájon át bevehető gyógyszerekkel lehetséges. A kutatók a nanorobotok újabb generációs változatát hozták létre, ami saját meghajtással rendelkezik és dupla biomotorral hajtja magát előre a testben, így önálló működésre és navigációra képes. A test belsejében a robotok képesek átjutni a bélnyálkahártyán és elérni annak a gyulladásnak a kiinduló pontjához, ahová az általuk szállított hatóanyagokat kell eljuttatniuk. A jelenleg alkalmazott módszerek alternatíváját is jelentheti az imént ismertetett új technológia, a dupla motoros nanorobot. A továbbiakban a mesterséges intelligencia általi fejlesztések kerülnek bemutatásra. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A tudomány mai állása szerint hamarosan röntgenlátással nézhetünk a falon át. Képes bármilyen tükröződő felületből kamerát csinálni az amerikai kutatók által kifejlesztett gépi látás. A kémes, szuperhősös filmekben a főszereplők sokszor olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, ami ellentmond a fizika törvényeinek. Ilyen például az, hogy belátnak olyan helyekre is, ahová egyébként nem lenne lehetséges. Látják, mi van a sarkon túl az utcán vagy egy fal mögött. Bár a röntgenlátás egyelőre inkább csak fikció, könnyen lehet, hogy hamarosan hétköznapi dologgá válik. Kutatók egy olyan gépi látást fejlesztettek ki, ami épp ilyesmit tenne lehetővé. Persze a tudósok nem az emberi szemet változtatnák meg ehhez, ehelyett fényes, tükröződő felülettel rendelkező tárgyakat változtatnának át kamerává. A szakemberek különböző szögekből készítettek fotókat egy adott tárgyról. A felületét ezután virtuális érzékelővé alakították át, ami rögzíti a tükröződéseket. A mesterséges intelligencia ezeket térképezi fel, lehetővé téve, hogy megbecsüljék például a tükröződő kép mélységét, valamint újszerű perspektívából lássák az adott jelenetet. A kutatás egyik vezetője szerint bármilyen felület átalakítható kijelzővé. A technológia alkalmazásának lehetőségei gyakorlatilag korlátlanok. Elég csak az önvezető autókra gondolni, ahol a jármű képes észlelni azokat az embereket is, akik még nem is értek el egy kereszteződéshez, vagy nem léptek le a járdára, de épp takarásban vannak. Képes lesz látni még akkor is, ha egy nagyobb autót akarja a kilátást, ahogy azt is, ha épp egy busz mögül akar az úttestre rohanni egy gyerek. A kutatók jelenleg a drónokkal kapcsolatban folytatják tovább a fejlesztéseket, és vizsgálják azt, miként lehetne tovább javítani a rendszer képességeit. Előző hírünkből megtudhatták, hogy a röntgenlátás képességét oldották meg kutatók. A továbbiakban a mesterséges intelligenciát hívjuk segítségül a nyelvtanuláshoz. Mesterséges intelligencia alapú applikációt fejlesztettek svájci szakemberek, amellyel a nyelvtanulást szeretnék megkönnyíteni. A korábbi nyelvoktató applikációk elsöprő többségében írásos kommunikáción és feladatokon alapultak, de amelyek élő szóban is képesek voltak kommunikálni, azok is csak előre megadott mondatokkal dolgoztak. Azonban a közelmúlt ugrásszerű fejlődése a chatbotok terén lehetővé tette, hogy a nyelvtanár applikáció is hasonló fejlődésen essen át. A gép felismeri, hogy a tanuló milyen szinten áll az adott nyelvből, és ehhez igazítja a beszélgetéseit, a szóhasználatot és a mondatszerkezetet. A tanulók szinte bármiről társologhatnak az MI alapú tanárral, az éttermi rendelésektől kezdve a kedvenc sportjukon át filozófiai kérdésekig. Ha pedig nyelvtani hibát követnek el, vagy elvétenek egy szót, az app azonnal korrigálja azt. A beszélgetést általában az app kezdi egy kérdéssel, és a tanulóval folytatott beszélgetés során az app alkalmazkodik annak nyelvi szintjéhez, és annak megfelelően válaszol. A fejlesztők szerint a 21 nyelven tanító applikációjuk végtelenül türelmes a tanulókkal. Külön be kellett tanítaniuk arra, hogy miként hangzik egy kezdő nyelvtanuló által megfogalmazott mondat, s miként lehet erre helyesen reagálni. Meg kellett találni az egyensúlyt a túl nagy számítási igényű modellek és a költségükben kedvezőbbek között is. A szakemberek bárki számára elérhető módszert szerettek volna létrehozni, ezért fejlesztették ki a személyes nyelvoktató applikációt és chatbotot. Alternatívát jelenthet az imént felvázolt zürichi fejlesztésű applikáció, amelyet egy okostelefon segítségével bármikor és bárhol használhat a tanulni vágyó. A folytatásban a természettudomány területéről érkeznek híreink. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: kamera.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Hatalmas méretű tokhalat találtak Detroit közelében, erről hallhatnak a továbbiakban. Különleges és kivételes hallal találkozhatott egy őshonos fajokat vizsgáló egység. Az észak-amerikai tavakban és lassú folyású folyókban honos tokhalfaj egy igencsak hatalmas példányát sikerült kis időre kiemelniük. A Detroit folyóban úszó hal 109 kilós tömege és 208 centis hosszmérete alapján több mint 100 éves, és amint egy 120 centis körmérete arra utal, hogy egy nőstényről van szó. Az állatot pár percre kiemelték a vízből, megmérték, kapott egy mikrocsipet is, aztán visszaemelték a folyóba. A hal az egyik legnagyobb, amelyet e fajból valaha is regisztráltak az USA területén. A becslések szerint a 19. században csak a Detroit folyóban még mintegy 500 000 egyede élhetett a fajnak, mára alig 7000 maradt. A túlhalászat és az élőhelyeinek megszűnése például gátépítések miatt a faj hanyatlásához vezetett. A horgászok évente egyetlen tokhalat foghatnak ki, de számos helyen ez sem megengedett. Így például az ezen állat otthonául szolgáló Detroit folyóban kifogottakat azonnal vissza kell engedni a vízbe. Gigantikus őshonos tokhalat emeltek ki Detroit városának déli pereménél. Ezt a hírt osztottuk meg önökkel az imént. Hűvös gombákról kaphatnak tájékoztatást a következőkben. Egy kutatási eredmény szerint a gombák, beleértve a penész és élesztő gombákat is, hűvösek, és azt is kiderítették a szakemberek ezt, hogy érik el. A kutatás egy teszttel kezdődött, a szakemberek azt szerették volna kideríteni, hogy a gombák színe miként hat azok hőmérsékletére, ezért egy túra során teszt gyanánt számos gombát lefotóztak, ám színtől függetlenül mindegyik hűvösebbnek bizonyult a környezeténél. Ezt követően a laborban már célirányos mérésekkel együtt vizsgáltak meg több gombafajt. Kiderült, hogy még egy Amerikában honos galócaféle 2 Celsius fokkal, addig a közkedvelt laskagomba közel 6 Celsius fokkal volt hűvösebb. Számos élesztőféle, illetve a penicillint előállító penészgombák hasonlóképp hűvösek voltak, különösen a gombasejtek alkotta telepek közepén. A vizsgálatok során kiderült, hogy a gombák ugyanolyan elven tartják magukat hűvösen, mint mi, vizet párologtatnak, vagyis mondhatni izzadnak. Bár a növények is párologtatnak a leveleiken át, valamiért kevésbé hatékonyak, mint a gombák. Az egyelőre nem világos, miért is tartják magukat hűvösebben a gombák, de könnyen lehet, hogy az alacsonyabb hőmérséklet kedvez a biológiai folyamataiknak, mint például a spóra képződésnek. Az előbbi kutatás célja az volt, hogy kiderüljön, a gombák miért hűvösebbek a környezetüknél. 7000 éves út maradványainak járunk most nyomában a tenger alatt. A tengeri iszap lerakódásai alatt fedezték fel horvát búvárrégészek a 4 méter széles kövekkel kirakott több ezer éves út maradványait, amely összekötötte a mesterségesen létrehozott őskori települést Korcsula szigetének partjával. Az elsüllyedt szigetet már korábban megtalálták, és az ott fellelt famaradványok szénizotópos kor meghatározása egyértelműen kimutatta, hogy a rajta lévő település 7000 éve már létezett. Eközben Korcsula szigetének másik oldalán a régészek további kutatásokat végeztek. A kutatás vezetője furcsa építményeket vett észre az öböl tengerében. Kiderült, hogy körülbelül 4-5 méter mélységben az előbbi felfedezéssel szinte teljesen megegyező település létezett. A lelőhelyről a neolitikus korszakból származó leletek, egyebek között kovakőpengék, kőbalták és malomkő töredékek kerültek elő. Horvátországi régészeti lelőhelyekről adtunk hírt az előzőekben. Hamarosan az orvostudomány legújabb vívmányait elemezzük. Maradjanak velünk!
1: A tudomány mai állása.
3: A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Új terápiás lehetőség tárul most elénk a depresszió enyhítésére. Bár a depresszió okai még kevéssé ismertek, korábbi tanulmányok szerint a szaglásért és egyben az érzelmek kódolásáért felelős agyi régiókban a gamma-oszcilláció változásai a betegség elektromos biomarkerének tekinthetők. Ezek közé a régiók közé tartozik az orrüreg feletti szaglógumó, amelyről úgy gondolják, hogy ez egész agyra kiterjedő gamma-oszcillációk forrása és karmestere. Az elmélet teszteléséhez a kutatók genetikai és sejtszignál technikák segítségével leállították a szaglógumó idegsejtjeinek működését, amely a depresszióhoz hasonló viselkedésmódok megjelenéséhez vezetett a kísérleti rákcsálókban. E tüneteket a kutatók vissza tudták fordítani egy olyan eszközzel, amely az agy gamma ritmusait azok természetes ütemének megtartása mellett erősítette. A szakemberek már elkezdték egy nem invazív ingerlő eszköz fejlesztését annak reményében, hogy a közeljövőben el tudjanak indítani egy az elv bizonyítását szolgáló klinikai vizsgálatot, amely fontos lépés lesz a terápiás alkalmazás irányába. Az eszköz működésének alapja ugyanaz az ingerlési módszer lesz, amelyet az epilepszia terápiájához fejlesztettek, és képes a koponyacsont megnyitása nélkül akár nem invazív módon is kellő intenzitással hatást kifejteni az agyra. A depresszió enyhítésére szolgáló eljárást teszteltük az imént. Utolsó hírünkben a reumás ízületi gyulladást okozó baktériumról lesz szó. A reuma 1 millió életét megkeserítő autoimmun betegség, amely az ízületeket érintő gyulladással jár, de tüdőre, szívre, szemre és bőrre kiterjedő elváltozásokat is okozhat. A tudomány eddig nem talált egy konkrét kiváltó okot, de a genetikai és környezeti tényezők mellett ismert volt, hogy az emberen és emberben élő mikrobákból álló mikrobiom is szerepet játszik a betegség kialakulásában. Kutatók most megállapították, hogy a reumás ízületi gyulladás kiváltója egy bizonyos baktériumfaj. Egy független szakmai vélemény szerint a tanulmány meggyőző, de még korai kimondani a végső ítéletet a baktérium típus felett, mert más baktériumok is szerepet játszhatnak, vagyis lehetséges, hogy a most elcsípett baktérium csak egy tettes a sok között. Ez a kutatás azért izgalmas, mert megtalálhatják a betegség kezdetét és olyan terápiát alkalmazhatnak, ami megzavarja a baktérium kolonizációját. Ha megszabadulnak tőle, láthatnák, hogy mekkora százalékban sikerült megelőzni a betegséget, ami nagy változáshoz vezethet a kezelés terén. A reumás ízületi gyulladást okozó baktériummal foglalkoztunk utolsó hírünkben. Ennyi fért mai műsorunkba. Röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy megkezdi működését Európa új meteorológiai műholdja. Hallhattak az alakváltó elektromos kisautóról, ami a szűkös utak és a telített parkolóhelyek közötti navigálást és parkolást is megkönnyíti. Szó volt arról, hogy kifejlesztettek mérnökök egy szoftvert robotoknak, amely vezérlőjeleket generál a szemhéjak nyitásához és becsukásához. Megtudhatták azt is, hogy hamarosan röntgenlátással nézhetünk a falon át. Tájékoztatást kaphattak arról, hogy hatalmas méretű tokhalat találtak Detroit közelében, valamint ismertettünk egy új terápiás módszert, amely a depresszió enyhítésére szolgál. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Viszont hallásra!
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: információk itt a Balaton Rádióban.
1: A Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő Salgóváránál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető egy korábbi videófelvétellel illusztrálta a politikus erről szóló kijelentését, majd felidézte, amikor az üzemanyag árrobbanás megtörtént a világpiacon, a Fidesz-KDNP kormány azonnal lépett, és 595 forintos védett árat vezetett be. Így egy napon belül a hazai benzinkutakon ennyibe is került az üzemanyag. Rámutatott, bár megtörtént a Tisza kormány első ülése, azon mégsem döntöttek a 480 forintos benzinárról. A miniszterelnök úgy reagált, akik ezt kérik számon, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő a Salgótarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus elmondta, a tárgyemlékek mellett Salgótarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látogatók. Többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár, egy család elnevezésű program keretében. Amerikai kutatók vizsgálatából kiderült, lassabban öregedhetnek azok, akik naponta 6-8 órát alszanak, írja a hvg.hu. A szakemberek megállapították, hogy az egészségügyi mutatók náluk lényegesen jobbak voltak, mint a kevesebbet alvóknál, és alacsonyabbnak bizonyult a korai halálozás, valamint a különféle megbetegedések kockázata is. A vizsgálat alapján arra a következtetésre jutottak, hogy még a szív esetében 6 órás alvás tűnik megfelelőnek, az agynak 8 órára lehet szüksége ugyanazon pozitív védőhatás eléréséhez.
0: Időjárás.
1: Holnap többnyire napos idő lesz fátyol és gomoly felhők mellett. Helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északias szél nagy területen élénk lehet. Hajnalban 5-12, de kora délután már 21-25 fokot is mérhetünk.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobb

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. A Szaturnusz holdján keresnének életre utaló jeleket egy robot kígyóval. A világ legnagyobb repülőgépének törzséhez rögzítették a hiperszonikus járművet. A melegebb vizeket kedvelő pörölycápák szobahőmérsékleten tartják testhőmérsékletüket a fagypont közeli vízben. Természetvédelmi eszközt fejlesztettek kutatók a korallzátony ökológiájának területén. Elképesztő leleményességgel oldották meg az ókorban az élelmiszerek hűtését. Biztonságossá tehető a röntgenvizsgálatok sugárterhelése. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Elsőként egy innovatív megoldást mutatunk be, amely közelebb hozza az űrt az emberhez. Sikeres tesztet hajtott végre a 3D nyomtatott kriogén meghajtójával az indiai rakétagyártóvállalat. A hajtómű a cég első saját fejlesztésű teljesen kriogén rakétahajtóműve. A kriogén hajtómű sorozat egy kiemelkedő indiai rakéta tudósról lett elnevezve, akinek sokat köszönhet India űrprogramja. A teszt 200 másodpercig tartott, a motort cseppfolyósított földgázt hajtotta. A 3D nyomtatott hajtómű additív gyártás technológiával előállított gyújtószerkezetet és egy fúvókák által működtetett kriobefecskendező szelepet használ, amely gyors reakcióidővel rendelkezik. Azt, hogy 3D nyomtatással képesek a szakemberek űrhajókhoz használható alkatrészek létrehozására, figyelemre méltó teljesítmény, ami rengeteg potenciált rejt magában. A teszt bizonyítja, hogy a 3D nyomtatott hajtóművek működőképesek lehetnek, és egy napon akár gyökeres változást hozhatnak az űriparban. 3D nyomtatott hajtóműről adtunk tájékoztatást, amely India űrprogramjában kap majd szerepet. A NASA által fejlesztett hatalmas robotkígyóról hallhatnak a következőkben. Különleges misszióra készül a NASA, már ami az eszközt illeti. Egy egyedi robotkígyóval készülnek az élet jeleit keresni a Szaturnusz egyik holdján. A méretes önjáró eszközt a NASA robotikai laborja fejlesztette. A robot képes keresztül haladni az égitest különböző típusú terepein is. Erről a holdról ugyanis azt feltételezik, hogy a jeges kérge alatt folyékony óceán lapul, a robot kígyó pedig segíthet mindezt igazolni. A fejlesztés több egyforma szegmensből tevődik össze. Ezek tartalmaznak meghajtásért és működtetésért felelős részeket is, amelyek ellátják energiával a különböző elektromos berendezéseket és biztosítják a zavartalan kommunikációt. A rendszert úgy fejlesztették, hogy a kialakítása segítse a hold felső jeges kérgén történő áthaladást, de mélyebbre is be tudja magát ásni, hogy a felszín alatti rejtett óceánt tudja keresni. Az sem kizárt, hogy az eszköz más bolygókon, így például a Marson is felhasználható lehet a felszín alatti vagy akár feletti felfedezésekben. Ez akár a marsi élet utáni keresést is megkönnyítheti. Az imént hírt adtunk annak a robotkígyónak a prototípusáról, amellyel a Szaturnusz holdján keresnének életre utaló jeleket. A továbbiakban más bolygók időszámítása szerinti korunkat számolhatjuk ki. Tartsanak velünk!
1: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Hány évesek lennénk más bolygókon? Következő beszámolónkból kiderül. Abban a hipotetikus szituációban, ha más égitesteken is élhetnének emberek, a naprendszer bolygóinak keringési ideje közti eltérések miatt teljesen máskor ünnepelhetnénk születésnapjainkat, vagyis egy-egy év elteltét, mint itt a Földön. Egy földi évnek azt az időtartamot nevezzük, ami alatt a Föld megtesz egy kört, pontosabban ellipszist a nap körül. Ez az időegység már az ókori Egyiptomban használatban lévő első naptárak kidolgozása óta nagyban meghatározta az emberi élet tevékenységeinek beosztását, fontos szerepet tölt be a társadalmak kulturális tradícióiban, és természetesen a naptári év alapján tartjuk számon születésünk évfordulóját is. A születésnapunkat így 365 naponként, azaz 52 hetenként, 8760 óránként, 525600 percenként és 31.536.000 másodpercenként ünnepelhetnénk, ha egészen precízek akarnánk lenni. De mi lenne, ha más bolygókon élhetnénk, és ott tartanánk meg születésnapunkat minden eltelt évben? Hány évesek lennénk például a Merkúron vagy a Marson? Ha a dolgot egészen leegyszerűsítjük, és kihagyjuk a számításból az olyan akadályozó és a kérdést bonyolító tényezőket, mint például a naprendszer bolygóinak lakhatásra általában alkalmatlan környezete, vagy az odautazáshoz szükséges űrhajóban töltött idő, ami befolyásolja a test öregedésének folyamatát, és csak az eltelt évek számára koncentrálunk, akkor könnyen elvégezhetjük a számítást. A bolygók keringési ideje nagyon különböző. A Merkur 88 földi nap alatt kerüli meg a napot, a Vénusz 225 földi nap alatt, a Mars 687 nap alatt, a Jupiter 4333, a Szaturnusz közel 11.000, az Uránusz 30.000-nél is több, a Neptunusz pedig 60.000 feletti földi nap alatt kerüli meg a napot. Tehát a Merkúron tartózkodva jelentősen gyorsabban telnek az évek, mint a Földön, emiatt sokkal gyakrabban ünnepelhetnénk egy-egy újabb születésnapot, ezzel ellentétben a Neptunuszon már a jelenlegi átlagos emberi élethozt figyelembe véve meg sem érnénk az első születésnapunkat, azaz egy neptunuszi év leteltét. Annak viszont elenyésző az esélye, hogy az emberek a közeljövőben más bolygókon fogják megtapasztalni az évek múlását. Az előbbiekben választ kaphattak arra a kérdésre, hány évesek lennénk más bolygókon. A folytatásban a mérföldkőnek számító hiperszonikus jármű teszteléséről adunk információt. Felszállt a világ legnagyobb repülője, amelynek törzséhez rögzítették a hiperszonikus járművet. Ilyen már korábban is történt, azonban fontos fejlemény, hogy ezúttal sikerült gond nélkül kioldani a szerkezetet, így aztán hamarosan megkezdődhet a hiperszonikus gép tesztelése is. A légijármű a hangsebesség ötszörösével is képes haladni, a fedélzetén pedig embereket és hasznos rakományt is szállíthat. A gép a dél-kaliforniai légikikötőből szállt fel, ami sorrendben már a 11. repülése volt a szerkezetnek. A jármű nyugati irányba fordult, majd Kalifornia partjainál kioldotta a hajtóművet. Mivel ezen a járművön nem volt még hiperszonikus hajtómű, ezért csak siklórepülést hajtott végre. A gépet kerekekkel sem szerelték fel, így a víz felszínén landolt. A légijármű valamivel több mint 4 órányi repülés után tért vissza a bázisra. Az így mért adatokat visszaküldte a központba. A mérnökök a következő néhány hónapban kielemzik majd az adatokat, hogy utána már a hiperszonikus jármű repülési képességeit is teszteljék. Előző hírünkben a hiperszonikus jármű teszteléséről esett szó, amelyet a világ legnagyobb repülőgépének törzséhez rögzítettek. Hamarosan a természettudomány területéről érkeznek híreink. Maradjanak velünk!
0: Tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A növények szívéről értesülhetnek a továbbiakban. Áttörő felfedezést tettek dán kutatók a növények molekuláris szintű működésében. A növényeknek, mint az embereknek, a cukrot és tápanyagokat körbe kell mozgatniuk a testükben, hogy meghajtsa növekedésüket. De eltérően az emberektől, a növényeknek nincs szívük, ami pumpálja ezeket az életbe vágó tápanyagokat. Ehelyett egy elképesztő molekuláris pumpa mechanizmust használnak, amit a tudósok évtizedek óta tanulmányoznak, mióta felfedezték több mint 30 évvel ezelőtt. Most egy kutatócsapat úttörő felfedezést tett a szállítóról, amely az egyik legfontosabb komponens ennek a pumpa mechanizmusnak. Ez a molekula olyan, mint egy molekuláris cukorszállítókocsi, ami aktívan tölti a szaharózta növény vénáiba, a háncs részbe. A csapat új kutatása feltárta, hogy ismeri fel a szállító a szaharózt és hogy használ savat a cukorszállító hajtásához. Ez a felfedezés áttörés, mert végül megold egy hosszantartó rejtélyt, hogy képesek a növények fenntartani a cukor vénákba töltését, és létrehozni a sejtben lévő belső nyomást, ami a tápanyagok háncs részbe való áramlását generálja. Ez olyan, mint a növény szíve, és meghatározó a növény túléléséhez és növekedéséhez. A kutatócsapat munkája arra is új fény derített, hogyan védik magukat a növények a kártevőktől. Amikor a növényeket támadás éri, a kártevők próbálják ellopni a háncs részben lévő cukrot. A szállító lényeges a növény védelmi képességeihez, s annak megértése, hogy ez működik, segíthet a jövőben megvédeni a növényeket a kártékony bogaraktól. Az imént lépéseket tettünk annak megértésére, hogyan működnek a növények molekuláris szinten. Egy cápafajjal foglalkozunk a következőkben, amely szobahőmérsékleten nem lélegzik. Hiába a melegebb áramlatok között érzik igazán jól magukat a pörölycápák, az éhség nagyúr. A felső, sekélyebb, trópusi vizekben tanyázó ragadozók éjjelente alámerülnek közel 1000 méteres mélységbe, hogy táplálékot szerezzenek maguknak. Ha a nyomásváltozás nem volna elegendő kihívás a testnek, odalent a hőmérséklet sem baráti. A melegebb vizeket kedvelő pörölyfejűek mégis fagyponthoz közel sem rendülnek meg, hisz testhőmérsékletük továbbra is 20 fok fölött tudják tartani. A kérdés csupán az, hogy miként. Egy tudós csapat azt figyelte meg, hogy a pörölyfejűek milyen mélységekig hatolnak egy-egy vadászat során. Ekkor merült fel, hogy vajon miként tudnak ellenállni a fagypont közeli hidegnek, holott a cápák testhője nagyban függ az őket körülvevő víz hőfokától. A tudósok speciális szenzorokat szereltek fel a ragadozók hátuszonya mellé, amely egyszerre volt képes a tengeri vadászok testfunkcióit figyelni, valamint érzékelni, hogy épp milyen mélységben pásztáznak préda után. A megfigyelések eredményei a szakembereket is meglepték. Amikor egy pörölyfejű megkezdi a merülést, egy pillanatra lecsökken a testének hőmérséklete, majd rögvest visszatér az alapállapotba. A hipotézis szerint a pörölyfejűek, mikor megkezdik a merülést, valamilyen módon lezárják a kopoltyúikat, így a hideg víz nem áramlik át rajtuk. Ezzel egy időben lélegezni sem képesek, mégis a néha több órás vadászat közben így tudják védeni magukat a kihűléstől. Következő lépésként a biológusok azt tervezik, hogy testkamerát szerelnek néhány egyedre, és megfigyelik őket vadászat közben, hogy elméletüket bizonyítsák. Előbbiekben a pörölycápák állandó testhőmérsékletét tanulmányoztuk. A folytatásban a robotika világába kalauzoljuk hallgatóinkat. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: gyógyítják.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Egy emberszerű robot kerül most bemutatásra. Elkészült a robot, amit valóban emberszerű képességekkel ruháztak fel. Egy vállalat évek óta kísérletezik humanoid platformjaival, amelyek révén bizonyították, hogy a robotok képesek számtalan olyan feladatot elvégezni, ami nagyfokú precizitást és figyelmet igényel, vagy éppen rengeteg adat feldolgozásával jár, a cég végső célja pedig egy olyan gép megalkotása, ami valóban univerzális, tehát általános felhasználásra alkalmas és helyettesítheti az embereket számtalan munkakörben. A robot ennek megfelelően emberszerű formát kapott, hogy az emberi munkavégzések helyszínén is könnyedén boldoguljon, de ami a fizikai képességeknél is fontosabb, hogy olyan agyat terveztek a gépnek, ami emberszerű intelligenciát biztosít számára. A szoftver platform mesterséges intelligencia technológiával, mély tanulási rendszerrel, megerősítésen alapuló tanulási módszerrel és természetes nyelvi modellel segíti a gépet a hatékonyság növelésében. A cég egy olyan jövőt tervez megalapozni, amiben a humanoidok jelenléte épp olyan természetes, mint például az autóké, és mindennapossá válik a humán munkaerő robotok általi kiváltása. Egy új típusú robotról számoltunk be az imént, melyet emberszerű képességekkel ruháztak fel. Mesterséges intelligenciával távmonitorozzák a globális zátony egészségét, ezt a környezetvédelmi megoldást ismertetjük most. Természetvédelmi eszközt fejlesztettek kutatók a korallzátony ökológiájának területén. Az új mélytanulási algoritmussal a tudósok most már képesek azonosítani és mérni a zátonyudvarokat az űrből. A zátonyudvarok puszta homok gyűrűszerű mintázataiból állnak, amik korallfolt zátonyok körül fordulnak elő, és jelenlétük könnyen látható a műhold képeken. A zátonyudvarok fontos indikátorai lehetnek a korall egészségének és vitalitásának, de mostanáig mérésük és nyomonkövetésük kihívás és időigényes folyamat volt. A cél, hogy egy szabadon hozzáférhető távérzékelő eszközt fejlesztenek az ökológiai folyamatok nagy skálájú monitorozásához, hogy jobban megértsék és jobban kezeljék a korallzátony ökoszisztémákat. Jelenlegi kutatásuk azt mutatja, hogy a zátonyudvarok egy új lehetőség lehet, hogy nagy mértékben monitorozzák a zátony ökoszisztémák funkcióit, beleértve a távoli és másként elérhetetlen területeket. Az utóbbi években a számítógép látványtechnikák egyre inkább használatosak a mintázatok felismerésében, az orvosi és biológiai tanulmányokban. Az ökológiában a képelemzés felhasználása a műholdképek technológiájának fejlesztésével párosulva javította a nagymértékű ökoszisztéma elemzést és a vadvilág természetvédelmét. Bár a mesterséges intelligencia kitűnően teljesít a képelemzés területén, az udvarok azonosítása nagy feladat volt, amihez különböző mély tanuló algoritmusok kombinációjára volt szükség. Ez az áttörés kulcsfontosságú lépés, hogy javuljon térben és időben a monitorozási képesség, valamint hogy jobban képesek legyenek számszerűsíteni a korallzátony ökoszisztémák egészségének szempontjait. Ez az új módszer azzal, hogy hatékonyabb módot nyújt a korallszírt zátonyok és a környező udvarok méréséhez, egyengeti az útját a zátonyudvarok jelenségén alapuló globális skálájú természetvédelem és monitorozási eszköz fejlesztésének. Egy természetvédelmi megoldást vázoltunk fel előző hírünkben, amely a zátonyudvarok egészségét monitorozza. A továbbiakban arra a kérdésre keressük a választ, hogy parkban vagy az erdőben használjuk többet okostelefonjainkat. Maradjanak velünk!
1: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Vajon a szabadban töltött idő minden esetben azzal jár, hogy kevesebben használják okostelefonjaikat? A következő kutatásból kiderül. Beszámolt eredményeiről egy nemzetközi kutatócsoport, akik az okostelefon használat és a természetben szabadban tartózkodás közti kapcsolatot elemezték. A kutatók 2 éven át követték 700 ember aktivitását okostelefonjuk segítségével. Ebből kiderült, hogy a városi parkok és hasonló területek felkeresése nemhogy nem csökkentette, hanem inkább növelte a készüléken töltött időt. Amikor viszont természetvédelmi területre vagy erdőbe ment a készülék tulajdonosa, lecsökkent a készülék használata. Még a korábbi kutatások azt sugallták, hogy a városi parkokban tett rövid látogatás is digitális detoxként funkcionálhat. Most azt tapasztalták, hogy az üzenetküldés és a telefonálás valójában gyakoribbá vált. Igazából csak a hosszabb ideig tartó természeti környezetbe, erdőkbe vagy természetvédelmi területekre tett utak vonták el az emberek figyelmét a képernyőktől és okostelefonjuktól. A most elvégzett kutatás legnagyobb előnye, hogy pontos adatokon alapul. Eddig csak önbevallásos rendszerben kaptak információkat a szakemberek hasonló kérdésekben, most viszont az okostelefonok megőrzött aktivitási és hely adataiból nyerték ki ezeket, természetesen a résztvevő telefon tulajdonosok teljes beleegyezésével. A kutatók szerint a városi zöld felületek a készüléktől való teljes elszakadás helyett inkább a társas kapcsolattartásra serkentenek, ezért lehetett több üzenetváltás és telefonálás a parkokban. Az imént elhangzott kutatásból kiderült, hogy a szabadban töltött idő nem csökkenti az okostelefon használatát. A továbbiakban egy régészeti leletről, egy ókori hűtőszekrényről közlünk részleteket. Belegondoltak már abba, hogy az ókorban a sivatag közepén hogyan hűtötték az ételeket, hogyan csináltak jeget maguknak az emberek, hogy aztán azzal hűtsék le az italukat is? Az ókori perzsák igazán leleményes építménnyel oldották meg ezt a problémát. Egy lenyűgözően formás és ötletesen megtervezett épület tulajdonképpen az ókori hűtőszekrény volt. Ez a hűtőház földbe ásott vastag agyagfalakból és kupolából állt, amik hatékonyan tartották alacsony hőmérsékleten a belső teret. Működése igen egyszerű volt. A belső részében volt egy mély gödör, amibe a hűtött levegő leereszkedett és segített fenntartani az alacsony hőmérsékletet. A hűteni kívánt élelmet, tárgyakat a gödörbe helyezték el, így akár hónapokig frissen tudták tartani azokat akkor is, ha odakint tikkasztó 50 fokos forróság volt. A föld mélyébe vájt alagúton keresztül nem csak a forró levegő ment be, de a vizet is innen juttatták be, amit az ellátó medencék feltöltésére vagy a jégház párolgási hűtésének táplálására használtak. A bejövő víz az építmény északi oldalán volt elvezetve, így a fal árnyékában már is lehűlt kicsit, mielőtt belépett volna a gödörbe. A jeget ezután többnyire a közeli hegyekből hozták, hogy a tározóban tárolják őket. Bár ma már mindenki a jól ismert hűtőszekrényben és mélyhűtőben tartja az ételt, azért az ókori hűtőházat sem bontották le. Turisták 10000-ei keresik fel őket, hiszen nem csak szép épületek, de ezek tükrözik a perzsa építészeti kultúrát. Elképesztő leleményességgel oldották meg az ókorban az élelmiszerek hűtését az előbbi beszámolónk szerint. A folytatásban az eldobott gumiabroncsok újrahasznosításáról hallhatnak. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: vein.
1: Hírek a tudomány világából.
2: A tudomány mai állása most folytatódik.
3: Következő hírünkben kiselejtezett gumiabroncsok újrahasznosításával foglalkozunk. Hulladék gumiabroncsokból állít elő grafént egy törökországi vállalat azzal a céllal, hogy javítsa az újrahasznosítási rendszereket és környezetbarátabbá tegye a gépjárművek üzemeltetését. A cég ezzel az újrahasznosítási módszerrel csökkenti a grafén beszerzési költségeit, hiszen a hulladék gumiabroncsok alapanyagként történő felhasználása és a műanyagiparban alkalmazott újrahasznosítási megoldásokból eredő technológia alkalmazása olcsóbb, mint a grafén előállításának számos más formája. Az időszakosan lecserélt és eldobott gumiabroncsok a világ legproblémásabb hulladék forrásai közé tartoznak, mivel nagy mennyiséget használnak el belőlük és számos ökológiailag veszélyes összetevőt tartalmaznak. Az ártalmatlanításuk gyakran az egyszerű elégetésüket jelenti, ami nagy mennyiségű füsttel és sok mérgező vegyi anyag, például szénmonoxid és kénoxid felszabadulásával jár. A tárolásuk szintén egyre nagyobb gondot okoz, a gumiabroncs temetők világszerte egyre nagyobb területet foglalnak el, és amíg nem találnak megoldást a mechanikai újrahasznosításukra, addig a kezelésükből eredő szennyezés csak fokozódni fog. Mindebből kiindulva a törökországi vállalat szabadalma fontos piaci lehetőségeket rejt. Eldobott gumiabroncsokból ipari célú grafént állít elő egy török vállalat előző hírünk alapján. A tudomány mai állása szerint csökkenthető a röntgenvizsgálatok sugárterhelése. A röntgensugár forradalmasította az orvosi diagnosztikát, hisz segítségével sebészi beavatkozás nélkül bepillanthatunk az élő szervezetbe. Azonban a sugárzás erősségét köti a detektorként használható anyagok kis érzékenysége, így pedig a háttérsugárzást jócskán meghaladó erősségű sugárzással lehet csak a vizsgálatokat elvégezni. Emiatt is lehet fontos az a felfedezés, amely egy napelemhez használható kristály a mainál sokkal érzékenyebb detektor létrehozásában segíthet. Egy vegyület a ma használatos és a kereskedelemben elérhető legjobb detektoroknál 250-szer kisebb dózisú röntgensugárzást is képes érzékelni, ezzel pedig sokkal biztonságosabbá tehető a röntgendiagnosztika. Az anyag levegőn stabil, nem mérgező és hatékonyan nagy mennyiségben előállítható, ezért is jelenthet kiváló lehetőséget a biztonságosabb röntgenvizsgálatokra. A vegyületet az elmúlt évtized során a napelemek, napenergiát hasznosító technikák fejlesztése során vizsgálták, mivel jó fényel nyelő tulajdonságai vannak ennek a félvezetőnek. A benne lévő bizmutnak és jódnak köszönhetően viszont a röntgensugárzást is jól elnyeli. Biztonságossá tehető a röntgenvizsgálatok sugárterhelése az imént ismertetett vegyületnek köszönhetően. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy sikeres tesztet hajtott végre a 3D nyomtatott hajtómű, amely cseppfolyósított földgázzal üzemelt. Megtudhatták azt is, hogy hány évesek lennénk más bolygókon. Hallhattak arról, hogy molekuláris pumpamechanizmust használnak a növények. Tájékoztatást kaphattak egy robotról, amit valóban emberszerű képességekkel ruháztak fel. Szó volt arról, hogy a szabadban töltött idő nem csökkenti az okostelefon használatát, valamint ismertettünk egy módszert a kiselejtezett gumiabroncsok újrahasznosítására. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszonthallásra!
2: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspekt-véd.hu.
1: Reklámot hallottál.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Életben maradhatnak a kis benzinkutak. Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, a belügyminisztériumban fog dolgozni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Életben maradhatnak a kis benzinkutak a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadítása után, közölte a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint a gazdasági és energetikai miniszter rendelete időt ad arra, hogy tartós megoldást találjanak az üzemanyagpiaci problémákra. A miniszter 150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj felszabadítását rendelte el a biztonsági készletből. Az indoklás szerint erre a zavartalan hazai üzemanyagellátás biztosítása miatt van szükség. Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, a belügyminisztériumban fog dolgozni. Ismertette Pósfai Gábor belügyminiszter pénteken Magyar Péter miniszterelnökkel és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel közösen tartott tájékoztatóján a várban. Egy kérdésre a belügyminiszter azt mondta, ma reggel kezdődött a belügyminisztériumban az átadás-átvétel részletes igazgatási szakasza, amire Szabó Bence is elkísért. Az ő feladata az én kabinetemen belül az állomány a rendvédelmi dolgozók vélemény megjelenítése lesz, mondta. Az előzetes vizsgálatok alapján jelentősen túllépte a váltó megengedett sebességet a Gyuma állomáson kisiklott vonat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézy Dávid a Facebookon azt írta, épp Lázár Jánostól vette át már hivatalosan is a közlekedési tárcát, amikor a MÁV értesítette a Békés Intercity kisiklásáról Gyuma állomáson. A vonaton egy ember könnyű, egy pedig súlyos sérülést szenvedett, tette hozzá. A miniszter közölte, a katasztrófa védelem minden utast kimenekít a vonatról, a kocsik visszahelyezése és a jelentősen sérült pálya helyreállítása pedig várhatóan a következő 48 órában zajlik. Magyarországon élő csaló emelt le hatalmas összegeket a világhírű amerikai filmszínész Johnny Depp számlájáról. A két éven keresztül folytatólagosan elkövetett lopás következtében az elkövető nagyjából 220 millió forintnak megfelelő összegű kárt okozott a világsztárnak, írja a Blick. A férfit május 6-án a készenléti rendőrség bevetési egységével közösen fogták el a 13. kerületi Gömb utca egyik bérelt lakásában. 2026 elején egy amerikai pénzintézet tett feljelent az FBI magyar kirendeltségén keresztül, ugyanis azt észlelték, hogy egy kiemelt ügyfelük számlájáról illegálisan emeltek le különböző nagyságrendű összegeket. A csaló egyébként vásárlásokat, foglalásokat intézett, amelyek fedezeteként a hitelkártyák adatait adta meg.
2: Időjárás.
3: Holnap többnyire napos idő lesz fátyol és gomoly felhők mellett. Helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északias szél nagy területen élénk lehet. Hajnalban 5-12, de kora délután már 21-25 fokot is mérhetünk.
2: Kezdődik a magyar zenei műsor. Most is hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt. Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Elindult a Hallgass Hazait című magyar zenei műsor. Köszöntök mindenkit, a következő két órában a Soka Szava duó lesz a vendég, azaz Lőrinc Tamás producer és Nagy Zoltán énekes dalszerző. Nem sokára kezdjük a beszélgetést. Molnár Szabolcs vagyok. Jó

0: Sok a szava. Lőrinc Tamás, producer, Nagy Zoltán énekes dalszerző. Először is egy üdvözlet nektek.
1: Szia, szia!
2: Szia, szia!
0: Elmondjátok pár szóban azt, hogy most a sok a szava, az tulajdonképpen a hallgatóság hova tegye fejben, aki még most találkozik vele először?
2: Tamás?
1: Hát mindenképpen az elektronikus szénán belül kell elhelyezni, és azon belül pedig, ahogy jól esik.
0: Azért kérdezem, mert én is így gondolkoztam, hogy tulajdonképpen hogy lenne jó mondani, hogy sok a szava, duó, vagy produkció, vagy hogy mondjam?
2: Én a duót mondanám egyébként, mert szerintem ez egy alapvető erőssége, meg meghatározza szerintem a dualitása magát, hát az egész produkciót.
1: Igen, és hát csapatban dolgozni azért az teljesen más feladat, mint így egy duóban, amikor igen, mondjuk az egyik fele a duónak gyakorlatilag 100%-osan szabad kezet kap, és producerként megcsinálja az instrumentál részét, a másik fele pedig a szöveget és az éneket.
2: Igen, ez egyébként nem tudom, hogy mennyire szaladhatok előre, de amikor a Tamás engem megkeresett, akkor az első szabály idézőjelben, amit lefektettem, az pont az volt, hogy még mielőtt bármit is csinálnék azokkal a zenékkel, amiket a Tamás elküldött, csak úgy ízelítőnek, hogy mégis miről lenne szó. Én azt szerettem volna, hogyha más formában is mesélne róla. Kértem tőle egy szöveges fájlt, amiben mindegyik zenéről elmondta a kezdeti benyomásait, hogy az én feladatom az gyakorlatilag énekesként, szövegíróként kiszolgálja a zenét. Ez ugye az, hogy nem voltunk egymás közvetlen közelében. Ez így muszáj volt. Meg én úgy érzem, tehát nekem a feladat végrehajtásához szükséges alázat, azt én így tudtam vállalni, hogy volt valami, amin elinduljak, volt egy nyom, amit követhettem.
0: Folytatjuk nem sokára a Sok a Szava duó, azaz Lőrinc Tamás producer és Nagy Zoltán énekes dalszerző itt van.
3: Hallgass hazait, magyar dalok mindenkinek!

Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek! Izzad a tenyér, dogos kizazom, mi valamit elér. Alulról kezd, amit felépítenél, ha nem es a cél,

0: Folytatjuk a beszélgetést a Sokaszava duó, azaz Lőrinc Tamás producer és Nagy Zoltán énekes dalszerző a műsor mai vendége. Próbálom a hallgatóságot is beavatni, hogy tehát ti vagytok egy duó, a Sokaszava duó, és ti lényegében úgy működtök, hogy két különböző helyen vagytok és élitek az életeteket, a zenei életeteket is, és gyakorlatilag elmondható, hogy hosszú évek után például most, ebben a pillanatban, egy órával ezelőtt most találkoztatok hosszú idő után a beszélgetés kedvéért, de amúgy ti nagyon ritkán és az életben csak néhányszor láttátok, hallottátok közelről egymást, és így működtök, jól mondom én ezt így?
1: Igen, igen, teljesen. Hát ez a projekt igazából 10 évet ölel fel, tehát mondhatni, hogy majd 10 év után most találkozunk újra személyesen, pontosan ennek az interjúnak a kedvéért, és ez egy nagyon izgalmas folyamat egyébként így zenélni, tehát hogy helyileg. Ugye én Budapesten, a Zoli meg Szegeden lakik, és ott is alkotunk, és hogy hogyan pingpongozzuk ide-oda konkrétan a dalokat és az ötleteket, és hogy alakul ki, hogyan néz ki ez az egész, és hogy alakul ki szinte magától a végeredmény. Mert végére egy dal sokszor már csak nyomokban emlékeztet arra, ami az elején volt, tehát én átküldök a Zolinak egy ötletet, egy kiindulási állapotot, és mind szerkezetileg, mind hangzásvilág tekintetében a végére sokszor teljesen máshova érkezünk meg.
2: Igen, igen, volt ennek egy, ezt beszéltük is Tamásról, hogy ezt majd említeni kéne. Az első dal, amire küldtem Tamásnak ötletet, az valami egész más volt eredetileg, tehát egy gyakorlatilag azt mondhatnám, hogy talán technós vagy house-os dal volt kezdetben, és aztán pedig lett az, ami lett, ez a japán című dal. Még visszakanyarodnék annyira az elejére, hogy én is zenekarokban zenéltem eddig, vagy egymagamban csináltam zenéket. Az, hogy nem voltunk egy helyen, azért szerintem nagyon ellensúlyozta két dolog. Az egyik az, hogy nagyon sokat telefonáltunk, nagyon sokat beszéltünk telefonon olyan szerteágazó dolgokról, mint a, nem tudom, hogy főzés, milyen zenéket hallgatunk, mi a filozófiánk a zenéről. Muszáj volt ezeket a dolgokat így kontextusba helyezni, mert azért mégis ez egy, hogy is mondjam, ilyen vakon tapogatózás, amikor ennyire, hogy is mondjam, egyébként intim dolgokat oszt meg az ember, az egyrészt a szövegi ének dallami része, ami egy önmagában egy nagyon, hát egy olyan hangszer, az emberi hang, amit nehéz közvetlen kapcsolat nélkül jó munkára fogni. És a másik oldalról meg a zenei része pedig egy olyan, hogy is mondjam, egy olyan mélyen gyökerező, vagy mélyre legyökerező valami az ember pszichéjében, hogy muszáj valahogy kontextusba helyeznünk magunkat ebben a közös munkában, ha már nem lehetünk egy helyen egy időben, de szerintem ez még talán pont az absztrakt volt, amiatt sokszor segített is. Ez a keretek között dolgozás, amikor a keretek szűkek, akkor az embernek kreatívnak és hogy is mondjam, responszívnak kell lenni a másikra, és a magát a dalt helyezni előtérben, nem pedig a korábbi tudását, a korábbi nem tudom, beidegződéseket. Nagyon sok ilyen volt szerintem Tamásnak is, meg nekem is, amit máshogy csináltunk, mint szoktunk direkt emiatt a körülmény miatt.
0: De ti valószínűleg gondolom, hogy direkt ezt szeretitek, hogy direkt jó, hogy nem is találkoztok. Most ez így lehet, hogy furcsán hangzik, de valami miatt ez csak így történt. Tehát gondolom, hogy nem véletlen az, hogy valahogy így ezt adta nektek az élet is, hogy így külön helyeken. Tehát lehet, hogy szinte tönkre menne ez az egész, hogyha ti találkoznátok rendszeresen, mert ti valahogy ez kell nektek valamiért.
1: Igen, lehet, hogy pont ez az egyensúly, aminél többet sem szabad beleszólni a másik munkájába, és kevesebbet sem érdemes. Tehát ez így kiegészíti egymást. Egyébként pont 10 éve az az első dal, ami akkor elkészült, az predesztinálta már kicsit ezt, hogy hiába akármennyi idő is eltelik, azért a közös munka lehetőség az fenn, az itt van marad, és az együtt fog működni, és amikor elkezdtük ezt az albumot, és évek múltával megszületett a második zene, akkor már rögtön annál a dalnál kiderült, hogy azért elképesztően jól kiegészíti egymást a zenei és az énekes oldal. Tehát, hogy ez nem változott, és ez pont az említett japán című dal volt.
2: Igen.
1: Abban a pillanatban, amikor meghallottam a Zoli ötleteit, akkor már egyértelmű volt, hogy ez az undergroundként definiálható elektronikus zene, amit én alapként elküldtem neki, azért az könnyen fogyasztható lesz az ő énekével, és ez is volt az egyik olyan ok, ami miatt megváltozott a végeredmény.
0: Folytatjuk nem sokára a Soka Szava Duó, azaz Lőrinc Tamás producer és Nagy Zoltán énekes dalszerző. Itt van.

0: Folytatjuk a Sokaszava duó, azaz Lőrinc Tamás producer és Nagy Zoltán énekes dalszerző itt van.
1: Visszatérve még a felvetésedre, hogy talán nekünk pont ez a távolság segít. Ez egy szerencse, hogy a Tamás annak idején engem megkeresett, és ezek között a keretek között dolgoztunk, vagy voltunk kénytelenek dolgozni. Én azt érzem, inkább a másik irányból megközelítve a dolgot szerintem, ez valószínűleg akkor is megtörtént volna egyébként. Tamás és én is más karakterek vagyunk, ami nagyon érdekes egyébként, hogy valószínűleg jobban ismerjük egymást a zenén keresztül, mint amennyit ugye egy helyen töltöttünk eddig, tehát mint ahogy az emberek, ha a zenész életről vagy a zenélésről gondolkodnak, akkor két fajta van. Az egyik a profi zenészlét, amikor feladatokat kap az ember és azokat végrehajtja, és van a másik, amikor barátokkal zenél az ember, vagy a baráti zenekarból, vagy projektből lesz egy komoly dolog. És nálunk ez valamiféle, nem is tudom, csoda folytán, ez így rögtön bekattant. És nem kell ilyen nagy, hogy is mondjam, nagy valamire gondolni, hanem egyszerűen működik, értjük, amit, tehát ez az, hogy értjük, amit a másik mond. És az egyik első szabály, amit megbeszéltünk az elején, az, hogy mind a kettőnek a dala a fontos. Tehát, hogyha van egy, a Tamás, amit elküldött nekem ötleteket, én azért kértem fogóckodókat, hogy ne uraljam el a dalt valami olyasmivel, ami másfele viszi, mint amit a Tamás kitalált. Én ezt meg is mondtam neki kapásból, hogy kell egy vezető, aki megmondja, hogy mi legyen és mi ne legyen. Én aztán később javaslatokat tettem, de a felosztás az körülbelül úgy nézett ki, hogy én egy-két javaslatot tettem a zenékkel kapcsolatban, de azok inkább csak szerkezeti javaslatok voltak.
2: Amit aztán én vagy megfogadtam, vagy nem.
1: De általában egyébként megfogadott, és az én esetem, vagy az én irányomban pedig a, tudom én, szótagszámok, de minimálisan voltak ezek valahogy kapásból. Valószínűleg az, ami egyébként Tamásnak is, meg nekem is hiányzott a zenei világunkból, azt tudta pont adni a másik, és ezért nem volt sok üres járat, illetőleg azért én azt mondom egyébként, hogy viszonylag könnyen összeraktuk ezeket a dalokat, mert a zenei részét azt nem tudom, tehát az a Tamásnak a reszortja volt.
0: Azt ő tudja.
1: Igen, valószínűleg sokkal nehezebb volt, mint az, hogy én otthon földünnyögtem azokat a dalokat.
2: Hát igen, érdekes módon azért elég néha egy... Tehát ahogy az alkotói folyamat mindig egy nagyon egyszerű zenei ötlettel indul azért általában, ami sokszor csak egy harmónia vagy egy tempó, és amikor ezt átküldöd a másiknak, hogy na tessék, erre mit gondolnál, tehát mi az, ami, milyen irányba vinnéd te ezt el, akkor a válasz az annyira inspiráló tud lenni, hogy gyakorlatilag tényleg az történik, hogy egy pillanatnyi hangulatot kifejező kis zenei részletből szinte magától kialakul az a dal, az a végeredmény, amit így mindketten végül is egy mederbe terelünk ezáltal.
1: Tényleg nagyon furcsa érzés volt ezt felnőttként megélni, amikor az embernek talán az első gyerekkori barátaival van ilyen, hogy játszanak együtt és folytatják egymás gondolatait, vagy egy képzeletbeli világban játszanak, és mind a ketten tudják, hogy éppen mi az a szerep, hogy milyen varázslatos lény, vagy varázslatos táj van körülöttük, és két dolog jutott eszembe, az egyik egy újabb közös látásmódunk, amivel abszolút megegyeztünk, és ez szerintem egyrészt ritka, másrészt meg pont, hogy nem ritka, mert általában véve a zenében is a kevesebb több, illetve a kevesebb az, ami igazán kifejezővé tesz egy dalt. Tehát van a zenei része és a szövegi ének része, amit ebben megegyeztünk Tamásra, hogy addig kell lecsupaszítani, addig kell kivenni belőle dolgokat, amíg megmarad az üzenet, nem tudok más szót találni rá, amitől az a dal még mindig az marad, ami igazából, nem tudom ezt jobban elmondani. Tehát a dal önazonosságához kell az, hogy ne legyen benne semmi fölösleges. Ami egyébként szerintem egyfajta ego tripnek a eliminálása, megszüntetése, írtása, hogy csak a szükséges jelenjen meg. És az egyik meglepő, legyen ez egy anekdota, a mindkettőnk kedvenc dala, ami mindketten teljesen el voltunk utána hűlve rajta, hogy mégis mit hoztunk itt létre, mi ez a csodálatos szörnyszülött, a Broken, ott a többszólamú vokáloknál az a Tamásnak volt a zseniális ötlete, magamtól eszembe se jutott volna, hogy és gyakorlatilag tényleg ez történt, hogy fölvetett valamit, hogy többszólamban lehetne úgy egy énekrész, hogy egy-egy sort ismételgetek, és az a végén valamiféle kakofónikus, nem is tudom, ilyen patchworké összeáll, és aztán elkezdett ezen kattogni az agyam, és akkor ebből lett ez a kicsit ilyen filozófikus szöveg, ami ugye a térről és az időről szól, és hogy seconds to minutes as hours to days, hogy ahogy a másodpercek a percekhez, és az órák a napokhoz viszonyulnak, és hogy egyébként a térben ezek hogy találkoznak, milyen különböző féleképpen, és ugye ez megint szépen rímel arra, hogy nem egy helyen vagyunk. És ezek a teljesen váratlan helyzetek, ezek triggereltek mindkettőnknél egyébként ilyen ötleteket, meg ilyen megvalósításokat.
0: Én azt hiszem, hogy most menet közben rájöttem valamire, ahogy hallgattalak titeket, és majd mindjárt el is mondom, hogy mire, de először most mutassunk egy dalt. Emlegettetek többet is, most a Japán legyen, vagy a Broken legyen, melyik legyen, mit mondtok?
3: Brokenről volt.
1: Akkor legyen a Broken.
0: Oké, akkor mutatjuk a Broken című dalt Sokaszava duótól, és utána visszajövünk, itt van Lőrinc Tamás és Nagy Zoltán.

0: Broken címmel mutattuk a Sokaszava duó dalát. Itt van Lőrinc Tamás producer, Nagy Zoltán énekes dalszerző. És még a dal előtt mondtam nektek, hogy ahogy hallgattalak titeket, én azt hiszem, hogy rájöttem valamire, elmondjam, hogy mi az.
1: Én nagyon kíváncsi vagyok.
2: Mondd el.
0: Én azt hiszem, hogy arra jöttem rá, hogy más duók, zenekarok, csapatok esetén az történik, hogy az emberek összetalálkoznak, együtt zenélnek, együtt létrehoznak valamit, és ott szavakkal úgy elmondják egymásnak a gondolataikat, és mondjuk úgy közösen játszanak és csinálnak valamit. Na most ezzel szemben nálatok viszont az a helyzet, hogy mivel erre nincs lehetőség, távol vagytok egymástól, és ahogy mondtátok, hogy ez egy fontos szabály is nálatok, hogy Zoltán például kérte Tamástól, hogy mindig írjon le konkrét dolgokat, és mivel így tulajdonképpen rá vagytok kényszerítve arra, hogy így nagyon pontosan átbeszéljétek az érzéseket, a gondolatokat, a tervet, mindent, és le is írjátok, emiatt lehet szerintem, emiatt a nagyon pontos kommunikáció miatt az, hogy ennyire nagyon jól tudjátok érteni azt, hogy mi az, amit együtt akartok csinálni, mert így nem csak kimondtok egy-egy szót úgy félig meddig átgondolatlanul, hanem nagyon konkrétan, nagyon pontosan le is írjátok. Na ez jutott eszembe menet közben.
1: Abszolút. Nem is tudnám máshogy elképzelni egyébként, de igen. Igen.
2: És lehet, hogy ez igen, hogy erről van szó, aztán hát valószínűleg az is benne van ebben, hogy nagyon hasonló zenei világból jöttünk.
1: Igen.
2: Körülbelül egy idősek vagyunk.
1: Igen,
2: tehát,
1: igen,
2: hogy ugyanaz, igen. A fiatalságnak ugyanaz a meghatározó alternatív zenei világa volt.
1: Igen.
2: Viszont pont, hogy az ellentéte is előfordul, de sokszor van az, hogy én mondjuk azt írom az olyanak, hogy én itt egy konkrétan egy romantikus dalra gondoltam valami ilyen-olyan jellegű megfejtéssel, aztán teljesen más lesz a vége, és elkalandozunk egy másik irányba. Így volt ez a japánnal is, igen. Egészen pontosan, ami egy ilyen soft techno love songból volt, amiből a techno a végére teljesen kimaradt.
1: Igen, igen, igen. És a love song meg megmaradt.
2: Igen, igen, igen. Úgyhogy,
0: hát majd lehet ez a következő dal egyébként.
1: Legyen egyébként szerintem.
0: Megmutatunk, és akkor ezt készítem közben. Most csak azon gondolkozom, ha van kedvetek így veletek közösen, még mielőtt a japán című dalt megmutatjuk, hogy most itt ültök, és 10 év után most találkozunk újra személyesen. Na most egy ilyen alkalom az néha sorsdöntő is tud lenni, tehát lehet, hogy most valami megváltozik, lehet, hogy most valami elindul a mai napon. Vagy az is lehet, hogy valami befejeződik a mai napon.
2: Igen, erre figyelni kell, teljesen jogos, hogy nehogy túl sok időt töltsünk együtt, így van.
0: De egyébként most mit tesz? De könnyen lehet, hogy jobb, hogyha tényleg már csak pár percet, és utána gyorsan külön kell távozni újabb 10 évre, mert egyébként összezavarodna minden, elkezdenétek túl sokat beszélgetni, megzavarna a rendszereteket, és utána 10 év kihagyás következne, mert túl sokat találkoztatok, úgyhogy nem tudom.
1: Nem tudom, nekem egyébként az életemben volt egy-két alkalom, amikor egyszer csak összetalálkoztam valakivel, és abszolút első pillanattól kezdve valahogy nagyon egy hullámhosszon voltunk, és én úgy gondolom egyébként, hogy amennyire ismerem és amennyire nem ismerem Tamást, de azt látom, hogy más karakterek vagyunk. Mind a ketten nyitottak vagyunk, de a temperamentumunk más. Én rengeteget tudok beszélni, nagyon hangos is vagyok, sok is tudok lenni. A Tamáson meg azt látom, hogy ő egy nyugodtabb karakter a temperamentumában, de egyébként meg mind a ketten nagyon nyugodtak vagyunk szerintem, meg ilyen, hogy is mondjam, szerintem, ha egy társaságban lennénk, nem lennénk a középpontjában, de valószínűleg mindenki tudna velünk beszélgetni, mindenki szívesen. Most ez nem, inkább modellezem a dolgot, nem arra gondolok, hogy mennyire jó arcok vagyunk, csak arra gondolom, uh-huh. hogy szerintem...
2: De egyébként nagyon jó arcok.
1: Nagyon jó arcok tehát... vagyunk. Azt akartam csak mondani röviden, látszik, hogy én mennyire csapongok, hogy nem gondolnám, hogy nekünk ártana, ha többet találkoznánk, ahogy az se ártott, hogy keveset találkoztunk. Ez így lett ez a dolog. Tamásnak köszönhető az egész egyébként, mindkét alkalommal ő keresett meg engem. Ő volt a kezdeményező, és mindenben ez az egyik legfontosabb dolog, a kezdete valaminek, az elindítása, mert utána már tudnak görögni a dolgok egymás után. Nem szeretem túl misztifikálni a dolgokat, ha már kimondani se tudom, de szerintem a Tamással ez egy teljesen magától értetődő dolog, ami köztünk zeneileg is van, és ami mindkettőnk viszonyát a zenéhez, jellemzi, az az emberi része is közös. Tehát nagyon fontos, nagyon nagy foltok a személyiségünkben, amik a zenéhez fűződnek, azok hasonló textúrájúak vagy színűek. Szerintem ezért tudott ennyire jól és könnyen működni ez a dolog.
0: Folytatjuk nem sokára a Sokaszava duó, azaz Lőrinc Tamás producer és Nagy Zoltán énekes dalszerző itt van.

0: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. Hallgass hazait. Hallgass hazait. Magyar dalok mindenkinek. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Életben maradhatnak a kis benzinkutak. Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, a belügyminisztériumban fog dolgozni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Életben maradhatnak a kis benzinkutak a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadítása után, közölte a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint a gazdasági és energetikai miniszter rendelete időt ad arra, hogy tartós megoldást találjanak az üzemanyagpiaci problémákra. A miniszter 150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj felszabadítását rendelte el a biztonsági készletből. Az indoklás szerint erre a zavartalan hazai üzemanyagellátás biztosítása miatt van szükség. Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, a belügyminisztériumban fog dolgozni. Ismertette Pósfai Gábor belügyminiszter pénteken Magyar Péter miniszterelnökkel és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel közösen tartott tájékoztatóján a várban. Egy kérdésre a belügyminiszter azt mondta, ma reggel kezdődött a belügyminisztériumban az átadás átvétel részletes igazgatási szakasza, amire Szabó Bence is elkísért. Az ő feladata az én kabinetemen belül az állomány a rendvédelmi dolgozók véleménye megjelenítése lesz, mondta. Az előzetes vizsgálatok alapján jelentősen túllépte a váltó megengedett sebességet a Gyuma állomáson kisiklott vonat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid a Facebookon azt írta, épp Lázár Jánostól vette át már hivatalosan is a közlekedési tárcát, amikor a MÁV értesítette a Békés Intercity kisiklásáról Gyuma állomáson. A vonaton egy ember könnyű, egy pedig súlyos sérülést szenvedett, tette hozzá. A miniszter közölte, a katasztrófavédelem minden utast kimenekít a vonatról, a kocsik visszahelyezése és a jelentősen sérült pályahelyreállítása pedig várhatóan a következő 48 órában zajlik. Magyarországon élő csaló emelt le hatalmas összegeket a világhírű amerikai filmszínész Johnny Depp számlájáról. A két éven keresztül folytatólagosan elkövetett lopás következtében az elkövető nagyjából 220 millió forintnak megfelelő összegű kárt okozott a világsztárnak, írja a Blick. A férfit május 6-án a készenléti rendőrség bevetési egységével közösen fogták el a 13. kerületi Gömb utca egyik bérelt lakásában. 2026 elején egy amerikai pénzintézet tett feljelent az FBI magyar kirendeltségén keresztül, ugyanis azt észlelték, hogy egy kiemelt ügyfelük számlájáról illegálisan emeltek le különböző nagyságrendű összegeket. A csaló egyébként vásárlásokat, foglalásokat intézett, amelyek fedezeteként a hitelkártyák adatait adta meg.
0: Időjárás.
1: Holnap többnyire napos idő lesz, fátyol és gomoly felhők mellett. Helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északias szél nagy területen élénk lehet. Hajnalban 5-12, de kora délután már 21-25 fokot is mérhetünk.
0: Hallgass hazait! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Folytatjuk a beszélgetést a Sokaszava duó, azaz Lőrinc Tamás producer és Nagy Zoltán énekes dalszerző a műsor mai vendége. Beszéltünk róla, hogy 10 év után most találkoztatok újra személyesen. Most csak az jutott eszembe, hogy ha véletlenül csak úgy ő a műsor mai vendége. Beszéltünk róla, hogy 10 év után most találkoztatok újra személyesen. Most csak az jutott eszembe, hogy

0: Tamással, és mutat valami zenét, és rögtön lenne valami ötletemre, mármint tényleg nem, hogy is mondjam, nem túlzok, a zenéi azok tényleg kapásból inspirálóak voltak. Igen, ezt ki is hagytam egyébként, azért is kértem tőle, hogy írjon a dalokról valamit előtte, mert nekem általában úgy működik az inspiráció, hogy abban a pillanatban, amikor meghallok valamit, abban a pillanatban megtörténik, és ha ennek szépen meg van ágyazva, tehát akár technikailag, hogy be van kapcsolva a mikrofon, akár elméletileg, hogy ott van nekem a fogózkodó, hogy mégis miről is szóljon ez a dal, mi a Tamásnak az elképzelése, hogy mit jelent neki ez a zenei világ, ennek a dalnak a zenei világa, akkor az inspiráció nem fog félremenni, és lesz értelme először kitenni magam egy dalnak, mert általában működik, tehát 10-ből 9-szer működik ez a fajta megközelítés.
1: És visszakanyarodva a kérdésedre, Szabolcs, szerintem abban az esetben is az történt volna, hogyha mondjuk az utcán összefutunk, és elhatározunk, hogy jó, folytatjuk akkor onnan, ahol abba hagytuk, és csinálunk egy zenét, hogy azért ötlet szinten már nekem ezek a dalok valamennyire kész voltak, és ugyanúgy tudtuk volna akkor is folytatni a közös munkát, mint így. Tehát gyakorlatilag ez az oda-vissza pingpongozás az ötletekkel, az akkor is megvalósult volna, vagy akár a személyes formában ennek a projektnek a folytatása. Úgyhogy igazából ennek esetünkben nincs jelentősége, hogyha mondhatjuk ezt, hogy csak egy virtuális együttműködésről van szó.
0: Furcsa, de abszolút egyetértek.
1: Igen, inkább érdekesség. Talán.
0: Igen.
2: Na de akkor most jöhet a Japán című dal?
1: Jöjjön.
2: Sok a szava duó következik egy dallal. Itt van Lőrinc Tamás producer, Nagy Zoltán énekes dalszerző. A Japán címűt mutatjuk, utána visszajövünk.

0: Japán címmel szól a Soka Szava Duo dala, és ennek a dalnak egyébként többféle verziója van, úgyhogy most egyrészt szólt ez a verzió, de akkor majd mindjárt rákeverjük a másik verziót is, csak mondjatok róla egy-két szót, és akkor mindjárt keverem, mondtok?
1: Igen, abszolút, abszolút. Igen. Ez volt az, amit említettünk, hogy első körben egy ilyen soft techno alapnak indult az egész, és igazából amikor megfordult a fejünkbe, hogy hát ez hozzá kell egyáltalán nyúlni, akkor érdekes módon az Oli válasz az volt, hogy hát igen, persze, és ez nagyon szépen átfordult abba, amit mi az imént volt hallható, és ezért érdekes, tehát itt nagyon szépen meg tudjuk azt mutatni, hogy hogyan lesz egy kezdeti ötletből esetleg egy teljesen más a végére.
2: Emlékszem, annak idén a Tamás meglepődött, hogy ezt választottam az összes ötlet közül. Ugye elküldte nekem a dalokat, és elküldte mindegyikhez, ahogy már korábban mondtam, a listában a rövid kis jellemzéseit. És azt hiszem, hogy ez ragadta meg a szememet elsőre, hogy soft techno love song, tehát ez így önmagában akkora önellentmondás volt, hogy na jó, akkor ezt hallgassuk meg, és akkor ez volt az első, amit meghallgattam. És azt, hogy miért lett aztán végül ez a verzió, lehet, hogy megtörtént az, ami egyébként megszokott, szerintem mindenki, aki zenét ír, találkozik ezzel, hogy egyszerűen túl sokat hallgatja azt a dalt, és beleakad minden szinten, nem tudja, hogy hova, hogy kell-e még valamit csinálni vele, vagy hogy mit kéne vele csinálni. És aztán Tamás egy svéd csavarral megoldotta a dolgot, hogy a zenei alap lett teljesen más, és ettől lett az, amit aztán sokkal jobban szerettünk, mint az eredetit, amit az első verzió.
0: Hát akkor mutatunk most ebből is egy részletet, utána visszajövünk.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Soka Szava Duo, azaz Lőrinc Tamás producer és Nagy Zoltán énekes dalszerző a műsor mai vendége. Na hát és akkor egyébként nektek tulajdonképpen van egyéb zenei tevékenységetek is, volt is mindig, és most is van. Szívesen mondtok pár szót erről egyenként, hogy mi mindent csináltok még a Soka Szava együttműködésen kívül zeneileg?
1: Igen, persze. Hát én producerként igazából nagy részt remixekben gondolkoztam ideig, tehát a Kerekes Bennek az Ethnofunk című dalából született egy remix. Odette és a Go Girls-nek a Pontos című számából, a Bizsunak volt egy dala, amit az egy nyilvános remix kontext volt, az nagyon sokan feldolgozták, ez a Tánc című dal volt.
2: Emlékszem.
1: És a Balanyi Szilárd a Quimbyből, neki volt egy szóló projektje, és az ő egyik dalából, az Ennyi volt címűből született egy remix. Hát ezek mind ilyen, amit az ember a saját szórakoztatására csinál nagy részt, a rengeteg instrumentál mellett, tehát nekem alapvetően az instrumentális zeneszerzés az, ami hát örömet szerez, és ezért is van az, hogy az albumon a dalok fele az instrumentális. 8-ból 4 az tartalmaz éneket, a másik 4 pedig nem. Úgyhogy hát nekem igazából ennyi volt, illetve volt a Kisner Lindának a zenekara, a Lind nevezetű projekt, ami mai napig aktív. Én ott producerkedtem az elején, az indulásánál, ez egy underground pop, ilyen dream pop-pal vegyítve, őket ajánlom meghallgatni.
0: És Zoltán?
2: Nekem igazából az hozzátartozik egyébként, hogy azt hiszem, azt mondhatom, hogy az első komolyabb zenekarom volt, aminek a koncertjén a Tamás először hallott engem 10 évvel ezelőtt, vagy hát az már több is, mint 10 év talán, egy tehetségkutatón. És az a zenekar pár évvel később abba maradt, ami egy ilyen rockos-poppos valami volt, és az, ami azután lett, a Zenin Jam, az, ami igazából az én fő zenei munkásságom, vagy az, amivel a legtöbb időt töltöm mostanában, ez egy változó létszámú 3 alapító tag, az még mindig benne van, és azóta voltunk 6-an, most 5-en vagyunk, és hát nem is tudom, egy ilyen alapvetően jazznek mondanám, de nem a műfai, hanem inkább a zene megközelítése szempontjából. Igazából rendkívül sokféle zenét szeretünk, nagyon jó barátok vagyunk egyébként, tehát ez nekem a legjobb barátaim a zenészek a zenekarban. Tehát rengetegféle zenét szeretünk, és szeretünk játszani ezekkel a műfajokkal, improvizálni rájuk. Játszunk, ugye megvan a szabadság a jazz műfajnak olyan értelemben, hogy nem ciki standardeket játszani, és arról egy parafrázist előadni. Ezt is csináljuk. Illetőleg vannak saját dalok is, amiknek a szövegeit szintén én írom. Ezen kívül nekem is van egy már régóta kicsit ilyen tetszhalott állapotban levő elektronikus zenei projektem, és ezzel szépen visszakanyarodok ehhez a Soka Szavához, hogy gyakorlatilag azért kezdtem el azt annak idején, mert nagyon nehéz egy énekesnek szerintem, pláne úgy, hogy én nem játszom hangszeren, elmondani, hogy a zenei ötletei alá milyen zenét szeretne, és gyakorlatilag ez volt a motivációm annak idején a saját egyébként Mit Mivel névre hallgató projektemmel, hogy saját magamnak megadjam azt a, hogy is mondjam, azt a járművet, amin el tud menni az én énekötletem, és furcsa módon egyébként valószínűleg az inspirációt arra, hogy esetleg ezt újrakezdjem, pont az adta, hogy jött egy külsős ember, akivel megértettem, meg tudtuk érteni egymást zeneileg is, és ez lett az eredménye. Én, hát hogy is mondjam, kicsit pironkodva bevallom, de a Tamás telefonhívása az nem is jöhetett volna jobb pillanatban, mert én már majdnem ott tartottam, hogy én ezt az egészet most már abba hagyom a zenélésre gondolok, mert tényleg nagy nyomást tud lenni az emberen, amikor van egy ötlete, de mégsem jut egyről a kettőre. És csak áll a dolog, és helyben futás van, és aztán jött ez a szerencsés telefonhívás, amiért nagyon hálás vagyok egyébként Tamásnak, és nem is tudok mit hozzátenni már.
0: Jó hallgatni így titeket. Mutatunk most megint egy dalt, 2 még kikészítettünk. Melyik legyen most?
2: Tamás.
1: Seriously?
2: Legyen.
0: Uh-huh.
1: Okay. Sirius Damage című dal.
0: A Sokaszava duótól következik a dal, itt van Lőrinc Tamás producer, Nagy Zoltán énekes dalszerző, utána visszajövünk.

0: Soka Szava dalt mutattunk, a Soka Szava duótól mutattunk egy dalt, Lőrinc Tamás producer és Nagy Zoltán énekes dalszerző itt van. És jól vagytok egyébként most így a jelenben, így a nyárban, a hőségben?
1: Nagyon ügyesen izzadunk jelen pillanatban is.
2: Igen, megizzasztasz minket a kérdéseiddel.
0: Akkor viszont kérdezek egyet, ha még most így ezt mondjátok, lehet még egy...
2: Kérdez, persze.
0: Elképzelhető egy olyan a jövőben, hogy a Soka Szava duó létrehoz egy magyar nyelvű popdalt.
2: Aha, nagyon jó kérdés.
1: Szerintem az az igazság, hogy említettem ugye a zenekaromat. Abban én írtam szöveget angolul is, meg magyarul is kb. Egyenlő arányban. Aha. Ez teljesen attól függ egyébként, hogy hogyan indul el az agyam. Viszonylag otthon vagyok az angol nyelvben egyébként, nagyon sok mindent olvasok is angolul, tehát valahogy ez adja magát rögtön. Másrészt viszont valószínűleg azt talán nem tudtam én se levetkőzni, hogy valahogy ez a műfej azért mégiscsak egy ilyen, hogy is mondjam, talán a legnagyobb nevek, akiket mind a ketten szerettünk Tamással, a Bonobót lehet említeni, és tudom én, még más nagyobb nevek is felmerülhetnének, mind angol nyelven írtak, de egyébként abszolút, mert hogy van rengeteg magyar szövegem is egyébként, és hát semmi elvi akadálya nincs. Az már más kérdés, hogy a magyar piac mire nyitott, mert ugye, ha Magyarországon szeretne az ember, tehát magyar emberekhez szólni, akkor lehet, hogy a zenei tartalom is valahogy jobban kellene illeszkedjen hozzá, ez pedig a Tamás. Tehát én vissza tudom ezt most a Tamásnak dobni, hogy a szöveg szempontjából igazából abszolút nyitott a dolog. A csapongásomat azzal zárom le egyébként, hogy ami a nyelveknek a sajátja, az a gondolkodásmód. Tehát minden nyelvnek van a nyelvtanában van egy gondolkodás, ahogy az a nép gondolkodik, ahogy azon a nyelven szerkeszti az ember a gondolatokat, és bizonyos dolgok máshogy történnek meg. Tehát valószínűleg magyarul egészen máshogy írnék ugyanarról az érzésről például.
0: Mit mond Tamás?
2: Hát ez nagyon jó kérdés, hogy a pop kategóriában mi tartozik bele, tehát a mi albumunkat például hova soroljuk. Igazából a kiindulási állapothoz képest nagyon is poppos lett, én azt gondolom. Viszont igen, tehát ez nyilván nem egy olyan mainstream és könnyen befogadható anyag, amiről beszélünk, ami mondjuk, hát mondjuk úgy nem annyira rádióbarát, már csak a nyelvi választás miatt sem, talán itt Magyarországon, de hát igen, mindenképpen meg kéne lovagolni a mainstreamet, így van.
1: Igen. Nagyon, tényleg nehéz kérdés egyébként, annyit tudnék mondani, hogy van a zenének egy ilyen nyelvek felett álló része szerintem, ami máshogy tudnám mondani, például rengeteg zenész ismerősömre egyébként mérges is vagyok, mert nem figyelnek a dalszövegekre szinte sosem. És akár angol, akár magyar, csak a zenei történésekre figyelnek, és szintén szóval azt gondolom, hogy nem ez az akadálya. Talán inkább nem is az a kérdés, hogy magyarul, hanem az, hogy popzenét. Tehát a popzenei megközelítés talán nekünk annyira nem feküdne. De nem. A kérdés jó, mert nem gondolkodtunk róla egyáltalán, tehát most csak makogok róla, mert...
2: De most, hogy felvetetted, valószínűleg ez lesz a következő nagy dobás.
0: Készítettünk egy záródalt, akkor ezt most mutatjuk.
2: Igen, a Vlak című szám következik.
0: Soka Szava duó következik, és Lőrinc Tamás producer, Nagy Zoltán énekes dalszerző volt itt, és még itt vagytok, és akkor, amikor úgy gondoljátok, nem tudom, hogy 10 év múlva, vagy hamarabb, de amikor jönnek az újdonságok, és szívesen hoznátok a műsorba, akkor szóljatok, és lehet folytatni.
2: Mindenki.
1: Köszönjük szépen.
0: Örülök, és köszönöm szépen én is.

Az elmúlt két órában a Hallgass Hazait című magyar zenei műsor szólt, a Soka Szava duó vendégeskedett, azaz Lőrinc Tamás producer és Nagy Zoltán énekes dalszerző. Molnár Szabolcs vagyok. További jó rádiózást kívánok!

0: Hallgass hazai!
1: Hallgass hazai!
0: Magyar dalok mindenkinek! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! Ez volt a Magyar Zenei Műsor! Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbak.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: képek.
1: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Ez az FM 88.7.